0: Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztés a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a budapesti kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Bán Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazulfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet és vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső, nos többnyire napos gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, olyan vendégekkel, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy az egészséges életmód, de a kapcsolatos kutató, aki egyébként az egészséges étkezés kutatja, nagyon is hatással tud lenni sok mindenben a kulturális életünkre, mert mindenre hatással van. Kérdezem Kassa Sándort, hogy ezt ő is így gondolja?
2: Összefügg, mint a gravitáció. Na, teljes
1: örülök neked, hogy itt vagy végre, már régóta, régen egyeztettük ezt a beszélgetést, most végre volt idő, de hát annyi előadást tartasz itt a fővárosban, lépten nyomon azt látom, hogy hol az egészséges étkezéssel kapcsolattal, hol egy kis longevity, a Golden Granite termékekkel kapcsolatban, aminek egyébként te állsz a hátterében, szintén az is egy ilyen kutatás része, szóval sok mindennel kapcsolatban előadsz, de hát tulajdonképpen mindegyik egytőről fakad, szeretnél jobb irányt mutatni nekünk, szakemberként.
2: Mindenkinek, aki erre nyitott. És főként
1: ez a fontos.
2: Főként az a kérdés, hogy hogy lesz valaki erre nyitott. Vannak kommunikációs panelek. Tehát úgy gondolom, az egészség a kommunikációnál indul. Mert amikor három közeli kolléga, barát ott ül és elmondja, hogy hormonális problémák vannak, ez a problémám, és hogy megmondta a dietikus, hogy mit kellene tenni, de hát ezt nem tesszük meg. Uh-huh. Akkor ugye ez hogy tud átjönni egy beszélgetésből. Ez egy hosszú edukáció valahol, és meg kell, hogy legyenek azok a kommunikációs panelek. Én emlékszem az elsőre, ami nálam beütött, az egyetlen, ami beütött, és azt mondták, hogy és te miért teszed ezt magaddal? És nem azt mondták nekem, hogy neked nincs igazad, vagy miért ez van, hanem és akkor ebből indul ki nagyon sok folyamat.
1: Ez egy jó kérdés. Miért teszed ezt magaddal?
2: Aha. És nem azt mondta, hogy ez így nem jó.
1: Ez hatott.
2: Nem találkoztam ebben a kommunikációs panellel ilyen szempontból, és kikerekedtek a személy, és reagáltam persze, hogy miért akkor mi a baj, hogyha...
1: Na de Sanyi, hogy lesz egy alapvetően pályázatíróból, mert van neked egy ilyen lábad is.
2: Kimondottan, igen.
1: Egy egészséges életmód kutató.
2: Nagyon sok kémikus, biokémikus volt körülöttem időben, egyetemi ökoszisztémákkal foglalkoztunk, különféle kutatások, hogy ezeket a kutatási eredményeket hogy lehet elvinni külföldre, akár bizonyos országon keresztül, Amerikába, ugye ez sok kutatónak az álma, hogyan lehet ezeket finanszírozni, akkor megismered a befektetőket, akkor hívjunk egy pályázatot, akkor hozzunk befektetői tőkét valahonnét, vagy már voltak befektetők, akik elérték a küszöböt, és azt mondták, hogy eddig eljutottunk, ennyi év, ennyi pénz is nem jutottunk át, ezen a dolgon mit lehet tenni? Hogyan tudunk szinergiákat alkotni más csoportokkal, és igazából akkor a flavonoidok nagyon érdekeltek, és összejött egy olyan együttállás, hogy volt köztem három ember, három készfogás lett belőle, az egyik az, láttam a kutatási eredményeket az 1970-es évekből, ami a C-vitamin antioxidás tartalmának a 110-szerese volt, ami nagyon durva, és elvittem a BME-be, igen, és igazából, hogy elsápadva jött be a professzornőnek az asszisztense, hogy nem zöldül be, tényleg? És aztán nem merték rátenni gépekre, de volt a magángyógyszer üzemben, hogy nézzük meg, hogy mi ez az anyag, és ott sem merték rátenni a gépekre, hogy nehogy a gépnek gondja legyen, de az illető jól megért abból, hogy ebből a pici kis hatóanyagból belekevert egy kis krémbe valamit, és egy kis koszmetikai árus lett így, aha, és várta azt, hogy ebből mi lesz, de senkinek nem merte kiadni ezt. Ez volt egy készfogás, aztán volt egy készfogás egy speciális fermentált irányába, aztán gombákból szerettünk volna kivonni, tehát egy nád alapú gombatermelés lett volna, és abból lettek volna kivonva a hatóanyagok, és azt mondtam, hogy itt van három ember, ez három készfogás, én úgy építek fel egy kicsi labort, egy kicsi üzemet, hogy ezekkel tudjunk foglalkozni.
1: És ezt fel is építetted?
2: Ezt fel is építettem, ugye én voltam a készfogásnak az az oldal, ahol lett belőle valami. Aztán úgy tudom, hogy ebből egy tudás már biztos az örök vadászmedők mezőkön jár, ugye a legérdekesebb. Aztán a másik két tudás meg ki tudja, hogy merre jár, de ott sem tudtunk tovább menni.
1: De maga a kutatás az innentől kezdve folyamatosan?
2: Hát én ott maradtam egy olyan infrastruktúrával, amivel most már kezdeni kell valamit. Aha. Akkor kicsit tovább mentem az egyetemi ökoszisztémába, és különböző szűrési technológiákat néztünk, hogy a gyümölcsökből hogy lehet kivonatokat készíteni. Látszott, hogy ezek a technológiák nem lesznek hosszú, közepes vagy nagyobb méretben stabilan pénzügyileg fenntartatók, tehát nagyon sok ilyen pénzügyi és kockázati tervet kell ilyenkor készíteni, és láttam egész nagy projekteket szintén úgy ezekből a befektetői vonalakból, hogy fantasztikus, fantasztikus dolog, de mondjuk egy szűrő folyamatosan eldugol, és akkor az egész off. És akkor miért nem csináltuk meg nagyobb a 500 millió helyett 2 milliárdba, és akkor az biztos jó lett volna. Hát jöjjön az a befektető, aki ide befektet, így, hogy ugye ez az all in, vagy igen, vagy nem.
1: Oké, meg ezek már annyira szakmai részek, viszont én az összes előadásodból, illetve amit eddig rólad leszűrtem, azt látom, hogy oké, persze ez valahol egy vállalkozás is, egy üzleti vállalkozás, de hogy téged nem ez motivál első körben, meg elsősorban. Ez valami fajta misszió lehet nálad.
2: Ez egy olyan vállalkozás, ahol hosszú távon lehet profit, és ezt el is fogadtam a legelején, ezt tudni kell. A saját történetből még talán fontos kiemelni, hogy egész biztos, hogy gyerekkortól fogva fennállt egy alacsony szintű gyulladás a szervezetben.
1: Neked?
2: Igen, ez vagy egy tejfehérje volt, gyanítom, hogy tejfehérje, mert kimondottan ugye ez a tipikus tej és glutén kombó, valószínűleg egy NCG eset, tehát egy nem celiákiás gluténérzékenységgel együtt társult, például fejfájás, vagy vádi fájdalom.
1: Mindig fájt a fejed?
2: Sokat. Aha. Egy időben, igen. Egyébként, amióta ugye egyáltalán nem eszem glutént, ez teljesen megszűnt.
1: Komolyan?
2: Időjárási változásokra sincs már ilyen.
1: Tehát nincsenek frontos nagy fejfájásaid?
2: Nem, egyáltalán nem. Aha. De én egész gyerekkorban nyáron ugye jött a parlagfő, és fújtam az orrom, és akkor hallottam egy hírt, hogy a keresztallergiát okozhat a tej, és abba hagytam a tejet, és ez egy gyulladás, de hát fájdalom is volt, ugye ezt említettem korábban, az is így nagyon sokat javult, de hát
1: tehát
2: ugye az étkezés. Igazából azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy melyek azok a irányok, amiben nagyon-nagyon tiszta és gyulladás csökkentő élelmiszert előállítani, mert elmentem a boltba, és ezeket nem láttam. Ugye a nagyon sok tömegtenyésztésű üzemben jártam, tehát az állati vonal az nem, tehát ez most egy vegán vonalon vagyunk, inkább így tudok fogalmazni, hogy húsmentes alapanyagokból dolgozunk, ezért van ez a kijelentés, és ezt is úgy kezdtük, hogy elmentem az egyetemre, bejáratos második emelet, bemész, és akkor na, mivel kezdjünk valamit, és akkor így volt ez a hagyjanak öles amaránt. Nagyon régi könyvekben egyébként benn voltak, új könyvekben nem volt benn például. A köles nagyon érdekes volt, és akkor néztük azt, hogy íz alapon ebből úgy gondoltuk, a kölessel tudunk tovább menni, erre fölépült az első vonal. Aztán nagyon szerettem volna a hajdnával foglalkozni, az is, tehát mire nálunk kikerül egy termék, úgyhogy így meg tudod fogni, ez nagyon sokszor. Már miután kész a termék, még akár 2-3 év. Tehát én elég biztosan megyünk. És ami nagyon vicces az egészben, hogy visszajutottunk hova? A polifenolokhoz, a flavonoidokhoz, mert például a hajdanában rutin van, ami ugye szív- és érrendszer, és nagyon jó gyulladás csökkentő hatású, és a kérdés az, hogy tudsz gyulladást csökkenteni. Tehát, hogyha neked a szervezetedben folyamatosan áll fenn gyulladás, és emiatt van mondjuk ugye az említett akár a palagfőallergia, akár a hátfájás, akár ilyen stb.
1: Tehát
2: problémák.
1: Akinek vannak ilyen jellegű panaszai, ott valószínűleg akkor van gyulladás testében.
2: Hát nagyon sokunknak van, ezt így tudom mondani, és az a kérdés, hogy ez mikor üt át egy limitet. És emellé társul egy, amiről mi korábban egyeztettünk, egy metabolikus rugalmasság, hogy azt te hogyan tudod kezelni. Tehát ez egy hosszú távú folyamat, ugye mindig egyet lépünk előre, hogy te egyet lépsz előre, ez most egy hónap vagy egy év, amikor biztosan el tudod hagyni a tejed, vagy a rántott zsajtot, vagy 6 év, de hogy hogyan lépsz folyamatosan előre, és ez egy nagyon hosszú folyamat tud lenni. És így le lehet írni egy lapra neked, hogy ezt a 8 dagot csináld meg, és holnaptól változtass, de nem fogod tudni megugrani. És a szervezetet sem lesz rá képes, míg ki nem alakítasz egy alapfokú metabolikus rugalmasságot erre, és a vége egy metabolikus egészség. Na most, ami miatt ugye ez van, hogy az biztos, hogy ezzel nagyon sok embernek tudunk segíteni, ennek van egy össztársadalmi kimenete majd később, mert például az indonézek már nagyon régóta kiválasztották a kölest, mint a szárazságtörő növényt, miről hallunk most a hírekben. Tehát ugye ez kapcsolódik ahhoz, hogy a jövő milyen irányba tud elmenni. A jövő irányba, olyan irányba fog valószínű elmenni, ami mutatja azt, hogy nem lesznek nagyon magasan feldolgozott csodaételek, hanem inkább arról fog szólni, hogy egy természetes jellegű ételeket együnk bizonyos kombinációba, és az azokban lévő polifenolok, flavonoidok a mikrobiomon keresztül úgy lépnek veled kölcsönhatásba, hogy egy egészségesebb ökoszisztémád lesz, tehát egészségesebb leszel majd. Egy egészségesebb környezet, tehát alakítasz ki magadon belül, aminek személyiségre történő hatásai lesznek. Hát persze. Hát tudjuk az agyében tengelyt, tudjuk, hogy van információáramlás, tudjuk, hogy ez melyik irányból hogyan hat többet. Szeretnél fókuszáltabb lenni? Könyveket írsz.
1: Hogy ne szeretnék.
2: Megvan a csúcsot, hogy kapsz egy pirulát. Megvan ez a fém. Igen. Kapsz egy pirulát, ja, és akkor fókuszált, és könyvet írt.
1: Tényleg.
2: Igen. Figyelj, ez a pirula nincs meg. És el lehet érni szerintem hasonló hatást, kimondottan módon. Akkor hosszú folyamat. Tehát ami ugye a saját magam kísérlete, az, hogyha nagyon hosszú távon nagyon jól dolgozol ezeken a kicsi, apró szokásokon, étkezéseken, akkor van az első nagy hatás, hogyha te nem full egészségből indulsz. Tehát hogyha ugye az agyi köd, a fáradtság, a lehúzó érzet, ingelékenység, stb. Ezek mind a mikrobiomból indulnak ki.
1: És ezek megfelelő táplálkozással mind-mind kezelhetők?
2: Hosszú távon. Hosszú távon.
1: Hát meg kitartóan kell ugye ezt átkattanással, én ezt szoktam mondani mindig. Át kell hozzá kattani?
2: Szeresz legózni?
1: Te jó, sose szeret.
2: Mindegy, jó, valaki szeret legózni, én szeretek legózni, mondjuk jó példa. Mindig egy kicsi kockát hozzáteszel, vagy kicsi építő dolgot hozzáteszel, és...
1: Tehát lépésről lépésre.
2: Nagyon lépésről lépésre, okay. És nincs az, hogy neked ezt ennyi időt kell érni, vagy annyi időt kell érni. De nézhetjük azt, hogy reggelizünk, ne reggelizünk, egyél, hányszor egyél, mennyi ideig ne egyél. Ami engem érdekel inkább, ez a gyulladáscsökkentés, és az érdekel, hogy hogyan építem fel, amit fogyasztok.
1: De mennyi idő alatt, bocsánat, szabad ne feled, lehet a gyulladást megszüntetni a szervezetünkben?
2: Csökkenteni, hogy a megszüntetés fogalma pontosan, hogy ez a konvergál a nullához, bocsánat, tehát ehhez túl matekos vagyok.
1: Okay. Hát konvergáljon.
2: Konvergálunk, okay. Igen.
1: Sokan keresnek egyébként, hogy segíts nekik egyéniben is? Főleg az ilyen előadások után?
2: Jók a visszajelzések, és akkor van néha olyan, hogy reggel kimész a postára, és ott áll valaki. Ez sok. Igen. Ez igen, és akkor az érdekes.
1: Értik, amit te át akarsz adni?
2: Szerintem érthető, igen, átjön.
1: De nektek mikor
2: nem is az
1: meg
2: jön.
1: Lényeget?
2: Hú, hát. Közben felnőtt egy szavazóképes generáció.
1: Tényleg? Ez ennyi idő volt? Na most akkor mi az elvárás felénk, akik szeretnénk érteni? Le tudod nekünk csökkenteni ezt az utat, hogy ne kelljen megint egy generációt?
2: Én biztos nem fogom lecsökkenteni, nagyon sok ember kell ahhoz, hogy ez az információt jösson. Ugyanaz, mint az építőkövek. Ez a tudás jön fel, és sajnos nem lehet azzal nyerni, hogy azt mondod, hogy neked így lesz jó. Uh-huh. Azzal lehet nyerni, amikor az élet kikényszerítette tőled, hogy változtass.
1: Aha.
2: De én se azért álltam neki, mert annyira full jobba, jónak éreztem magam mindenben, vagy nem volt valami gond. Tehát a kiváltók nagyon sokszor, nem ez a mások hibájából tanulunk történet, hanem nem az, hogy látjuk ezeket az információt. Vannak, akik ezt megértik, vannak nagyon-nagyon kevesen, de általában a kiváltók az az, hogy valami gond van.
1: Te most egyébként jól vagy?
2: Én egész jól vagyok, hogyha alszom. Hogyha nem alszom, akkor... És én sokszor nem alszom, tehát így túltalom. Többet válok, mint amennyi normális.
1: Aha. Na de hát mondják, nekem, hogy ez sem jó.
2: Hát ez nagyon nem jó, tehát hogyha folyamatosan alszom, ugye ez a... De ennek is van háttere, hogy milyen típusú alvó vagy, ezt is lehet nézni, hogy annak a korai alvók, a késői éjjeli baglyok, és az éjjeli baglyoknak általában lehetett ilyen őrzőszerep, akik a tábortűznél kicsit tovább őrizték a tüzet, tudod. Tehát lehet, nagyon sok mindenbe bele lehet menni.
1: De van gyulladás, vagy nincs?
2: Hát figyelj, ez sose lesz tökéletes.
1: Aha.
2: Igen, tehát te szeretnél eljutni a két csomag végére. Nem, a nullához történő konvergálás. Nagyon-nagyon hosszú távon. Uh-huh. És nagyon sok pozitív dolog van, amikor kijön az, hogy ez volt a kiinduló pont, váltottunk ilyen étkezésre, és igen, az lett az eredménye, hogy ez váltam el, de ez jobb lett. Szuper. De hogyha hallatsz podcasteket, általában én angol nyelven hallgatok elég sokat, akkor ez a tudás kezd feljönni.
1: Tehát ott már előttünk járnak?
2: Annyi olyan szakértők járnak hozzád is, és elmondják a frankót, akkor...
1: Hát oké, mindenki mond valamit.
2: Itt nézd, igen, nagyon sokan mondják azt, hogy mit, hogyan egyél, hogy milyen fajta diétát, mediterrán diétát, stb. Amit én e tekintetben figyelek, az egy nagyon-nagyon régi kutatási alap, az volt az első között,
1: igen,
2: amikor azt mondták, hogy igazából minden gondnak a forrása, a szervezetnek a leürülése, vitamin, nyomelem, ásványanyag szinten. Tehát ezt mindenképpen vissza kell tölteni.
1: Uh-huh.
2: Ez az egyik dolog. A másik, mert ugye a gyulladás például ezt is kiszeli beled, vagy az van, hogy nem viszed be, mert eleve nincs ott,
1: igen,
2: vagy
1: igen,
2: beviszed, igen, de nem tudja feldolgozni a szervezet, mert gyulladásban van, stb. Közt a gyulladást csökkenteni fog. Na, ilyenhez kellnek biokémiai aktív vegyületek, amelyek segítenek. Nagyon érdekes, a növényeknek vannak ilyen vegyületei, és hogyha megeszed ezeket, akkor neked is segít ugyanebben. Ez félelmetesen érdekes.
1: Abszolút.
2: Sanyi, tehát ő védekezik, és segít neked, igen, védekezni.
1: Sanyi, hol tartasz az úton? És hol tartunk ehhez képest, mi az úton?
2: Az úton én ott tartok, hogy lehet a gyulladást csökkenteni, amikor gyulladás van a szervezetben, inkább így fogalmaznék, akkor a glutén azért nem lesz jó barátunk. Pont.
1: Uh-huh. Oké. Okay.
2: Két nehezen, nem, ezt nem menjünk bele, hogy miért, de ugyanígy úgy látszik, hogy a tej sem sok esetben. Tehát, hogyha ezt a kettőt kivonjuk,
1: szerinted
2: akkor tudunk előrelépni.
1: Hogy mit kell kihagyni? Glutén fedő néven?
2: Google a barátunk.
1: De, jó, okay.
2: Tehát ezt azért mondom neked, mert nagyon fontos, hogy amikor ez a bizonyos dolog elindul valakinél, akkor ő foglalkozzon ezzel. Uh-huh. Tehát ne az várja el valakitől, hogy ezt én megmondja, ezt megmondja, ezt megmondja. Figyelj, el kell indítani valakit egy kommunikációs panellel, ami neki fontos tud lenni, ami átjön. ami után ő saját magát kezdi el képezni. Én ebben hiszek. És ő azt fogja mondani, hogy ennek utánolvasok, ezt megnézem, ezt tesztelem, ettől jobb leszek-e, kitartó vagyok, elkötelezett vagyok, és léptem egyet előre, és hogyha gondolom, akkor lépek még egyet előre, de egy hosszú távú egészséges életnek csak ez lehet a titka. Tehát, amire én nézek, az, amire én figyelek az, hogy mondjuk eleve gluténmentesség.
1: Oké.
2: És ugye ezt én tartom is, és 100%-ban.

0: nézzük meg. Például ugye köles feltölt vitaminnal, ásványaggal, szuper. Hajdinában a rutin véd, ami szív, érrendszer, akkor keringés, inzulin szabályozás. Ez ugye például akkor már a metabolikus rugalmasság felé is el tud menni. Akkor extra szűz, olívaolaj, polifenol, az előzőek és olyan, előzőekben is voltak olyan polifenolok, amelyek a flavonoid típusúak. Csak az egyik mondjuk vízbázison, a másik mondjuk zsírbázison fog dolgozni. És hogyha összehoz egy kis szardiniát, az meg omega 3 és tiszta fehérje. És akkor meg van a reggeli, de kell hozzá enni egy kis fermentált, mondjuk kimcsit. És akkor ugye látom, hogy ettem négyfajta dolgot, és akkor tudom, hogy töltöttem, védtem, és ismételten töltöttem, mondjuk ugye akkor fehérjéből is.
1: Egy tudom biztos, azt, a melót nem fogjuk megúszni, hogy ebbe belássuk
0: magunkat. Ez így jó, elszorakoztatja az ember, hogyha belegondol azt, hogy mit, miért fogyaszt.
1: És ugyanez az ebéddel, meg és így tovább, és így tovább.
0: Lehet törekedni.
1: Sanyi, sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Hol keressünk, merre induljunk tovább? Főleg azok a hallgatók, akik most kedvet kaptak a misszióthoz.
0: Hát főként online szeretnénk a jövőben mi is kicsit erősíteni.
1: Hol lehet elérni?
0: Goldengranate.com.
1: Ott megtalálnak téged.
0: De onnét aztán Facebook, Instagram, YouTube és ezek.
1: Kassa Sándort keressék.
0: Tovább menni, és a másik rész, ami így az étkezés kapcsán, ugye visszatérve a fókuszhoz, tehát hogy a mikrobiom mellette ugye akkor a szív-érrendszer, és akkor megyünk fel a fókusz felé, az pedig az agy. Hogyha szeretnél egy jobb önmagad lenni, akkor ezt hosszú távon az étkezéssel meg tudod tenni. Sokkal fókuszáltabb tudsz lenni, és engem ez érdekel most a legjobban. Ugye először meg kell szabadulni attól, ami téged lehúz anyilag, de később ezt a fókusz lehet növelni, és ez egy nagyon érdekes kutatási terület még.
1: Hát izgalmas is egyébként. Na, innen folytatjuk legközelebb. Örülök, hogy itt voltál. Kassa Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek nagyon köszönöm a jelenlétét, bizalmát és a sok-sok információt, az értékes információkat. Egészséges életmódkutató, ő longevity is benne van ebben természetesen, aki az egészséges étkezést kutatja. No, és Sándortól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És egy olyan hölgyet köszöntök a műsor első részében, aki egy olyan arcát ismeri a fővárosnak, amit csak kevesen, mert dívaként olyan revű műsorokban lép fel, ahová csak bizonyos réteg jut be a közönségként, és ez a réteg nyilván az a réteg, aki ezeket a revű műsorokat ismeri, szereti, aki ezeket a nagyívű dalokat szintén szereti és kedveli, és aki egyáltalán a revű műsorokra vevő. Tar Veronika Lottit köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Sziasztok!
1: Már régen hívtalak a műsorba, csak sosem volt egyszerű veled egyeztetni időpontot. Egy elfoglalt alkotó vagy.
2: Így van, de hála Istennek most sikerült, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek.
1: Örülök. Régóta ismerjük egymást, ezt azért mondjuk el, és láttam több korszakodat az alkotói tevékenységednek is. Szerintem most van az az érett folyamat nálad, ami tényleg ezekre a revű színpadokra predesztinál téged. Már csak a dalok miatt is, most nem is olyan régen láttam, hogy kihoztál két új dalt. Ezek már mind ilyen nagyívű dalok, pedig a lemezek is, amiket csináltál korábban, azok inkább a popot jelentették. De ami miatt hívtalak, hogy igen, mesélj nekünk majd erről a budapesti díva életről, hogy milyen ma dívának lenni. Egyáltalán annak tartod-e magad? Miközben ugye van színészi képesítésed is, tehát sok mindent csináltál, a videoklipjeidben is színészekkel szerepelsz, tehát a budapesti alkotói közösség szerves tagja vagy, meg az alkotói folyamatokról mesélj. Mikor jönnek, hogy jönnek a gondolatok, az ötletek egy-egy dal, hogy alakul benned, ahogy vagy. Talán ez a legfontosabb kérdés.
2: Így van, jól vagyok, nagyon szépen köszönöm. Hát a kérdésedre válaszolva, az alkotói folyamat az nálam legtöbbször valami érzelmileg mélypontból indul.
1: Ja, hogy akár ilyen magánéleti történések indítják el?
2: Leginkább igen.
1: Mindannyiunkat, nem?
2: Hát mindannyiunkat.
1: Az élet.
2: Így van. És érdekes módon sokszor előfordul, hogy nem is akkor, amikor érzelmileg mélyponton vagyok, hanem amikor az ember már úgy kezd kifelé jönni belőle, és akkor egy picit így visszatekint arra, hogy min ment keresztül, min van túl, és hát igen, ez egyfajta feldolgozás is az ember érzelmi életének.
1: De ez azért is lehet, mert mondjuk a te mestereidtől is láttál ilyeneket, tudom, hogy Cserháti Zsuzsával nagyon jobban voltatok, sőt nekem megadatott, hogy Cserhátival még a konyhájában nem csak beszélgethettem, még levest is adott ott az Akácfa utcában. Te is ott lottál az Akácfában?
2: Igen, egyébként szinte szomszédok voltunk.
1: Igen, tudom, mert sokat mesélt rólad, szóval majd, hogy nem egyfajta utódjaként tekintett rád. De meséltetek is? Vagy beszéltetek ilyen dolgokról, hogy őt például mennyire befolyásolt egy-egy magánéleti, akár mély repülés?
2: Hát szerintem ez azért elég egyértelmű volt az ő életét tekintve.
1: Aztán jött a tiéd is, amikor megtapasztaltad, hogy ennek ki kell valahol jönni. Tehát az, hogy amit te megtapasztalsz a magánéletedben, azt jobb kiénekelni magadból?
2: Igazából azt gondolom, hogy amikor az ember nagyon mély ponton van, akkor én annak örülök, hogyha ebből tudok valami produktumot teremteni. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy sajnos az ember ilyenkor képes elveszni az időben, és máshogyan értékeled az időt és a teret, viszont hogyha ennek következményeképpen te tudsz valamit teremteni, tehát hogy az alkotás, a teremtés, az nekem egy nagyon-nagyon fontos része az életemnek. Egyébként nem csak a zenében, hanem az írásban, a versírás, a lakberendezés, tehát ott, ahol valamit alkotni lehet, ahol a semmiből lehet valamit teremteni, azt nagyon szeretem.
1: Tehát az építkezés az.
2: Így van, így van. És az, hogy legyen valami értelme. Tehát amikor az ember egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül, és akkor így végre érzed, hogy van kiút, akkor az egy borzasztó jó érzés, hogyha azt érzed, hogy ez nem volt hiába való. Mind a mellett.
1: Bocsáss meg, a szabad ne feled, a zene az egyértelműen egy ilyen kapaszkodó?
2: Abszolút.
1: Tehát az erőt ad?
2: Erőt is ad, egyébként nagyon érdekes, mert sokszor bele is visz jobban a mélyébe a dolgoknak, a fájdalomnak, a szenvedésnek. Tehát ugye a zene egyébként segít valahol az érzelmeket is felerősíteni. Tehát, hogy mind a jó, mind a rossz érzelmeket. Uh-huh. De ami nekem ebből igazán fontos, az, hogy a végén legyen valami produktum, legyen valami teremtés, amivel az ember egyrészről a saját lelkén is könnyít, másrészről ezzel talán segíteni tudsz másoknak. Uh-huh. Vagy most ha nem is segíteni, de akár örömet okozni.
1: Most mennyi dalal jöttél ki az elmúlt időszakban? 2 vagy 3?
2: Így van, az egyik még egy karácsonyi dal, a Feliz Navidad, amit a Réti Barnabással énekeltünk.
1: Barnát csókoltatjuk, visszajáró vendég itt.
2: Igen, innen
1: színészként
2: is.
1: Színészként. Tehát most dalra is fakadt melletted.
2: Így van, így van.
1: De ti együtt végeztétek el a Színi Akadémiát, ugye? Ott
2: igen, igen, igen. Én a
1: 7. kerületben?
2: Igen, a Shakespeare Színművészeti Akadémiára jártunk együtt a Barnival, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon régi ismeretség, illetve barátság. Nagyon-nagyon szeretem a Barnit, és én kértem meg, hogyha van kedve egy ilyen karácsonyi vidám dalocskához, akkor csináljuk.
1: Na, de aztán még jött 1 vagy 2?
2: Igen, aztán volt egy Roxette feldolgozás, az It Must Have Been Love, ez az egyik nagyon-nagyon-nagyon kedvenc dalom.
1: De az egy nehéz dal?
2: Inkább úgy mondanám, hogy nehéz, hogy ha érzelmi kötődésed van a dalhoz, akkor mindenképpen, és nekem nyilván volt, és a videóklip is úgy készült hozzá, hogy a saját életemből, illetve annak egy részéből kerültek a történetek feldolgozásra. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy kicsit ilyen gyógyító videóklip is volt, illetve egy téma lezáró, ha lehet ilyet mondani. És nem
1: de segített neked?
2: Igen, mert ilyenkor mindig azt érzem, hogy van értelme. És nekem ez mindig egy nagyon fontos dolog, hogy az értelmét megtalálni a dolgoknak, illetve az, hogy fejlődni, hogy az ember több legyen annál, mint ami azok előtt, a dolgok előtt volt, ami megtörtént vele.
1: Ezeket a dalokat te énekled színpadon? Ezeket a nagyívű videoklippes dalaidat?
2: Igen, igen.
1: Na és amikor a színpadon énekelsz, akkor ugyanúgy visszajönnek a magánéleti őrületek mélységei meg magasságai?
2: Ez persze attól is függ, hogy milyen közegben, kiknek énekeled a dalt.
1: Mert hát mondjuk ebben a revis közegben. Ugye tehát Budapest exkluzív színpadain vagy jelen.
2: Ez attól függ, hogy ugye a közönség hogyan reagál. Tehát, hogy amikor az ember élőben énekel, és nem egy stúdióban, az egy egyszeri és megismételhetetlen dolog. És
1: a stúdióban meg 5-ször el kell ismételni?
2: Nem feltétlenül azért, mert 5-ször el kell ismételni, hanem ott más impulzusok érik az ember. Tehát, hogy egy stúdióban ott sokkal inkább magadra vagy hagyva. Amikor pedig közönség előtt énekelsz, akkor az egy ilyen interaktív dolog, sokkal inkább. És a stúdióban valahogy más hogyan tudod megélni az éneklést, ha viszont élőben énekelsz, akkor ott megy egy ilyen adok-kapok játék, és ez nagyon érdekes, a pillanatnak a varázsa.
1: A varázsa, oké. Okay. Ami nagyon szimpatikus benned, és azért is mondtam, hogy végre beszélgessünk már itt a rádióban, hogy te azért nem az a fajta előadó vagy, aki mindenáron az, nem is az élvonal, hanem a plénum előtt akar lenni, tehát nem nincsenek tele a bulvárlapok veled, főleg nem a viselt dolgaiddal, nem haknizol a közösségi oldalakon minden perceddel, még a fellépéseket se nagyon szoktad kitenni. És ez nekem tetszik, hogy tulajdonképpen viszed tovább a mesterettől, akár Cserhátitól ezt a fajta régi, vágású, elegáns. Tehát, hogy amikor hívnak, elmész, fellépsz, teszed a dolgodat, néha csinálsz egy-egy dalt is, amikor éppen olyanod van, el is játszod benne saját magadat, mert akár a magánéletedet is, de hogy ennyi, és akkor nem mész tovább. Nem tudunk semmit a magánéletedről, nem haknizol ezzel.
2: Igen, én azt Tudatos? Gondolom, hogy részben igen, mert azt gondolom, hogy az ember minél többet tesz ki magából és a saját intimitásából, annál inkább válik sebezhetővé. És ma már ez szerintem sokkal nehezebb, mint ami mondjuk a mi gyerekkorunkban, vagy a 20 éves korunkban, ahogy volt, mert hogy most már úgy mindennek jobban nyoma van, hogyha érted, hogy mire
1: Abszolút
2: gondolok.
1: Abszolút értem, pedig hát ezt most a hallgatóknak mondom, hogy Veronika azért olyan popformációkban is énekel, sőt, hát lemezek vannak ebből az időszakból, amik a maguk idő intervallumában igen nagy visszhangot kaptak.
2: Én azt gondolom,
1: hogy voltak slágereid.
2: Én azt gondolom, hogy az ember magánélete az attól az, ami, hogy igyekszik azt magának megtartani. És amit én megfigyeltem magamon, hogy ahogy telik az idő, és egyre idősebb vagyok, vagy mondjuk azt, hogy tapasztaltabb, ezt egyre inkább úgy érzem, hogy ezt szeretném magamnak megtartani. Tehát, hogy az a millió, az a kis mikrokörnyezet, amiben az ember él, abban muszáj valamit magunknak megtartani. De egyébként visszatérve arra, amit kérdeztél, hogy mennyire publikálok nyilvánosan zenei, illetve hát magánéleti dolgokat, ezen én nagyon sokat gondolkodtam, hogy hol van az a határ, amin belül én úgy tudok megnyilvánulni, hogy önazonos maradjak, és ne kelljen olyan kompromisszumokat kötni, amik után nem szívesen, hát mondjuk nem szívesen néz az ember tükörbe. Illetve, hogy az nagyon fontos, hogy önmagunkat megtartsuk.
1: Na ez tulajdonképpen az útra való. Ami téged visz előre az úton, hogy az ars poetika, de mindenek nevezzük.
2: Azt gondolom, hogy igen, bár nyilván voltak az életemnek olyan szakaszai, amikor ebben elbizonytalanodtam, illetve, hogy fontos-e annyira a siker, vagy a népszerűség, hogy az ember olyan kompromisszumot kössön, amiben nem igazán találja önmagát, vagy az életednek egy olyan részét ad ki a nagy nyilvánosság elé, ami máshogy fog téged meghatározni, vagy nem tartozik mindenkire, mert ma már olyan könnyen mondunk egymásról ítéletet, hogy azt gondolom, hogy még sokkal jobban kell vigyázni arra, akik vagyunk, és akik maradni szeretnénk.
1: Na, azért ez valahol egy értékrend is, amit képviselsz, meg követsz.
2: Igen, csak abban nem vagyok biztos, hogy ez annyira népszerű.
1: De kell azzal foglalkozni, hát teszed a dolgodat, aztán...
2: Így van, azt gondolom, hogy idővel az embernek talán sokkal fontosabb az, hogy azt csinálja, amit szeret.
1: Önazonosan.
2: Önazonosan, igen, ahogy mondtam. Ez nagyon fontos.
1: Szerintem is. Ugye a teremtés van a te mindennapjaid középpontjában, akár novellákat írsz, akár dalokat. Tehát hogy jön ehhez az, hogy valaki ügyvéd legyen?
2: A jog,
1: igen.
2: Igen, hát volt az életemnek egy olyan időszaka, amikor több szabadidőm állt rendelkezésre, és akkor gondoltam, hogy hát akkor még tanulnék valamit. És nagyon gondolkodtam, hogy jog vagy pszichológia, és minden barátom, ismerősöm mondta, hogy Veronika, neked pszichológiát kéne tanulni, mert jól tudsz bánni az emberekkel, jól kommunikálsz, figyeled az embereket, figyelmes vagy, és annyira mondta mindenki, hogy akkor úgy gondoltam, hogy legyen jog. Tehát ez is egy kicsit olyan, amilyen én vagyok.
1: De el is végezted?
2: El. Uh-huh. Igen, igen, igen.
1: De dolgoztál egy percet is?
2: Nem, és szerintem jogi nem is vonalon? Fogok. Vagy hát a fene tudja, hogy mit hoz az élet. Én erről azt gondolom, hogy hát hobbinak kicsit drága volt, és ezt nem a szó materiális értelmében értem, hanem
1: időben
2: uh-huh. áldozatban. Igen, viszont nem bántam meg, mert egyrészt soha nem lehet tudni, hogy mit hoz az élet, ad egyfajta gondolkodásmódot, bizonyos dolgokban az ember könnyebben ellavíroz, rálátsz jobban dolgokra, mint azok az emberek nyilvánvalóan, akik nem végeztek jogot, de nem érzem azt, hogy ez annyira az én utam lenne. Uh-huh.
1: Inkább a kreativitásnak a
2: igen, illetve része? Az, hogy a szabadság. Tehát az nekem nagyon fontos. Én egy nyilas jegyű ember vagyok, és a nyilasnak az alapértéke a szabadság. És ezt így élem is minden nap. Bár az aszcendensem az rák, és ez a kettő, ez a tűz és víz, ez azért elég sokat harcol egymással.
1: Akkor ez átok vagy áldás?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Erre még én sem jöttem rá. Néha úgy érzem, hogy átok, néha pedig úgy, hogy áldás, attól függ, ugye, hogy melyik oldalon van épp az ember, hogy süt a nap, vagy esik az eső, ugye.
1: Fellépések nélkül nem lenne teljes az életed? Kell a közönséggel való találkozás?
2: Biztos, hogy igen, és ideig, óráig az ember tud más csinálni, vagy más dolgokban kipróbálni magad. Viszont azt gondolom, hogy ha az ember úgy érzi, hogy valamire született, akkor előbb-utóbb az élet mindig visszatereli arra a pályára, mert lesz az emberben egyfajta hiányérzet, hogy tök jó, hogy van sikerélményed ebben-abban, de hogy van valami, ami igazán az embernek a szíve csücske. Uh-huh. És ha ilyen van, amit így, ilyen szerelemmel vagy szenvedéllyel tud csinálni, akkor azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy oda mindig visszataláljunk.
1: A kreativitás az, hogy te tényleg létrehoz valamit, például az, hogy most ezeknek a klippeknek is te írtad ugye a forgatókönyvét. Tehát minden úgy történt, ahogy azt te kitaláltad.
2: Igen.
1: Az már a színészi éned?
2: Hát nem tudom, hogy ez a színészi énem.
1: Hát te játszottad saját magadat.
2: Tulajdonképpen igen, nem tudom, hogy ez a színészi éneme, vagy egyszerűen csak a kreativitás.
1: Már rendező lehet akkor.
2: Tessék, igen. De nyilván főleg a Roxette dalnál nagyon fontos volt az, hogy megmutassak valamit úgy magamból, ami tényleg annyira hiteles, hogy ezért ez nem csak egy kitalált dolog, hanem úgy történjenek a videóklipben az események, ahogy ezért a valóságban is.
1: Amikor éppen nem Budapesten lépsz el, akkor megmész külföldre, és ott koncertezel, és tényleg ez is, talán ez volt az egyetlen egy hír az utóbbi időben, amit úgy talán tudatosan még ki is engedtél az éterbe, hogy voltál Sanremo-ban.
2: Igen.
1: Az ottani fesztiválon. Szóval sok helyen vagy te, szép csendben teszel a dolgodat, de közben meg nagy.
2: Igen, az egy nagyon-nagyon jó élmény volt. A világ minden tájáról jöttek fel.
1: Összegyűltek az énekesek?
2: Igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes esemény volt. A mai napig van egy közös csoportunk, ahol tartjuk a kapcsolatot egymással.
1: A mindenfajta náció.
2: Dél-Amerikától kezdve Európa, igen.
1: Óriási.
2: És azért úgy mindig tudunk egymásról, hogy kivel mi történik, milyen fellépése, milyen videóklipje van, gratulálunk egymásnak, úgyhogy így végül is lett egy ilyen kis közösségünk, ami szerintem tök szuper.
1: No, hát akkor mostan az a lélektani pont, kedves hallgatóink, hogy Veronika dalait tessenek meghallgatni az ő akár közösségi oldalain, a Facebookon, vagy a YouTube-on megtalálni. Tehát Tar Veronica
2: Lotti.
1: Ezt kell beírni, és akkor ott van a kettő dal mindenképp, meg talán több is.
2: Hát meg több is, igen.
1: De a videóklippeket láthatják.
2: Így van, így van.
1: Na mit kívánjak akkor neked így a végén?
2: Azt, hogy ezt az önazonosságot soha ne felejtsem el, uh-huh. és mindig tudjak ennek megfelelően élni, mert ez ad az embernek egy olyan stabilitást és nyugalmat, ami nélkül szerintem nagyon nehéz a mai világban létezni.
1: Akkor ezt kívánom neked, és örülök, hogy végre összejött a beszélgetés. Szerintem most tudatlan sokat segítettél a hallgatóknak, és akik tudnak a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, azok elvittek sok mindent ebből a beszélgetésből. Vigyázz magadra, és hallgatjuk a dalokat.
2: Köszönöm szépen.
1: Meg megyünk a mindenfajta fellépésekre itt Budapesten, a revű színpadokra, úgyhogy sok élményteli találkozás neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Tar Veronika Lottival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Veronikától most elköszönök. Itt folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elejéig még fogunk találkozni.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kassa Sándornak és Tar Veronika Lottinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Személyvonat és kisteherautó ütközött Budapesten, az utolsó negyed évben érkezhet meg az első uniós kifizetés, a nyárra koncentrál a belföldi turizmus, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délelőtt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a kis teherautóban két ember ült. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínen, és így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. 2026 utolsó negyedévében megindulhat az uniós pénzek konkrét kifizetése, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán. Azt írta, a helyreállítási és ellenálló képességi eszközforrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők, a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt. Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással. Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az érre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A nyári szabadság alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik, a foglalások közel negyede már 5-6 vagy ennél is több éjszakás, klasszikus nyaralásra szól. Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a csodálatos fővárosnak és a hazánknak, hangsúlyozta a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában. Hozzátette, hogy több tízezer külföldi szurkoló érkezett, 17 000 jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, de úgy tudja, hogy legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Megjegyezte, hogy soha előtte nem volt olyan esemény, ahol egyszerre ennyi rendőr lett volna szolgálatban. Mintegy 500 műtárgyat mutat be a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves fennállása alkalmából megnyílt kiállítás a Veszprémtől 10 percre található Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Simon Attila vezérigazgató elmondta, a tárlat 4 teremben mutatja be a manufaktúra történetét. A megnyitón Pósvai Mihály, az MTA új elnöke, a tradíció és az innováció kettősét emelte ki, amely mind Herendre, mind az akadémiára jellemző. Holnap gyereknapon alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhő képződésre is számítani kell. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután döntően 27-30 fok várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
0: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én, vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvószenekara. Mert hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvószenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovec Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvószenekari darabokig mostanra csaknem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a MIPA hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fuvola virtuóz, ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duett cínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalmi indulói zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenkit.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, reagált az MCC Magyar Péter kijelentésére a megszűnésükről. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét járnak a vonatok szombathajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézményt fenntartó alapítványi forma. A szervezet szerint a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytathatják tovább tevékenységüket. A Matthias Corvinus kollégium szerint félrevezető az a kijelentés, amely arról szólt, hogy a szervezet megszűnhet a közeljövőben. A Matthias Corvinus kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnhet, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti 3 alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyva regény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A Pavilon Kert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: ki vagyok én.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron, kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményekkel, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák. Ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy minden áron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kislány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bamahír portál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os százalékos drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a budapesti kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Báni Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazulfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet is vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére itt a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Én szerintem ezt már Mudzsai Zolinak mondtam egyszer, amikor itt voltál.
0: Hát köszönöm szépen, nagyon jó esik.
2: De nem ez a lényeg, ezért de, csinálod de, te is.
0: Ezért.
2: Hatással legyél másokkal.
0: Hatással legyek, és olyan dolgokat mutassak meg magamból, amik engem is töltenek, és a közönséget megtáplálják, vagy táplálnak.
2: No, Mudzsahid Zoltánnal beszélgetek, kedves hallgatóink, örülök neked, hogy itt vagy, az apropónak is örülök. Ez egy fontos év a te, meg a ti életetekben?
0: Ez egy nagyon-nagyon fontos év, igen, igen. Tulajdonképpen ugye...
2: Lélekben.
0: Lélekben?
2: Tehát, hogy ezt úgy élitek meg a próbákat, a koncerteket, hogy ez egy jubileumi év?
0: Így van, ez egy jubileumi év, és hát ez egy jubileumi koncert, ami miatt most itt vagyok.
2: Köszönöm. Nem is akárhol lesz.
0: Igen, a Várkert bazárban lesz, be lehet mondani, hogy mikor.
2: Itt minden szabad képzelni, hogy ez az jó. A műsor, ahol kifejezetten kérem.
0: Tehát Várkert bazárban lesz június 7-én, vasárnap este 7 órától mindenkit nagyon-nagyon várunk erre az ünnepi 20 éves jubileumi nagy koncertünkre, amire, ahogy mondtad is, nagyon-nagyon készülünk, és az az igazság, hogy azért is vagyok nagyon elérzékenyülve, én a csapathoz 8 éve csatlakoztam, és ami ennek a nagyon fontos része az, hogy amikor én bejöttem a képbe, akkor abszolút a zenekar reflektált rám, és egy picit új irányba vittem a bandát, sokkal inkább nyitottunk, ugye ebből a swinges érából én azt gondolom, hogy már egy ilyen pop-swinges, fúziós ilyen egyveleget, ami egyébként nagyon-nagyon közönségbarát, és ezen túl, ahogy mondtam neked, hogy el vagyok érzékenyül, az amiatt van, hogy két saját dalomat is be fogom mutatni ezen a koncerten, ami az utóbbi életszakaszomból inspirálódott, tehát abból merítkeztem, és nem volt könnyű.
2: Hát igen, de a zenével mégiscsak sikerül kimászni belőle?
0: Nem csak a zenével, sok minden mással is, okay. De a zene gyakorlatilag ennek egy égköve. Tehát ott...
2: Tehát segít a zene, vagy nem itt ez?
0: Ahogy ne segítene, hát a zene nem lenne, én már rég nem élnék.
2: Hát meg gondold el, hogy te sem élnél, de valószínűleg a közönségnek mennyi erőt tudsz és tudtok adni?
0: Ezeket nap, mint nap kapom, tényleg.
2: Visszajelzésként?
0: Abszolút, abszolút. Üzenetekben is, a koncertek után oda jönnek.
2: Azért ez felelősség.
0: Ez egy nagyon nagy felelősség. De egyben ez a kiváltság, ez tényleg, hogy mondjam, nemrég jártunk Japánban tavaly, Magyarországot képviseltük
2: a zenekarral,
0: a Group and Swing zenekarral Oszakában, az Oszakai Világexpon, és képzeld el, hogy ott a magyar dalainkat mutattuk be, és 80%-ban a japán közönségnek, és a japán közönség a végén állva tapsolt, és körülbelül 200-an utána csak hozzám akartak érni, és a zenekar tagokhoz.
2: Ennyit számít a zene ereje, hogy ennyit, az tényleg univerzális, ennyit. Megértik.
0: És nem értették a szöveget, de a zenét értették.
2: Na de akkor ezek szerint mégiscsak valami átment.
0: Igen, abszolút átment, hogy valami hiteles dolgot, meg önazonos dolgot, ami nagyon-nagyon fontos. Hogy amikor bejöttem a zenekarba, voltak olyan zenei stílusok, amivel én nem értettem egyet, és a zenekar abszolút reflektált rám, és mondták, hogy Zolikám, az lesz, amiben jobban, jól érzed magad. És ez egyébként korábban soha nem volt. Azt el kell énekelned. Hát azt én annyira nem érzem. Itt ilyen nincsen, és emiatt önazonos lehetek, és ez szerintem az önazonos légkörben lehet jókat alkotni.
2: Az biztos. Tehát akkor ezek szerint ez egy fontos egymásra találás volt.
0: Nagyon fontos. Neked talán az életem ilyen? Egyik legfontosabb.
2: Ezt akartam kérdezni, látod, hogy az életedben voltak-e ilyenek?
0: Ennyire fontos nem volt, de hát azért mi is nagyon-nagyon, itt nyilván a zenekar 20 év alatt, én a 8 év alatt nagyon-nagyon sok irányt kóstoltam meg, nekem azért van egy nagy szerelem a Tánccal Fesztiválos világ is, egyébként ezt is annak idején a Várkertbe sikerült bemutatni Szécsi Pálnak.
2: Pont akkor beszélgettünk, igen.
0: Igen, akkor ez most már kapcsán. Szerintem, hú, úristen, lehet, hogy 3 éve volt.
2: Látod, gyakrabban kellene találkoznunk.
0: És mind a mellett, hogy nagyon szeretem a Tánccal Fesztiválok világát, ugye Máté Péter, Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa, tehát ezek ilyen olyan előadók, akik előtt nagyon-nagyon tisztelgek. És ugye a swing, a jazz. Én a Zeneművészeti Akadémián végeztem 2006-ban, osztálytársam volt Fábián Júli, mi együtt végeztünk. Aztán én 2018-ban megcsináltam a mastert is. Szóval valahogy így a jazz zene, a swing az mindig is az életemet jellemezte.
2: És ez egy mívesebb muzsika, ugye?
0: Igen, hát most a jazzen belül is, igen, tehát sokféle válfaja van. Én azt gondolom, hogy abszolút ezt a könnyed, populáris, de mégis izgalmas, és tele van érzelemmel. Amikor tényleg az van, hogy ugye a hallgatóknak mondom, hogy akik nem ismernének még minket, a zenekar az úgy tevődik hozzá, hogy van egy alapritmus szekció, ugye dob, basszusgitár vagy bőgő, mert bőgős dalok is vannak, illetve gitár, zongora, és aztán van egy fúvó szekció, ami megadja hogy ennek az abszolút a csízióját. Két trombita, bariton szaxofon harsonya, az váltakozva van, illetve tenor szaxofon. És így tevődik össze a fúvó szekció, és hát ez egy orbitális nagy örömzene, tényleg nagyon-nagyon-nagyon patetikus, ahogy ezek a dalok megszólalnak, és mind a mellett, hogy saját dalokat is játszunk, mi azért arra odafigyelünk, hogy ahonnan indultunk, ugye a 20-as, 30-as évek swingérától kezdve egészen a napjainkig olyan dalokat, popdalokat dolgoztunk át, akik előtt szintén nagyon tisztelgünk, és 2021-ben egyébként megjelent egy Respect című lemez, tisztelet.
2: Én szeretem
0: Elton
2: azt a
0: John, Stevie Wonder, George Michael, Queen, olyan dalokat dolgoztunk fel saját arculatunkra, amelyeket így biztosan nem hallotta a közönség.
2: Úgyhogy szívből ajánljuk egyébként, hogyha befejeztük a beszélgetést, akkor keressék a ti oldalaitokat.
0: Igen, mindenféleképpen jöjjenek el, mert tényleg szeretnénk minél nagyobb közönséggel ünnepelni.
2: No, nagyon-nagyon, most akár az író is beszél belőlem, hogy ennek a zenekarnak a működése az eleve egy csoda dolog, hogy tényleg egy új énekest befogadtak, és a közönség is elfogadott. Igen. Ezzel a zenekarral. Ugye itt valószínűleg ebben a műsorban majdnem minden énekes járt itt szerintem a Gruppenswing történetéből, talán csak az egyik nem, aki aztán pont előtted volt, Bálint.
0: Igen, Magyar Bálint.
2: Aztán ő nem volt egyedül, de hogy nagyjából lehetett követni a zenekar sorsát, de hogy, és azért ez nagyon ritka a mai pop, a magyar pop zenében, hogy elfogadnak új énekeseket. Igen. Egy már
0: igen,
2: bejáratott igen. Zenekarnál.
0: Igen.
2: Ez ilyen szempontból is egy fontos
0: igen, találkozás. Nagyon jó az észrevételed, és pont emiatt szerettem volna, hogy reflektáljanak az én stílusomra, mert hogyha abban maradok mondjuk, amit a Gájer Bálint csinált, ugye, annak idején, akkor lehet, hogy a közönség is azt mondta volna, hogy hát az a Bálintnak jobban áll. Viszont a Bálint ebben a nagyon authentic swing, ez tényleg vitathatatlan.
2: Te egyébként nem is énekelsz olyan dalokat, amiket
0: dehogy
2: ő...
0: Nem. Dehogy nem, hát azok is gruppenszink dalok. Csak egy picit átformáltam, tehát egy picit máshogyan.
2: Egy itt van a fejemben, a szép volt, jó volt a szerelem ennyi, az...
0: Azt éneklem. Azt éneklem? Ez volt a szerelem ennyi,
2: ez volt a szerelem ennyi, ez
0: igen,
2: a címe.
0: Igen. Egy picit átkonvertáltam a saját ízlésemre, egy picit áthangszereltük, és abszolút illik hozzám, és senki nem mondta. És kérdésedre a válasz, hogy igen, ez egy nagyon hálátlan feladat, amikor egy működő zenekarban ugye egy frontember érkezik, akkor természetesen óhatatlan, hogy hasonlítják ugye az előzőhöz. Az én esetemben én azt éreztem, hogy abszolút magamivá tettem a dalokat, és emiatt erre nem került sor, vagy ha került is, akkor nem jutott hozzám.
2: Jó, meg már 8 évről beszélünk, tehát most már az, hogy elfogadnak, vagy nem fogadnak, elfogadnak, persze, hogy elfogadtak, tehát ez az alap, de ugye itt
0: az... Nem azért, mert annyira régóta vagyok, és már megszoktak.
2: Nem, de hát, hogy most azért nyilván ez egy a jubileum miatt most idézgethetjük a korszakokat, mert belefér. Hát hiszen ti is ezt fogjátok.
0: Abszolút. De egyébként ez a például tenni. Az Ez volt a szerelem, vagy az Amíg élek, ezek a dalok jelen vannak a koncertjeinken. Hát.
2: És ugye ne felejtsük el, hogy azért ez a zenekar sokáig egy énekes nőre, a Rékára, Mihály Rékára épült, tehát ez is egy másfajta elfogadtatás, hogy a hölgy után kellett a férfit. Mert most már azt hiszem nincsen melletted, ugye? Énekes
0: nincs.
2: Tehát te vagy egyedül a front.
0: Én vagyok egyedül a front, ez így döntöttünk. A Réka után jött még egy hölgy, a Molnár Enikő, de aztán valahogy azt éreztük, hogy, és tényleg nagyon-nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy hogyan kéne továbbvinni a zenekar sorsát, jövőjét, és mondtam, hogy én szerintem egy megújulás kéne, és teljesen egy új irányba vinni.
2: Ez egy jól bejáratott brand név egyébként, a Gruppenswing?
0: Most már úgy futunk, hogy Mucsai Zoltán is a Gruppenswing. Én azt gondolom, hogy egyre inkább az nagyon-nagyon jó megkereséseket kapunk, ahol szerepelünk, ott nagyon-nagyon szeretnek minket. Van olyan, ahol kétszer is ebben az évben visszahívtak.
2: Jó, hát a Várkert Bazár is egy ilyen impozáns hely.
0: Igen.
2: Talán azt a múltkor már megbeszéltük, hogy nyilván tudod, hogy mi volt ott korábban az IFI Park.
0: Igen.
2: Hogy ez milyen történelmi helyszín ilyen szempontból, az a magyar zene történetében.
0: Igen, a popkulturális.
2: De az benned is van ilyenkor, amikor ott vagy?
0: Képzeld el, hogy én nagyon-nagyon jóba vagyok a Litva Imrével, 100 fok Celsius vezetőjével, és ő mesélt nekem sztorikat, mert ők meg akkor léptek föl. Igen, és ő nagyon nagy Gruppenswing rajongó, most is ott lesz a koncerten, és ő mesélt, hogy ő még az Újvárkertben nem járt, csak a régibe, a nagyon régibe, mert hogy ők ott zenéltek még azzal a country műsorukkal, és ez annyira...
2: Csoda idők voltak azok is.
0: Igen, és egyébként Litva Imi mesélt nekem még annak ezen Széchi Párról is, együtt léptek föl. Ez brutál ilyen történelem van.
2: Az biztos. Hát és egy olyannak mondod ezt, aki a Cserháti könyvet írta, ugye a Cserháti Zsuzsa életét összetört szárnyak címmel, úgyhogy én még valamelyes benne is voltam ezekben a sztorikban, és imádom azt a világot, de be tudtad vinni ezt a Gruppenswingbe is?
0: Nem is szerettem volna.
2: Tehát akkor most a bulin nem lesz, táncdal.
0: Tánzzal nem lesz a bulin.
2: Csak bulin... saját mujahid dalok.
0: Mujahid dalok lesznek, Gruppenswing dalok lesznek, és lesznek feldolgozások, amit sajátosan játszunk, és lesznek a klasszikus feldolgozások. Most mondhatok egy-két dalt, a New York, vagy Feeling Good, ezek ilyen alap dalok, amiket nagyon
2: szeretek. Ha ennyire lehet spoilerezni, akkor csak azért lehet. Kérdezem, mert engem meg mindig az érdekel ez a fejlővésem, hogy hogyan kezdődik egy koncert. Ha van intro, az oké, de az intro után mi az első dal?
0: Igen, ez nagyon fontos, ugye ez ügyben is a zenekarvezető Csík Tiborral összeültünk, hogy azért óhatatlan, hogy az egész lemez nem tudjuk eljátszani, hát van vagy 60-70 dal, amit a Gruppenswing írt, illetve én is köztük, Lőrinc Ádám, annak idején ugye Péli Barnabás is írt, Elek Norbert, Romhányi Áron, tehát rengeteg előadója volt, a dalszerzője, szövegíró, a zenekarnak, és ilyenkor, amikor leülünk, akkor el kell dönteni azt, hogy mi az, amit kihagyunk, és mi az, ami nem. És nyilván a végső szó az enyém, mert én fogom elénekelni, tehát, hogy olyan dalokat választottunk, ami nagyon közel áll hozzám, nagyon hiteles tőlem, önazonos, amit az elején is említettem, és így nagyon-nagyon fontos az, hogy az első dal, az első lemezről a címadó dal legyen a Swing, Amíg élek, ugye 2009-ben jelent meg ez a lemez, és ezen szerepel az Amíg élek, ez volt az első dal, amivel országos ismertségre tett szert a Gruppenswing, és ezzel fog indulni. Ennyi spoiler-t elárulok.
2: Oké. Érdemes lesz. Mikor van pontosan még egyszer, csak hogy
0: a jubileumi koncertünk június 7-én, ez egy vasárnapi nap, este 7 órától a rendezvényteremben, a Várkert bazárban.
2: No, szívből ajánljuk mindenkinek egyébként a hallgatók közül. Ilyenkor te már lélekben készülsz erre? Tehát oké, hogy próbáltok, de hogy ezzel kezd, fekszel, tehát ezt így valahogy így képzeljük el?
0: Így van, minden dalszöveget memorizálok, még olyanokat is, amiket már évek óta énekelek, egyszerűen nincsen hiba, százalék hiba lehetőség, tehát ezzel fekszem, ezzel kelek, nézegetem a sorrendet, úgyhogy talán valahol kéne egy pici változtatás. Ugye lesz egy olyan, mivel ugye ezt most mi show koncertnek hívjuk, azért itt több, kicsivel többet rakunk bele, mint egy normális koncerten, fogok öltözni is. Uh-huh. Azok mindig nagyon nagy, tehát az mindig nagyon nagy kihívás, mert olyan izgalom van, hogy 3 perc alatt hogy tudok teljes
2: szettet. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyi időd van.
0: Ebben lesz majd segítség, de 2,5 perc.
2: Addig tehát a zenekar játszik.
0: Addig a zenekar játszik, mert vannak olyan blokkok is, ami instrumentális, uh-huh. illetve a Lőrincz Ádámnak is lesz egy saját dala, amit be fog mutatni most először. Ő a zongoristánk, zeneszerzőnk és a zenekar vezető. És addig is ott is van egy kis szuszanásnyi időm, ahol meg tudok egy kicsit újulni, frissülni. Ez az egyik. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy kiemeljem, hogy olyan show elemek is lesznek, amikre mi most már egyre inkább fektetünk hangsúlyt, koreográfia, a fúvó szekcióval, olyan show elemeket csinálunk. Szoktam mondani, hogy a Bruno Mars koncerteken lehet ilyet látni, amikor a zenekar is elől van, és együtt táncolnak, együtt mozognak ott a fúvó szekció.
2: Én most napi szinten nézem ezeket, de akkor te már végignézted a Romantic Tour-ra?
0: Azt még nem néztem meg.
2: Akkor ezt nézd meg.
0: Brutál?
2: Hát brutál az egész. Erre lassú dal, egy lírai dallal nyitja az egészet, és...
0: Hát az a lemez, az rongyosan hallgattam, hát ez valami fantasztikus.
2: Tudod, amikor valaki rizikózik a szerelemben, ezzel nyitja a ezért, és 40 ezer, vagy éppen ahol többen van, akkor 70 ezeren üvöltik vele a lassú dal. Tehát nem az, hogy berúgja az ajtót. Tényleg ez egy jó kérdés, vagy jó téma ilyen szempontból, hogy be kell rúgni az ajtót?
0: Hogy érted?
2: Hát egy koncertem. Vagy lehet lírával kezdeni? Ez mitől függ?
0: Egyébként most, szintől? Hogy mondod, szerintem lehet, de ha a zenekarnak mondanám, azt mondanák, hogy nem. Aha. Nem lehet. Hát szerintem egy például voltam nemrég Beyoncé koncerten, és ő is egy lassú dallal indított. Uh-huh. Az intro után, természetesen az intro az uh-huh. ilyen nagy stroboszkóp és izé, de amikor ő megjelent a színpadon, egy lassú dallal, egy lilai dallal indított, és nagyon nagyot ütött. Egyébként most adtál egy ötletet.
2: Na hát, még nézd meg.
0: Jó, mindenféleképpen.
2: Mert zseniális az egész. Mint ahogy gondolom, a június 7-e is zseniális lesz.
0: Így van, a Várkert bazárban mindenki nagy szeretettel várunk, és azért is, mert mondom, most először olyan koreográfia próbákra járunk, már 5 próbán túl vagyunk, Karcoki Dalma, a táncművésznő, ő a koreográfusunk, olyan elemeket csinál, ami tényleg, tehát még hogy is mondjam el.
2: Tehát
0: tényleg,
2: egyszerre próbáltok?
0: Egyszerre próbálunk, ugye van a zenekari próbák, és vannak a koreográfiai próbák, ahol a fúvó szekcióval mi 5-en ilyen térformákban mozgunk, egyszerre balra, jobbra, ezek nagyon-nagyon jól mutatnak.
2: Hova fértek be ennyien? Hol próbáltok?
0: A Dürer stúdióban van ott a nagy terem, és ott elférünk.
2: Jó, oké, elfér mindenki. Hát illetve a másik szakmai kérdés, ezt szoktam a pályatársaitól itt kérdezni, hogy ugye a próbán hallottok valamit. Én nem tudom, hogy szólnak egyébként a próbán a dalok, de nagyon másképp szól majd ott a helyszínen?
0: Hát próbán sose szól azért annyira jól, hát a technika ugye nem olyan. És tényleg olyan furcsa szokott lenni, hogy van ugye a hangmérnökünk Német Ádám, ő egy brutál jó hangmérnök, és most már hál' Istennek olyan stabilitás van, hogy koncertről koncertről, ugye nekem fülmonitorom van, ugyanaz szól, tehát
2: na de akkor ezt
0: mondd
2: már nekünk, mert nekünk meg nincs fülmonitorunk a közönségben. Mit hallasz?
0: Igen, hát ez úgy néz ki, hogy mindenkiből annyit kérek, ugye a zenekarban, ugye egy nagyon hangos zenekarról beszélünk, tehát aha. ott a fúvó szekció, a ritmus szekció, ugye 8-an vannak a színpadon, akik csak zenélnek, igen. plusz én énekelek, és a Lőrincz Ádám még vokálozik is, és ugye ezeket az arányokat így a fülesemen be kell állítani, és amikor koncerten nyilván vannak finom hangolások, megszokom azt a hangzást, akkor most, hogy kifelé mi szól, meg hogy a kontrolládákból, az már egy nagyon elavult régi módszer. Nagyon sokan szeretik, és én is egyébként.
2: De meg tudnád csinálni úgyis a koncertet.
0: Meg. Hogyne. Hát így kezdtük, és sőt, nagyon sokáig. Még egy évvel ezelőtt is én nem is használtam fülmonitort.
2: Tényleg?
0: Igen, csak ugye észrevettem, hogy nagyon fárad a hang. Tehát, hogy abban is nagyon segít, hogy jobban tudsz dinamikázni.
2: Aha. Na jó, ezek finomatlan. Már szakmai.
0: Igen. De hogy a komfort meg a biztonság az a fülmonitor megadja, és tényleg teljesen úgy érzem magam, hogy megvan a két szárnyam, és csak repülnem kell.
2: A közönség meg veled repül.
0: Így van, bízunk benne.
2: Ezt szeretném mindenkinek javasolni, tényleg akkor, kedves hallgatóink, június 7-e Várkert bazár. Elmondtuk, hogy hányadik születésnap?
0: Én az elején elmondtam, de jó, akkor elmondom. 20 éves a Gruppenszín
2: zenekar. Oké, én tudtam csak, hogy valóban elhangzott-e. Amikor te csatlakoztál hozzájuk, azért benned volt az a fajta felelősségérzet, hogy ez mégis akkor már közel 12 éve létező zenekar volt, ha már 8 éve
0: igen,
2: van.
0: Igen, 12
2: hogy
0: éve.
2: Hogy itt ennek van egy felelőssége, azzal foglalkoztál, vagy nem különösebben érdekelt?
0: Az elején, amikor még volt ugye a Réka, akkor ugye annyira nem kellett foglalkoznom. Mikor már úgy, hogy mondjam, tehát azért nyilván ez egy folyamat, hogy mikor van, amikor magamivá érzem. Az elején nyilván óhatatlan, amikor a kívülálló ember kerül be egy működő csapatba, akkor még kívülálló vagyok. Tehát ugye a sikereket annak idején nem velem érték el, utána ugye telt múlt az idő, velem is értünk el nagy koncerteket, sikereket, és onnantól kezdve én is ugye teljes válszélességgel ugye a zenekarért éltem, ők is értem, és eljutottunk egy olyan szintre, amikor azt mondtam, hogy na, akkor most van az a pont, amikor teljesen sajátomnak érzem, még a régi dalokat is, amik például ugye nem rám írtak annak idején. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon nagy a felelősség, mert tulajdonképpen rajtam áll vagy bukik.
2: Abszolút. Mondtad, és most nem, ugye ez nem egy bulvárműsor, most nem fogok ráugrani a témára, csak annyit mondj, hogy most egyébként jól vagy.
0: Nagyon jól.
2: Tehát mondtad, hogy ott volt mindenféle, amivel a zene segítségével...
0: Így van. A zene segítségével ki tudtam belőle mászni. Ez tulajdonképpen nagyon-nagyon sok ember küzd ezzel. 3 évvel ezelőtt először életemben azt sem tudtam, hogy mi az. Egy roham jött, és aztán később kiderült, hogy ez egy pánikroham, de hát ennek nagyon-nagyon erős formája volt. Mentő, kórház, végigmentem mindenféle kivizsgáláson.
2: És amikor kiderítették, hogy nincs igazából semmi szervi.
0: Igen, elég hamar kiderítették, hogy nincs, egy elég átfogó és diagnosztika volt, és aztán én nem értettem ezt a helyzetet. És nyilván ugye ott utána szakemberekkel kellett ezt megvitatnom, a mai napig járok terápiára, nem szégyellem, foglalkozom magammal, teljes életmód váltás, nagyon-nagyon sokat vagyok egyedül, szeretek egyedül lenni, sokat gondolkozom, sokat pihenek, ezeket egyszerűen, tehát van egy szint, amikor az ember rendszertelenül él, és lehet azt csinálni, de egyszer csak
2: benyújtják a számlát.
0: Benyújtják, és elég keményen. Aha. Azt kell,
2: és
0: mondjam.
2: Akkor rohamok már nincsenek?
0: Rohamok már nincsenek. Még ha jön is, akkor fel tudom azt mérni, hogy ez az lesz, és akkor kicsit félre kell vonulni. Nyilván színpadon ez nem túl szerencsés, volt már olyan is egyébként, akkor úgy éreztem magam, mint a háborúba indulnék, és ott a frontvonalon addig harcolok, míg élek, és aztán ezeket le tudtam küzdeni. Vannak módszerek, amivel ezeket lehet kordában tartani.
2: Hát köszönöm az őszintességet, mert biztos, hogy nagyon sok hallgatónak tudunk ezzel, vagy segítettél most tudat alatt, hogy erről beszéltél, várlak vissza. Ne teljen el most már sok idő.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
2: Beszélgetés között kéz- és lábtörést, illetve hát sok csillogó szempárt, inkább azt mondom, ott június 7-én a Várkert bazárban, akkor a tiéd meg a tiétek is csillogni fog. Üdvözöljük az egész zenekart, vigyázzatok magatokat.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm, hogy itt voltál. Mudzsai Zoltánnal beszélgettem, akit szintén a közösségi oldalon kövessenek, szeressenek, azt a sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, hogy a zenekarét és a Gruppenszínget is megtalálják az összes közösségi oldalon. Zolitól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.

0: 120 utas utazott, a kis teherautóban két ember ült. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínen, és így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. 2026 utolsó negyedévében megindulhat az uniós pénzek konkrét kifizetése, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán. Azt írta, a helyreállítási és ellenálló képességi eszközforrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők, a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt. Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással. Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az élre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik, a foglalások közel negyede már 5-6 vagy ennél is több éjszakás, klasszikus nyaralásra szól. Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a csodálatos fővárosnak és a hazánknak, hangsúlyozta miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában. Hozzátette, hogy több tízezer külföldi szurkoló érkezett, 17 000 jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, de úgy tudja, hogy legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Megjegyezte, hogy soha előtte nem volt olyan esemény, ahol egyszerre ennyi rendőr lett volna szolgálatban. Mintegy 500 műtárgyat mutat be a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves fennállása alkalmából megnyílt kiállítás, a Veszprémtől 10 percre található Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Simon Attila vezérigazgató elmondta, a tárlat 4 teremben mutatja be a manufaktúra történetét. A megnyitón Pósvai Mihály, az MTA új elnöke, a tradíció és az innováció kettősét emelte ki, amely mind Herendre, mind az akadémiára jellemző. Holnap gyereknapon alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhő képződésre is számítani kell. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután döntően 27-30 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És egy szobrászművész, aki ráadásul a képzőművészeti egy egyetem szobrász tanszékének az adjunktusa, nagyon is hatással tud lenni erre. Erős Apolkát köszöntöm nagy szeretettel.
4: Én is
3: örülök neked.
4: És köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre
4: öröm
3: megtörténik. Hát nekem meg az az öröm, hogy hoztál egy nagyon szép meghívót a te kiállításodra.
4: Igen.
3: Június 12-ig látható, de ezt minden egyes kiállítás esetében elmondom, ne hagyják az utolsó pillanatra, szóval igyekezzenek, kedves hallgatóink. Interpretációs kísérlet, van egy nagyon jó címe egyébként, neki ezt majd mondd el, te kérlek.
4: Rendben.
3: Az egész rendkívül izgalmas, ahogy beléptél ide, mondtad, hogy több szál összefut itt ebben a műsorban. A Fazakas Rékától, aki ugye folyamatosan visszajár hozzánk, mint kurátor,

0: művészeti író, de a Dóka, Dóra Attila, Dóra Attilával, vagy Luca, tehát sokan, nagyon sokan, a képzőről is nagyon sokan járnak, ráadásul ugye olyan kurátor társaid fordulnak meg ebben a műsorban, akikkel szintén dolgozol, gyakorta. Örülök neked. Most már nem mondom többször. Hogy van most a lelked? Mert ahogy látom, nem olyan régen nyílt.
1: Hát köszönöm szépen. A lelkem az kicsit izgálgó, de azt hiszem ez egy az általános mitől? Állapot. Hát,
0: a művész lényed mondja ezt? Vagy a megnyitó utáni?
1: Hát inkább a művész lényem. Tehát mint művész és mint fogalmaztál főhős, azért nagyon sok szálon és összetetten mozog az én tevékenységem, és szerintem ezek alapozzák meg a létemet, illetve amikor egy ilyen összetett kiállítást tár az emberek elé az ember, akkor végül is ez mind megmutatkozik benne. Uh-huh. Tehát egy-egy szobor mögött azért nem csak az alkotói én, az alkotói elét, hanem az oktatás, a kurátori tevékenység nagyon az sok más van. Is van, persze.
0: Mennyi ideig tartott, vagy készült most ez a kiállítás? Hát mindig a Rékától is kérdezem, amikor jön, és olyan elképesztő számokat mond.
1: Nem mernék igazándiból őszintén válaszolni. Magam ellen beszélek, hogyha elmondom, hogy ez fél év anyaga. Ezt azért mondom így, mert ez egy nagyon nagy munka, egy hatalmas druk, egy hatalmas lendületfröccs volt tulajdonképpen a mögött, a kiállítás mögött, egy nagyon intenzív időszak. És ez azt hiszem, hogy nem a normális lépték.
0: Na de várj, apuka, most nem értem, hogy miért mondod, hogy magad ellen beszélsz. Most egy Munkácsy Díjas szobrászművész nem engedheti meg magának, hogy fél év alatt elkészítsen egy kiállítást?
1: Abszolút megengedheti magának, azt nem engedheti meg magának, hogy adott esetben belepusztuljon egy feladatba.
0: Ja, értem.
1: Tehát okay. Én ezt úgy mondom, hogy azért ezeknek a szobroknak a létrehozása több időt kér. Ugyanakkor viszont, hogyha egy alkotás kikívánkozik az emberből, akkor annak saját élete van, tehát ezt viszont az ember szándékkal, akarattal nem tudja, és azt hiszem nem is szabad befolyásolni.
0: Mert itt most akkor mennyi alkotásról beszélünk?
1: Hát ha jól számolom, akkor 7 nagyon komplex szoborról van szó, és a hozzájuk tartozó grafikai elemekről. Uh-huh.
0: Valahogy még mindig azt érzem, hogy meg kell magyaráznunk a hallgatóknak ezt a, hogy mondtad, beledögleni?
1: Igen. Tehát én az egyetemen
0: én azt tanultam, és szabad ne feled, igen. Bocsánat, hogy egy alkotóművésznek minden megengedett. Azt csinál, amit akar, hát hiszen azért tud olyan alkotásokat létrehozni. Ez nem így van?
1: Tulajdonképpen valahogy úgy tudnám szőni tovább a gondolataidat, hogy az ember a határokat magának állítja föl. Uh-huh. Ez abszolút érvényes a szobrászatra is. A feszültségek, az intenzitás az, ami eredményez egy olyan felfokozott munka tempót adott esetben, ami után óhatatlanul következik valamiféle, nem is ürességnek nevezném ezt, hanem egy mély csönd, uh-huh. Ami lehet, hogy nem hosszú periódus, viszont nagyon intenzíven meg kell élni azt is. Tehát valahogy a langyos lábvíz és a középutas szerintem elkerül engem az életem minden területén.
0: Ezt szerintem a közönség megértékeli. Egyeki műhely, kedves hallgatóink, ott várjátok szeretettel a látogatókat, mint mondtam, június 12-ig, kedtől péntekig 10 és 17 óra között, de ezt még majd egy párszor elmondom, hogy megragadjon, meg megmaradjon az emberekben. Azért pontosan tudom, hogy egy-egy ilyen kiállítás után, most én nem tudom, csak tapasztalom azoktól, akik bejárnak ide a műsorba, és mesélnek róla, hogy megnyugszik az ember. Picit. Hát én nem tudom, nálad most ez hogy van, de amikor bemész a kiállító térbe, akkor már tudsz közönséggé válni? Tudod úgy nézni azzal a szemmel? Az alkotásaidat?
1: Nagyon fura, mert a mai életben egy műtermi szituáció, én úgy gondolom, hogy nem természetes. Tehát az alkotó annyira elszeparálódott nem csak a közönségétől, hanem a társadalom egészétől, hogy minden egyes kiállítás megnyitva, amikor hirtelen napfényre kerül egy alkotás, pláne egy alkotás csomag szobroknak az együttállása jelen esetben, az egy nagyon komoly kitettség érzést eredményez. Egy olyan szituációt, amikor az ember pőrére vetkőzik, a szakma, a kollégák, a nézők, az érdeklődők, és teljesen idegen emberek előtt is. És ez nem megnyugtató az én megélésem.
0: Ennyivel a hátad mögött, meg ennyi eredménnyel, meg mindennel?
1: Igen, tehát ez nem fog változni sose.
0: Aha. De lehet, tehát, hogy addig jó, nem?
1: Én szeretném, hogyha ez így maradna, tehát hogy az ember... Én például nem látom magam reálisan, ezt pontosan tudom, családomtól, barátaimtól emlékeztetnek rá folyamatosan, reálisan kívülről. De az alkotásokkal is van egy ilyen helyzet, hogy amit én megélek, azt a folyamatot, ők más módon élik meg, és az a jó, hogyha bármi módon kapcsolódni tudnak egy alkotáshoz az emberek, akik azt nézik, vizsgálják, próbálnak hozzá közel kerülni, hogyha ez nem történne meg, az régen rossz lenne, viszont az a fajta kapcsolódás egy teljesen más reláció. Mm. Egy új struktúra, egy új hálózat kiépítése, és én ott elveszek. Tehát vagy megmarad bennem valami az adott szoborba, és azt megleli, aki nézi, vagy nem, de tud vele kapcsolódni, akkor működik a dolog, de mindenképpen ez valami új olvasat lesz onnantól kezdve, hogy én a műteremben elengedtem a plasztikát.
0: Uh-huh. És mondjuk az adjunktus éned, ezt hogy kezeli? A diákok mennek és megnéznek?
1: Az adjunktus énem egy nagyon fontos összetevője az énemnek. Fantasztikus dolog egy egyetemen oktatni. Fantasztikus dolog...
0: De felelősség is, nem?
1: Abszolút. Nagyon-nagyon mély felelősség, tehát kapcsolódási lehetőséget kapni arra, hogy fiatal felnőttekkel, a pályájuk elején álló alkotókkal az ember kommunikáljon szakmáról, lehetőségekről, kihívásokról. Én úgy gondolom, hogy nem csak az ő életüknek vízválasztója egy egyetemi periódus, hanem ugyanúgy visszahat ez ránk oktatókra is, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, mennyire hagyjuk magunkat elbizonytalanítani, vagy inspirálódni általuk. Uh-huh. Tehát kicsit olyan ez, mint hogyha egy család lennénk. Nagyon személyes, nagyon bensőséges a képzőművészeti egyetem, pláne a szobrász tanszék. Egy pici közösségről van
0: szó. Hol vagytok egyébként helyileg?
1: Hát szerintem a Paradicsomban, tehát a Bajza utca által határolt Epreskerti terület.
0: Hát az tényleg az egyébként. Igen, hát azt abszolút. Mondtam is a kollégádnak a minap, hogy pont láttam ezt a, hogy hívják az utcai kiállítás?
1: A kerítés kiállításunk.
0: Bocsánat, kerítés kiállítás, zseniális.
1: Igen. Borovi Dániellel közösen vagyunk a kurátorai annak a tárlatnak.
0: Innen üdvözöljük őt, nemrég beszélgettünk ugye vele is. Na most, amikor a képzőn ugye jubileumi év van, igen, ezért van ennyi kiállítás, trouble kiállítás. Ennek a, hát nem tudom, minek nevezzem, felelőssége? Az mennyire nyomja a válladat, amikor te alkotsz? Vagy ezt azt teljesen tudod külön kezelni? Mert mégiscsak azon a katedrán állsz, ahol annak idején ő is. És ez valószínűleg, gondolom én külsősként, valamit jelent.
1: Mindenképpen, de amikor az ember jelen esetben, én például a szobrász életutat választottam, az is egyfajta kapcsolódás egy hatalmas, sok ezer éves folyamatban. Uh-huh. Nincsen különbség szerintem aközött, hogy a 21. század elején, vagy időszámításunk előtt 1500-ban alkotott valaki. Tehát az anyag tisztelete, a gondolat átvitele, az a fajta közlési kényszer, illetve lehetőség, ami egy alkotónak megadatik, az ugyanaz. A körülmények más.
0: Ez nagyon fontos gondolat, ezt még senki nem mondta itt nekem az elmúlt években, de ezt most megjegyzem.
1: De ez
0: tehát
1: az,
0: egy ősi folyamatba kapcsolódt,
1: igen,
0: vagy kapcsolódtok mindannyian.
1: Ez egy láncolat, egy nagyon szép feszes ív, és az egyetemi oktatás és az egyetemi lét is ilyen, hogy vannak kiváló, kimagasló elődök, akik megteremtik a lehetőséget, aztán akik tovább fűzik, akik formálják, alakítják a kor szelleme szerint az intézményt, és bízom benne, hogy mi is ennek részesei lehetünk oly módon, hogy meghalljuk a kihívásokat, és megtaláljuk rá a releváns válaszokat.
0: Na már megérte bejönnöm ma. Mert ezt elviszem magammal, ez akkor ezt én lefogom a saját területemre fordítani, mert ez a rádióra is ugyanígy igaz, meg az írásra is. Na, köszönöm az értékes gondolatokat. Mesélj kérlek a kiállításról. És még el sem mondtuk a nevém. Hogy kell ezt kimondani? Hát azért akarom veled kimondatni.
1: Hát ez egy interpretációs kísérlet, Niobe kiállítás. Okay, okay, okay. És kicsit szétszálaznám ezt a pár szót. Tehát az interpretációs kísérlet tulajdonképpen az én szobrászati munkaprogramomnak a neve, tehát a doktori kutatásomat is ez alatt a szókapcsolat alatt folytatom. Niobe pedig egy nagyon fontos történet, a görög mitológiának egy meghatározó történeti egysége, aminek a középpontjában a hübrisz fogalma áll. És nem azért választottuk Fazakas Réka kurátorral ezt a Niobe kiállítási címet, mert konkrétan a görög mitológiába szeretnénk visszalépni és visszaléptetni azt, aki a kiállítást szemléli, hanem arra felhívni a figyelmet, hogy ezek a fogalmak, bár átlényegülnek, a mindennapjainkra igazak. És a görög mitológia például egy olyan varázslatos végtelen tó, amiben nagyon sok arra érdemes történet van, hogy egy picit elgondolkodjunk általuk a mindennapjainkról. Tehát a hübrisz egyfajta gőg, egyfajta határátlépés, az ember a saját határainak a nem helyén kezeléséről szól.
0: Uh-huh. Fú, de fontos téma pedig.
1: És ez nagyon... úgy gondolom, hogy ez az életünk nagyon sok területén komoly tükörbenézést kéne, hogy generáljon. A másik olvasata a Niobe történetének, és látod a szobornak a fotóját a kiadványnak a címoldalán, ő fájdalmában meghalt. Tehát isteni léte ellenére egy halandó halált volt képes halni, és ez a fájdalom, ez valahogy a szobrászattal és az oktatással, és én úgy gondolom, hogy a jelen élet periódusomban összekapcsolódik. Tehát utaltál már rá, hogy adjunktusi lét, szobrászi lét, ezek összefonódnak, rengeteg kérdést vet föl mind a kettő az ember énével kapcsolatban. Ezeknek a megválaszolására ugye más-más út van alkotóként, illetve oktatóként vagy kutatóként, de az ember elfárad menet közben, elbotlik menet közben, adott esetben elesik. Viszont a kérdés szerintem a sok alapkérdésen túl az, hogy ezt megmeri-e az ember mutatni, megmerem-e a hallgatónak mutatni, megmerem-e egy kiállításon mutatni azt, hogy...
0: De te gondolkodtál ilyeneken? Hogy mered vagy nem? Vagy tetted persze, ösztönösen a
1: persze,
0: dolgodat?
1: Persze, persze. És szerintem nagyon fontos az, hogy tudatosan merem a hallgatóimnak is megmutatni a vívódásaimat. Aha. Sokkal őszintébben tudunk kapcsolódni egymáshoz, és azt hiszem, hogy ezáltal nyitottabbak is arra, hogy közösen tudjuk formálni a gondolatokat.
0: Akkor most az alkotóművész, kifejezetten a szobrászművész kérdezem. A fájdalmat, és nézd el nekem a kérdést, hát nem vagyok szobrász, fogalmam nincs, hogy ez hogy van. A fájdalmat nehezebb megmutatni, mint az örömöt?
1: Én szerintem egy nagyon jó kérdést tettél föl. Hasonlóval sem találkoztam még, és ennek kapcsán nem azt mondom, hogy váratlanul ér, hanem a magamban hirtelen megfogalmazó dóválasz ér váratlanul. Ez attól függ, hogy milyen periódusa van az embernek.
0: Tehát, hogy milyen lelkiállapotban vagy.
1: Igen.
0: Jogos, igen. Logikus egyébként, amit mondasz.
1: Igen, egyébként meg, hogyha szigorúan forma tanilag néznénk a dolgot, én azt hiszem, hogy az öröm ábrázolása egy emberi arcon sokkal nehezebb.
0: Tényleg?
1: És én ezt úgy értem, hogy sokkal közelebb van egy groteszkhez. Tehát sokkal...
0: Karikírozható?
1: Igen, és pont ez a csapdahelyzet benne. Aha. Tehát egy fájdalmat hitelesen ábrázolni szobrászati eszközökkel egy emberi arcon egyszerűbb, pont azért, mert az öröm az lehet, hogy valami nagyon könnyed, felszínes, negédes, cukormázas irányba vinni el a plasztikát, ami az én esetemben biztos, hogy nem lehet cél.
0: Réka, Fazakas Réka kiállításod kurátor azt írja rólad, hogy te egy örökösen kísérletező művész vagy. Amit valószínűleg át is jött most ezekből a mozaik darabokból, de például tehát Rékának itt mi dolga volt ebben a kiállításban? Mert azt mondtad, ez fél év.
1: Rékával nagyon jó és személyes a kapcsolatunk.
0: Kellett kurátor ehhez a kiállításhoz? Vagy neked volt ő egy biztonsági, mit tudom én, fogódzó?
1: Két irányú a történet, az ő fejében is kirajzolódott egy kiállítási összkép, és az én fejemben is. És ezek oly módon találkoztak, hogy nagyon-nagyon minimális módosításokkal fette egymást a két kép. Tehát nem azt mondom, hogy fogódzók voltunk egymásnak, inkább megerősítések, visszacsatolások, hogy mi tudunk együtt dolgozni, és hasonlóan gondolkodunk.
0: Mert csak hogy értsem, hogy készültek az alkotások folyamatosan, de ő abba beleszólt? Vagy adott tanácsokat?
1: Nem. Nem. Réka olyan alkat és olyan kurátori szemlélettel bír, hogy ő figyel. És azt hiszem, hogy ez a figyelem nagyon nagy segítség volt nekem, és amikor beszélgettünk szobrokról, neki viszont visszacsatolás volt az, hogy helyes irányban gondolkodik, tehát nem értelmez félre semmit, amit ő lát formailag.
0: Tehát fontos része volt a folyamatnak.
1: Természetesen, igen.
0: Na, mindjárt el fogom mondani még egyszer természetesen az összes elérhetőséget, fontos dátumot, minden, de akkor egyetlen egy kérdés erejéig, meg most már lassan a végén is vagyunk, hát jó társaságban repül az idő, ugye? A tanári mi voltodra? Érzi jól ezt a kérdést is. Találkoztál-e önmagaddal? Láttad-e azt a tüzet, akár azokat a vívódásokat, azokat a szenvedélyt, ami benned megvan másban, a tanítványodban? Vagy ez nem is feltétlenül szükséges?
1: Elég speciális a helyzet. Egy olyan tanszéket képzelj el, ahol nincsen női oktató.
0: Te vagy ez egyedül?
1: Mióta a szobrászmesteriskola Stróbla Lajos által létrejött, én vagyok a második nő, aki státuszban oktat ezen a tanszéken.
0: Ezt nem is tudtam.
1: Ennek számos oka van, és számos okozat folytán nagyon érdekes relációk alakulnak ki köztem és a hallgatók között. Férfi mesterek jelenléte határozza meg a tanszéket, ugyanakkor a hallgatói körnek jelentős hányada női hallgatóból áll. És pont emiatt más a mi viszonyunk, mint az én viszonyom volt a mestereimhez, férfi mestereimhez annak idején. És felelősséget érzek nem kicsit ebben a szerepben, és pont ezért nem is tudom magam keresni bennük.
0: Nem is feltétlenül a keresés, hanem hogy szembe jött-e veled az az eltökéltség, elszántság, alázat is akár, ami biztos, hogy benned ugyanúgy megvan.
1: Annyira szuverén, annyira színes egyéniség minden egyes hallgató a tanszékünkön, hogy nem vetődött föl bennem ez a gondolat. Okay. Tehát nagyon lelkesek, elszántak. Vannak persze, akik nem hisz, fiatalokról van szó, de én inkább azt látom bennük, ami az ő saját karakterük. És szerintem ez a legnagyobb szépség ebben a színes csomagban.
0: Na jó, végszónak ez nekem most tökéletes. Hát kedves hallgatóink, Niobe?
1: Niobe.
0: Interpretációs kísérlet Etyeken, az etyeki műhelyt tessenek célba venni, és június 12-ig, de ne hagyják az utolsó pillanatra, Erős a Polka Munkácsi Díjas szobrászművész kiállítását tessenek megnézni, mert különleges élmény. különleges hatásokkal, ugye gondolom ez a lényeg, hogy a hatást, meg az élményt hazavigyük. Nagyon örültem neked, köszönöm, hogy köszönöm itt voltál. Szépen, sok csillogó szempárt kívánok neked, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog egyrészt, másrészt meg akkor a hallgatókkal is sok-sok olyan közös élményt, ami nekünk lesz jó, mert azokkal mind mi járunk.
1: És hozom hozzád a
0: így van, szeretettel várlak téged is vissza, kedves hallgatóink. Kövessék, szeressék Apolkát, mert azt a imádott hivatást, amit már régóta elszántsággal, meg elképesztő alázattal végez, azt a figyelmükkel viszonozzák. Azt hiszem az a legtöbb, amit adhatnak. Erős Apolkával beszélgettem, Munkácsi Díjas szobrászművésszel, a Képzőt Művészeti Egyetem szobrász tanszékének adjunktusával, csak el tudtam mondani. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: És Apolkától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Mudzsahid Zoltánnak és Erős Apolkának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét van lehetőség a fejlődésre, közölte az agrárminiszter. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a BL döntőn. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bónas Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én, a Magyar Szabadság napján tartják. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amely szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba. Közölte a PSN ZRT, pécsi sportiskola az MTI-vel szombaton. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 6 szülő, valamint a járművezetője. Fényes nappal támadt egy testvérpárra egy másik, csütörtökön délután Csepelen bozótvágó késsel estek nekik a fiúknak, és egy gázriasztó fegyverből több lövést is leadtak. Csicsi Soma, a BRFK szóvivője az RTL Hírodónak elmondta, hogy azonnal több egység is a helyszínre sietett, ahonnan 4 férfit rendőri kísérettel vittek kórházba. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
3: Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben, a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a sláger hétvégét, a sláger esemén. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling, ezt a már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ingyenes kertmozi a Városligetben hetente háromszor várnak itt mindenkit. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3 és július 31-e között heti három alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként a klasszikusok, pénteken romantikus feel-good filmek, szombaton pedig a családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyvaregény vagy éppenséggel a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs is, majd látható lesz. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, tehát Városligetben, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Come out, shuffled up! Ez szomár is most nálunk az Ébredés mellé. Jó reggelt!

A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM.

0: Itt mindenkinek ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Gracie Abrams és a Dead Soul Truth szólt az előző percekben az ébredés mellé, és játszunk a mai nap folyamán, hiszen gyereknapi fejtörőit a Sláger FM-en jelentkezni a slágerfm.hu-n, illetve az alkalmazásunkban tudnak. Ugye akár 4 fős családi kalandot nyerhetnek a Harry Potter kiállítás és varázslatos világába, és a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszok közé is nyerhetnek egy belépőt, úgyhogy minden további információ a slágerfm.hu megtalálható. Itt a Slágeren pedig most már is az időjárásról ejtünk egy pár szót. A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkelten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és országosan ellenőrzik majd a motorosokat június elején európai szintű akció keretében. Országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban bukós is a helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszertáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében. Úgyhogy ha a motorral is közlekednek, vagy bármilyen eszközzel, akkor is minden esetben tartsák be a szabályokat. Itt a Slágeren pedig az Unisex és a Szebb holnap. Ez szól most nálunk. Jó reggelt!

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És melyik dínó a leghíresebb?
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dínókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban. www.minicrm.hu.
7: Érzel? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
1: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora.
10: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
11: Mit éreztek, amikor úgy hívunk valamit, hogy szerelem?
12: Összejönnek. Igen, és otthon vagy a kórházban csinálják a gyerekeket. Vagy otthon is meglát.
11: Azt a mindenit.
1: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Megszólalt a kerozénhiányról a Wieser vezetője. A fizetési jelentős részét elviszi az albérletára a fővárosban. A PSG megvédte címét Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontrol vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozénhiánytól és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontrol vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontrol nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítás. A fizetés jelentős részét viszi el az albérlet ára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettóbér aránya. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Több külföldi és magyar embert is előállítottak a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze, a rendőrök szétválasztották, majd előállították őket. Velük szemben garázdaság miatt indult eljárás. Pénteken éjjel a Veselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkolóautó tetejére mászott fel, ezzel megrongálta a járművet. Éjfél után a Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Elüldött egy embert egy tehervonat Budapest 22. kerületében a Hárosi felüljáró alatt, közölte a katasztrófa védelem szombaton délután. A székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi és terelve közlekedő távolsági vonatokra kellett számítani. Kelenföldön és Nagytétény között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok a vasúttársaság közlése szerint. Több balatoni és veszprémi Intercity Interregio kerülő útvonalon járt. A PSG megvédte címét, az Arsenalnak már megint nem jött össze a döntő. 11-esekkel 4-3-ra megnyerte a meccset a PSG Budapesten, és ezzel megvédte címét. Az Arsenal már az 5. percben megszerezte a vezetést, de a 65. percben büntetőből egyenlített a PSG. A 11-es párbajban 2-t is hibázott az Arsenal, így már megint nem jött össze a londoniaknak a BL győzelem. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúlon kialakulhat zápor, zivatar, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, de egy-egy helyen 31 fok is lehet.
15: Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tal másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: 7 óra után pár perccel. Köszönöm szépen a legfontosabb híreket és információkat. Indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Lady Gaga és Bruno Mars közös, a David a Smile, ez szamár is elsőként, jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és készül a BKK a fővárosi Bringasztráda megépítésére. Ez védett kerékpársávot jelent a Nyugati tér és a Boráros tér között. Az új bringasáv 1,82 méter széles lesz, mellette pedig egy 80 cm-es pufferzóna és fizikai védőelemek választják el a parkoló autóktól. A fejlesztés célja, hogy a kevésbé rutinos kerékpárosok és rolleresek is biztonságosabbnak érezzék a belvárosi közlekedést. A projekt részeként teljes útburkolat felújítás is történik, nem csak a kerékpársávban, hanem az autósávokban is. A BKK szerint egy ilyen szélességű és védettségű kerékpáros infrastruktúra eddig nem épült a főváros belső részén, ami szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Fine Cannibals és a Good Thing, ez szamár is most nálunk, jó reggelt!

0: Dolgozol, Jessie G és a Domino itt a Sláger FM-en, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és ne veszedek még a gyereknapi fejtörő játékunkra, a slágerfm.hu vagy az alkalmazásunkban minden részlet megtalálhat, úgyhogy nagyon érdemes figyelni és fülelni, és játszani. És hogy milyen idővel számoltunk a mai nap folyamán, azt pedig már is mondom. A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 8 órától majd érkezik a Kóstolj meg Gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk mindenféleképpen. Mai vendégünk pedig nem más, mint Stoller Márton, grillszakértő, szabadtűzmester, úgyhogy vele fog beszélgetni majd Zsófi 8 órától. Érdemes figyelni és fülelni bennünket, illetve még nevezhetnek a gyereknapi fejtörő játékunkra a slágerfm.hu, illetve az alkalmazásunkban. Jön most a Lover, 42 slágere, Lessons in Love, ezt szólít a Sláger hétfőjében most.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
0: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Mit nézel, Anna?
9: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
8: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
9: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
8: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.

0: Rita Ora, Zaz, Mac DeMarco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebességtúllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval ütközött. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
3: Feszesenek óvatosan lezárták. A 14. kerületben a Magyaródi úton, a Fischer István utcánál a fél útpályát, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert itt csatornát javítanak. Szintén a 13. kerületben a Rejtély Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek, napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Tart a vasúti híd felújítása Budafoki úton, a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Tart a csatornajavítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsefi utca közelében, az érintett utcakaszt itt egyirányosították. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert itt új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcában nem lehet jobbra, a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utcába a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Korot utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz itt terelve közlekedik. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési infókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra után pár perccel indul már is a Kóstoljuk meg gasztró műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy kezdünk már is, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Éve Max és a Szolt, ezt már is elsőként ébredezzünk együtt, jó reggelt! Sláger!

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztró műsorom Autnál Zsófival és mai vendégével Stoller Mártonnal.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján nézi a Kóstoljuk meg következő adását. Én Mautner Zsófi vagyok, és mint minden vasárnap ezúttal is egy nagyon színes és érdekes gasztro szakemberrel beszélgetek, aki a maga területén nagyon sikeres és nagyon autentikus és hiteles is. Szabadtűz, barbecue, grill, bogrács, kemence, hogyha ezeket a kifejezéseket sorolom, akkor a szakmában egész biztos, hogy mindenki rávágja azonnal, hogy a Stoller Marci, ő, tehát Stoller Márton a mai vendégem, aki grill szakértő és a szabadtűz mestere, az Egyeki Plusz 52 rendezvényház házigazdája, nem mellesleg kultúraantropológus és gyógynövényszakértő és gombaszakértő, és nem mellesleg a Kaukázus és a Balkán szerelmese. Jól mondom, Marci, ezeket?
3: Majd egész meghatottam.
2: Ugye?
3: Abszolút, jól mondtad.
2: Rengeteg minden, úgyhogy ezeket majd jól ki is fejtjük. Benne. Honnan a rajongás és a szerelem a tűz iránt, mert itt azért az alapvetően ez az összekötő kapocs.
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, úgy szeretek ugye az elemekkel dolgozni, de én azt gondolom, ezzel már elgondolkodtam erősen, szerintem az a nagyszülői nyaraknak a eredménye a szalonasütés.
2: És ez hova tehető a nagyszülői nyár, az
3: ez
2: nálad
3: hol van? Májí tópart, Miskolc mellett. Alapvetően Miskolcon születtem, 3 éves koromban költöztünk föl Budapestre, egyébként minden nyarat ott töltöttünk a Májí tópartnál, ez egy kifejezett kis vikendház, és akkor ott mentek a különféle bográcsozás, flekkenezés és szalonnasütés.
2: És akkor valószínűleg onnan jön ezeknek.
3: Egészen biztosan onnan jön, mert amikor utóbbi pár évben erősen elgondolkodtam azon, hogy vajon ez a, hogy miért érdekel engem ez a barbecue ennyire, és akkor visszajött az az emlékem, ezt most gyorsan elmondom, mert itt találtam a megfejtést, hogy szalonnát sütünk, szalonazsír csöpög le a kenyérre, stb. Nyilván kisgyerek már arra vár, hogy már a kenyeret ehesse. Igazából a szalonna annyira nem is érdekel. Ezért az volt a nagymamának a megfejtése, hogy bele a tűzbe, hagyd csöpögjön a zsír, hogy a gyerek egyen. De hát nagyi megég az a szalonna, az ilyen fekete le. Nem baj, én azt szeretem hidegen. Valamiért tényleg minden reggel megette azt hidegen, de közben mellett ott volt a nagypapám, aki azt mondta, hogy nyugi, én még megiszom egy sört, majd amikor csak parázs van, amikor már nincs láng, majd akkor kell elkezdeni sütni. És hogyha visszaemlékszünk erre, az a szalonna, az nem feketedik meg, a szép ilyen pörcösre sül, stb. Tényleg az sokkal jobb. És most ha visszagondolok, az barbecue volt.
2: Na, ez nagyon jó apropó is, hogy tegyük már egy kicsit akkor tisztába a fogalmakat is, mert azért szerintem főleg az utóbbi években, hogy nagyon divatos lett azért ez minden, akkor itt azért kicsit keveredik, hogy most barbecue, smoker, grillezés, tehát hogy kicsit segíts a terminológiákat a megfelelően értelmezni.
3: Egyszerűen lehet kettészedni, grill az direkt hőn és magasabb hőfokon történik, tehát mondjuk faszén, vagy faparás, vagy fa, vagy láng fölé akár, ott teszem a sütendő dolgot, a barbecue az pedig alacsony hőfokon lassan készülő, általában indirekt hőn készülő.
2: És ugye neked azért alapvetően ez volt a nagy első berobbanás a gasztronómiába, a barbecue vonal,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen. Hát én egészen más dolgokkal foglalkoztam, én Babzsák Fotel bolton volt.
2: Igen, ezt képzeld, én nem tudtam, most olvastam, hogy Babzsák kereskedő.
3: Babzsák kereskedő, igen, egy 15 évig egy magyarországi márket hoztunk létre barátommal, és hát abba tevékenykedtem, csak már nagyon untam az a helyzet, hogy untam elmondani, hogy kell belülni a Babzsákba, és a többi, és a többi, és emellett nagyon szerettem főzni. Igazából az gyerekkorom óta jött, és kerestem a lehetőséget, hogy miért tudnék főzni. Az egy dolog, hogy a környezetemben már egy idő után az volt, hogy jó, Marci, köszi, de még van a tegnap előttiből, már ne főzzél már valamit.
2: Ez ismerős, tudok azonosulni ezzel a problémával.
3: Most már többen most ne főzni, de én azt élvezem. Mégpedig úgy, hogy elmegyek a piacra, szerintem ebben is van.
2: Ezzel is tudok azonosulni.
3: Elmegyek a piacra, beszerzem, még azt sem tudom, mi lesz belőle. Tehát maga az egész alkotási folyamat. És valahogy el akartam azt kezdeni, hogy a babzsák mellett, akkor hogy lehetne ebből még valamit kezdeni, és akkor jött Magyarországra a Greenek sütők. És akkor ott jött egy ötlet, összebarátkoztam a Andrással, aki forgalmazza, meg az Olival, aki azóta is nagyon jó barátom, és kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha a babzsák bérbeadás mellett bérbeadnánk Hát engem is a sütővel. Hogy esetleg ez lehetséges ilyen.
2: Mert egyébként a babzsákban mindenki alapvetően henterek meg húgyogér, és nem történik semmi közben.
3: Hát igen, de nagyon jól működött ilyen rendezvényekre, céges partikra, stb., hogy béreltek tőlünk babzsákat, és mondom, bővítsük ki ezt az iparágat annyival, hogy egy grillsütővel együtt én is megyek, és akkor még mindenki ott ücsörög, addig én valamit ott sütök. És akkor legalább igen. Nekem is jó. És akkor azt vettem észre egy időn túl, hogy az ismeretségi körön belül, oké, köszi, de nem kell a babzsák, csak gyere te meg a sütő.
2: Jöjjön a grill, meg te. Igen.
3: És akkor itt volt egy törés. Abba,
2: és ez mikor van?
3: Ez 2015-6.
2: Tehát lassan 10 éve, akkor
3: igen,
2: 10
3: igen,
2: éve,
3: hát 10 éve 10
2: váltottál, mondhatni, te is pályaváltóként csöppentél akkor bele, de hát elég komolyan azért bedolgoztad magad, mert ma tényleg már az egyik ilyen legnevesebb.
3: Hát ez az.
2: Barbecue is, meg szerintem ez bővült ez a portfólió, mert azért az utóbbi években szerintem minden, ami ilyen lassú főzés, tényleg bogrács, kemence, vaslábas, tehát azért ezeket igen, társítjuk hát hozzá.
3: Igen, a barbecue az nekem csak egy ilyen, azt ismertem meg először, mert nyitottam egy helyet, tehát ezután Céltorony néven volt egy...
2: Igen,
3: volt
2: én abban voltam is.
3: Tényleg?
2: Képzeld el, igen. Igen, az ott a 13. kerületben, ugye? Én ott képzeld el voltam is. Igen.
3: És ez az egész barbecue őrület akkor kezdődött itt Magyarországon, Nyárs Polgár blog...
2: Marius, igen, Marius, aki ennek egy nagyon fontos szereplője, hát, meg gyakorlatilag a pápája.
3: Így van, és vele is jobba lettem, és hát ő elkezdett sütőt gyártani, és látta rajtam, hogy én azért elég fanatikus vagyok ebbe a dologba, és ez, fogalmam sem volt, hogy magába abba a nyitandó, én nem éttermet akartam nyitni, ez nagyon fontos, hanem az is egy baráti összejövés után, hogy van itt egy ilyen büfé, ami már nem büfé, de kéne üzemeltetni, és akkor nekem azon megtetszett, hogy oké, akkor én szívesen üzemeltetném, mondjuk úgy, mint egy ilyen francia kisvárosban egy ilyen bácsika, azt gondoltam, hogy tulajdonképpen egy kocsma, de a bácsi mindig főz valamit, igen. Ez volt a tervem. És ebbe pont belepasszolt a barbecue, mert hogy akkor ezzel elkezdtem ott kísérletezni, és akkor így adta magát, hogy legyen akkor ez hozzátartozik, hogy amikor megnyitottam, akkor az volt, hogy nem sikerült kocsmának lennem, mert akik odajöttek, elsősorban főleg az ismerősök, barátok, jó, oké, köszi, de mi van enni?
2: Enni akar, mindenki enni akar.
3: És akkor inkább 70-30 az volt, inkább enni jöttek, 70%-ig és 30%-ba meg inni, és akkor mondom, hát akkor nincs, mert akkor muszáj valami étlapot,
2: akkor
3: valamit.
2: Akkor ételet kell csinálni,
3: tehát,
2: kész.
3: Hogy tulajdonképpen én így keveredtem ebbe bele.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg azt a műsorom Malotnán Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Autner Zsófival és mai vendégével Stoller Mártonnal.
1: Na hát elárulom a kedves hallgatóknak, meg nézőknek, aki YouTube-on néz bennünket, ugye mindig van egy étel, egy ilyen beugró étel, hiszen az a műsor címe, hogy Kóstoljuk meg, és én néha vagy megkóstolom, vagy nem, mindig megkóstolom egyébként, de néha hol adásban, hol nem adásban. Most van egy olyan érzésem, hogy ezt majd lehet, hogy kamerán kívül fogom tudni csak megkóstolni. Kérlek, meséld el, hogy mit hoztál.
2: Kérlek szépen, ez egy kecskecombot barbecue módon megsütöttem, és saját házilag kovászolt káposztával, kis szósszal, egy csodálatos buciba, amit a még barátom Mester Miki készített.
1: Mester Mikiért is, ők
2: a panópészségtől, és akkor ebbe tettük bele.
1: Jó, én azért kulisszatitkot elárulok, jó? De elmondom, hogy ugye mondtam, vagy kértelek, hogy akkor hozzál egy kis adag ételt, igen, azért, hogy ugye kicsi. Ez mindig itt egy beugró, mert itt van, ehhez képest a hallgatóknak is mondom meg a nézőknek is, hogy a Marci beállított egy körülbelül másfél méteres francia ilyen sütő kemence, mondd el te, hogy mi volt, egy óriási, egy gyönyörű elé. Eszköz.
2: Ez egy francia bólapiacon vásároltam, öntött vasból van, és egy óramű szerkezetes tulajdonképpen nyásforgató, aminek van egy ilyen eszköz, ahol be tudom szorítani az sütendő húsrészt. Ez régen egyébként utána olvastam, régen ezt a kandallók elé tették, hogy amíg a kandalló melege kifele sugárzott, akkor szépen az ott megsült, és ez az óramű szerkezet szépen lassan forgatja ezt a nyársat, és így megsül a hús.
1: Jó, hát gyönyörű a tárgy, sajnos végül innen lelobbiztuk, azt mondtuk, hogy nincs elég hely, maradjon akkor a tépetke kecskehúsos buci, de nagyon szép, akkor ilyen, egy kicsit beszéljünk arról, hogy miért kecskehús, és hogy erről mit kell tudnunk, azért az egy megosztó dolog, szerintem sokan nem ismerik, ockodnak tőle, pedig ugye egy nagyon jó ízű, nagyon jó hús, én is szeretek vele dolgozni, tehát miért erre esett a választásod?
2: Hát eleve szeretek kísérletezni, tehát hogy igazából én mindent, majdnem mindent kipróbálok, hogy mit, hogyan, az észszerűség határán belül, de most kifejezetten a Gourmet Fesztiválra készültem ezzel a dologgal, és azért, mert vidék a téma, tematika, és én azt gondoltam, hogy a vidékbe a kecske az egy nagyon jól illeszhető dolog. Nem egy romantikus ügy.
1: Mindent megrág,
2: mindent megtapos, így van, viszont alkalmazkodó. Nagyon erősen alkalmazkodik, eznek történeti jelentősége van, kicsit az antropológus is tud belőlem szólni néha, hogy azért a kecskét 10-11 ezer éve velünk van, mint háziosított állat, és az olyan helyeken is megél, ahol más nem nagyon. Érdekesség, hogy azért ahhoz képest, hogy mi ennyire úgymond távol vagyunk a gasztronómiában a kecskétől, mégis a világon az egyik legtöbbet fogyasztott húsféle veri a marhát is mennyiségben.
1: Tényleg világszerte, igen, veri? Világszerte. És akkor hogy Magyarországon egyébként ennek nem lett nagyobb hagyománya, vagy miért nincs ez a mindennapokban jobban?
2: Véletlenül ezt a szegény ember tehenének is mondták, igen, annak idején. Véletlenül azért, mert hogy a család gazdagságát azt inkább a marha, sertés, baromfi iránt, és a kecske az nem ad annyi húst,
1: elég csontos,
2: ellenben a mostani nose to tail felfogásban tökéletesen mert a bőrétől kezdve
1: minden részét.
2: Tudtad például, hogy a pergamenek is állítólag, a régi pergamenek is kecske bőr.
1: Tényleg?
2: Voltak. Igen. Sőt, mint a mitológiában bűnbak. Mint a bűnbak.
1: Tényleg.
2: Az a kecskének a, ugye, két kecskét áldoztak, az egyiket feláldozták, a másik kecskét pedig a társaság bűneit mindegy ráagatva beküldték a sivatagba, és innen ered a bűnbak. Szóval.
1: Jó, hát azért a kultúrantropológia az nagyon szorosan kapcsolódik a gasztronómiához, nem? Igen. Tehát, hogy ez minden, és ez neked fontos is, tehát ez nagyon sokszor választasz olyan ételeket, meg olyan, nem is tudom, technológiákat, amik azért valamilyen módon erősen kultúrához, hagyományhoz, régi dolgokhoz.
2: Igen, tulajdonképpen engem ez érdekel. Uh-huh. Tehát mivel nem vagyok képzett, vagy végzett szakács, ezért én nem magamtól, én autodidakta módon ezeket, és ezek felé fordulok mindig, mert valószínűleg ez jön belőlem. Hát azért hozzáteszem, hogy édesapám, ő néptánc koreográfus, tehát én eléggé ebbe a világban nőttem föl, a próbaterembe voltam kisgyerekként, amikor mindenféle előadásokra készültek, szóval ez a népi világ, ez azért nem áll tőlem távol.
1: És ez milyen módon tudod mondjuk most a helyben, mi az, ami most foglalkoztat, gondolom, hogy mindig van valami giganagy projekt, amin álmodozol, akár valami régi recept, ugye az se eltőled távol, sokszor találkoztunk már úgy, hogy valamilyen régebbi, több száz évvel ezelőtti recept felújítása, vagy valami olyan technológia, tehát hogy most mi az, ami kattanás.
2: A legalapabbat nem próbáltam még ki, amikor gödrötások.
1: Aha.
2: És egyébként a kecske erre pont jó alkalom, hisz szerintem valószínűleg az első ilyen állat az a kecske lehetett, amit így sütöttek meg, vagy valami levadászott, majd ezt nem tudom természetesen, de hogy ásni egy nagy gödröt, oda belepakolni, és fölötte rakni egy nagy tüzet.
1: És ezt hogy még hogy nem próbáltad ki?
2: Nem tudom, mert hamarabb volt barbekűsütőm, és barbekűsütőben végül is ezt imitáljuk, ezt
1: nem
2: csináljuk.
1: Probléma, ismerek néhány olyan szentőrültet, aki minden marhaságra, vagy kecskeségre nyitott, úgyhogy mi megszervezzük ennek
2: semmi akadálya, csináljuk.
1: Megszervezzük az alkalmat.
2: Lehet, hogy a Millenár is kéne megkérdezni, hogy a Gourmet Fesztiválon lehet-e gödrötást.
1: Vagy mit gondolsz, hogy lehet-e ott gödrötást? Hát ezt megválaszolom, hogy mi lesz most már a Gourmet Fesztivál szervezője, ezt most meghallják, és rögtön dobnak egy hátast.
2: Jó,
1: de hát lehet, hogy ott például Egyeken erre nincs alkalmas terület, vagy?
2: Lehet, hogy lesz. Hát végül is igen. Jó, benne van az, tehát, hogy ezt csak most kérdeztél, és ezért válaszolok, de mivel rengeteg féle sütőm van, amivel meg tudom ezt csinálni, ezért
1: lehet
2: eddig még
1: a
2: nem.
1: Gödröt.
2: Igen. Tehát, mert,
1: na jó, azért elég jól hangzik ez a gödörben. Uh-huh. Meg hát ennek azért nagyon sok kultúrában van hagyománya, nem? Tehát, hogy ez ahogy nagyon ne. Sok vidéken.
2: Hát ez a közösségről sok. Szól, a lassúságról szól, a odafigyelésről szól, rítusokról szól, persze. Ezek fontos dolgok. Hát ez nem egy steak, amit gyorsan oda lehet csapni.
1: Beszéljünk egy kicsit az eszközökről is, mert szerintem ennek a műfajnak nagyon fontos elemei a tárgyak, amikhez ez kapcsolódnak. Mik a kedvenc tárgyaid? Jó, ezek szerint egy francia bolhapiacról hazahozol egy ilyen egyméteres, gyönyörű kandalló előzéket, de milyen eszközök?
2: Hát nekem most már lassan mindenféle eszközön van.
1: Na soroljad akkor, hogy mi a...
2: Hát én azt szoktam megfogalmazni, mint egy zenebohóc, aki éppen mit szólaltat meg. Tehát én így vagyok az
1: eszközeimmel. Na, soroljál egy néhány valami olyan érdekes.
2: Jó, van fratizeléses pizza kemencém, van egész állatsütőm, van barbecue-t, kemencém többféle, van green egg-em, tehát kamadom, van tandorsütőm, kültéri tandorsütő, roslap, ilyen roslap, olyan roslap, ilyen bogrács, olyan bogrács, amolyan öntött vas, és mostanában nagyon hiszek a cserépedényekben.
1: Cserébe, azokat én is.
2: Tehát tulajdonképpen ilyen. Igazából vagy öntött vasba, vagy cserébe szeretek főzni.
1: Ugye, és ugye ezzel nagyon, én is nagyon tudok azonosulni, ugye én is ezeket szeretem a legjobban, meg hogy ugye szerintem az a legnagyobb különbség, és ez egy nagy különbség az éttermi gasztronómia és a mondjuk, hogy házias főzés között, hogy ugye azért ezekben a cserépedényekben, meg lábosokban, azon túl, hogy ugye zárt és teljesen másképp mozog az ízanyag, meg az amat, hogy ott tényleg az van, hogy egybe van az íz, és a hosszú órák alatt ez összeérik, meg összefő. Ugye az éttermekben azért nagyon sokszor az van, hogy előkészített elemeket nagyon szépen egyébként, vagy artisztikusan, vagy kevésbé, de hogy egymás mellé raknak, azt soha nem tudod azt imitálni, meg nem tudod azt az ízt hozni, hogy ott órákon át valami egymással időt, ilyen sok időt töltött egy edénynek.
2: És a cserépedénynek egyébként van még egy a mázatlan cserépedénynek, mint ez ki utána jártam, én ezt Szerbiába hoztam az edényeimet, egy kis faluból, saját maguknak bányásszák az agyagot, ahol ezt csinálják, és ez azért is különleges, és ezt nem tudtam, nagyon magas a kaolit tartalma, ami egy természetesen sav megkötő. Tehát az ebbe készült ételek, lekerekíti a túlzott savat, tehát bár

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Feszesenek óvatosan lezárták. A 14. kerületben a Mogyoródi úton, a Fischer István utcánál a fél útpályát, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 13.

0: kerületben a Csató utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert itt csatornát javítanak. Szintén a 13. kerületben a Rejtély Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek, napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Tart a vasúti híd felújításra Budafoki úton, a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Tart a csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsefi utca közelében, az érintett utcakaszt itt egyirányosították. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert itt új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcában nem lehet jobbra, a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utcába a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú Zsák utca lett. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Korot utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz itt terelve közlekedik. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési infókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Autner Zsófival és mai vendégével Stoller Mártonnal.
1: Ugye a bevezetőben mondtam, hogy a Kaukázusnak meg a Balkánnak is nagy szerelmese van, vagy nyilván ott is ugye ezek a különböző technológiák azért elég fontosak az adott kultúrában. Miért pont a Kaukázus és miért pont a Balkán?
2: Szerintem ízvilág. Én azt gondolom, hogy ízvilág függő. Meg
1: és
2: a természetes
1: is? Tehát ismered, jártál, utaztál?
2: Ez túlzás. Hát Romániába, Erdélyben nagyon sokat jártam, oda visszajárok gyerekkorom óta. Apukám még járt népdalt, meg néptáncot gyűjteni, és volt, hogy mentem vele. Meg az antropológiával, az egyetemmel oda mentünk kirándulni minden évben, felfedezni dolgokat, ez is. De Grúzia volt az a fő barátommal jó pár évvel ezelőtt elmentünk, és az ott egy nagyon nagy beakadás volt.
1: Ott ezek a raguk, meg ezek mindenféle minden húsok, ott minden jó, tényleg. Jó. Igen, ott minden jó,
2: meg
1: tényleg.
2: Meg nagy piac, szóval igazából a piac, az említetted az elején, hogy én mi minden, tehát hogy én mindez arra vezethető vissza, hogy van bennem ez a megyek és összegyűjtöm. Uh-huh. Hát ez ilyen ősi dolog. Hát én ilyen medvetípus vagyok. Szerintem ezzel szoktam magamnak
1: és akkor a gyógynövény meg a gomba is ebből a vonalból jött?
2: Ebből a vonalból jött. A gyógynövény az onnan jött, hogy még a Szabó Gyuri bácsi, a bőki füves embernek.
1: Imádom a teáit, nagyon sokat fogyasztok.
2: Annak idején még tényleg nagyon fiatalon csináltak, akkor hirdették meg körülbelül, hogy csinálnak ilyen gyógynövény túrákat, ilyen 2-3 napost. És akkor a barátaimat összetrombitáltam, hogy menjünk már egy ilyenre. Elmentünk egy ilyenre, és az ott egy nagyon nagy beakadás volt, hogy sétáltunk egy nagy mezőn, ami dugig volt virággal, és akkor kiderült, hogy 70%-a az ehető, vagy valamilyen teának jó. És az egész rét, az teljesen más megvilágításba került innentől kezdve, de ez is az, hogy megyek, összegyűjtöm. Gomba ugyanez.
1: Csak és használod, tehát hogy ezeket behasználod most is mondjuk, abszolút. vagy kevesebb? Egyébként nem, tényleg Erdélyben is mikor voltunk, akkor
2: én
1: ott azokat rögtön.
2: Mindig próbálom beépíteni, hisz ez jön belőlem, tehát
1: és akkor ilyenkor például mondjuk egy ilyen georgiai grúz túra, ott akkor ott a gasztronómián kívül, akkor azért téged is elég sok minden szerintem így megérint, sok
2: persze,
1: kulturális
2: piac,
1: dolog, hogy
2: hát
1: mi a piac, nem?
2: Hát
1: irány a
2: piac, kérdés,
1: ugye? Tehát az első út a piacra vezet.
2: Megint az egyetemre tudok visszatérni, amikor az volt, hogy jó, akkor már mi a professzorunk olyan volt, hogy meg kell nézni ezt a templomot, meg azt a templomot, és én meg mindig azt mondtam, hogy na jó, menjetek, ne.
1: Irány
2: a templom, vagy a kocsma, vagy igen. De nem azért a kocsma, hogy most feltétlenül jó, hanem ott
1: a
2: vannak.
1: A kulturantropológiai szemlélkedés. Igen, abszolút ott történik.
2: És hát igen, a piacon is ez van. És hát egy grúz, vagy grúz piac, ez micsoda alapanyag.
1: Elképesztő. Kánaán tényleg, hát ott minden. Én ugye pont ilyen tavaly, azt hiszem pont ilyen májusi-júniusi időszakban voltam, és hát eleve ez a rengeteg zöld fűszer, ami ugye nálunk hát érdekes módon a magyar konyhában teljesen más arányban, meg teljesen más mennyiségben van, tehát ott ezek a hegyek, ami minden korianderből, meg tárkonyból, meg nem tudom, tényleg ilyen elég karakteres fűszerekből ott vannak, meg hát minden, a paradicsom, a nem tudom, zöld ringló, a mit tudom én, és akkor te is úgy vásárolsz, hogy egyébként egy ilyen bőrönnyi mindenféle szósz, meg hülyeség, meg alapanyag, meg zöld, 2 kiló zöld ringló, és mindenki teljesen bolondnak
2: így
1: néz.
2: Így van, igen, de most már nagyon jó, mert most már ezeket meg tudom termeszteni.
1: És termeszteni.
2: Most már ezek ott nőnek szépen nálam a kertben, mindenféle, úgyhogy hatalmas nagy többféle tárkonybokrom van, meg milyen más szól ezzel most már tudok.
1: Nagyon-nagyon jó. És egyébként még mik azok a kultúrák ugye világon, amik nagyon izgatnak, amikbe úgy szívesen kicsit megmártoznál, elmélyülnél szakmailag?
2: Valahogy mindig kellett. Nem tudom, tehát a hozzánk képest nyilván.
1: Igen.
2: Hozzánk képest kellett érdekel. Nagyon szeretnék Üzbegisztánba eljutni.
1: Ez nekem is nagy vágyam.
2: Az a vidék ott Tadzsikisztánba és Kirgizisztánba. Tehát ezek a én anno még azt, amikor az antropológiára jelentkeztem, én akkor még azt gondoltam, hogy majd én a mongolokat fogom kutatni. Valamikor voltak ilyen romantikus elképzeléseim, és amikor megtudtam, hogy ott állandóan fúj a szél, és én utálom a húzatot, akkor letettem erről a termemről, de akkor mégiscsak van egy ilyen vonzódásom ez irányba. Úgyhogy abszolút
1: még,
2: ezt
1: még van ebben. És mennyire vált, hogy született egy kisfiad, igen, aki a közösségi médiában megosztott képeid alapján elég haladó gurménak tűnik már most azok alapján, amiket
2: rendkívül harabok. Gerebennek hívják. Azt
1: nagyon jó neve
2: mondanom.
1: Van egyébként, az honnan jött?
2: Hát ez egy vicces történet. Jó pár évvel ezelőtt egy gombászatokon létezik egy olyan Gereben gomba. És Gereben gombát szedtünk a Zalába barátaimmal. Zalába van egy ilyen talszólás, és azon poénkodtunk, hogy Garabán, nagy Garabán, és mondtam, hogy ha majd egyszer lesz egy gyermekem, pedig akkor még nagyon távol álltam ettől, akkor majd Gerebennek fogják hívni. Nem gondoltam komolyan, hülyéskedtem. És amikor kiderült, hogy fiú lesz, és beszélgettünk az édesanyjával, hogy mi legyen a nyelv, és akkor eszembe jut ez a történet, és így bemondtam neki, hogy figyelj, ez jó. Nem áll, tényleg? Jó.
1: Hát gereben. Ez szuper.
2: Úgyhogy ő így lett
1: gereben, nagyon jó,
2: és illik is rá most már. Ezért. Minden, nem tudom miért, de mindent teszik.
1: Tehát hát látom a képeket,
2: nem lehet zavarba hozni semmivel az égvilágon, tehát evett már kaviárt, báránypacalt, sorolhatnám, mert
1: elképesztő.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg Gasztrom műsorom Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Autner Zsófival és mai vendégével Stoller Mártonnal.
1: Azért ugye ennek a műfajnak, főleg szerintem ennek a lassú főzésnek, azért maga a, nem is tudom, a közösségi lét, az együttevés, a vendéglátás is egy nagyon fontos része. Számodra milyen a jó vendéglátó?
2: Itt, ahogy te mondod, a vendéglátás. Tehát, hogy a vendég, ez egy összetett műfaj szerintem, az ételen kívül még egyéb sok mindenre is kell odafigyelni. Igen. Én ezzel keresem a lehetőségeket, hogy én ezt megtehessem.
1: Mert te is szerintem egy ilyen etető ember vagy, nem?
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy amikor látlak mindig főzni, pontosan tudod, hogy te nézed, hogy akkor mit szól hozzá a vendég, és hogy etetni, te jót akarsz, nem magadat akarod megmutatni, hanem te etetni
2: én
1: akarod.
2: Én bennem valami gyakorló nagymama veszett el, de vagyis úgy fogalmazok inkább, hogy én egy ilyen nagypapa-nagymama között vagyok félúton, tehát aki meg is csinálja, megrakja a tüzet, meg elintézi, mint a nagypapa, és utána meg vendége, mint a nagymama, meg befőzök, meg elrakok, meg hát igen. Valószínűleg ez attól van, hogy nagyon jó gyermekkoromat, uh-huh. és nagyon szerettem a nagyszüleimmel lenni. Én igen. szerintem ez ilyen.
1: És szerinted ez a lassú műfaj, meg akár a barbecue, akár azért mostanában szerintem ezek a vaslábas, kemences, stb. Ennek azért az elmúlt 5-10 évben nagyon nagy divatja is lett. Uh-huh. Mi az oka annak, hogy ez ennyire feljött?
2: Az, hogy, mert ugye ezt már nem kell felfedezni, hisz uh-huh. ez már létezik, csak vissza kéne nyúlni hozzá, és pontosan annak az ellenpontja, ami benne a világ, hogy mindig azt mondjuk, hogy ez túl gyors, uh-huh. túl harsány, túl sok, túl stb., és vannak olyan lelkületű emberek, akik meg pont keresik ennek az ellenpontját, és erre kiváló.
1: Uh-huh. Egyébként elég maszkulin azért ez a műfaj, nem?
2: Miért?
1: Nem?
2: Nem.
1: Nem tudom, én valahogy ezt arra mindig, ami, lehet, hogy azért, mert én nem vagyok egy ilyen nagy eszköz, meg kütyű, nem tudom, szakértő, és
2: hát
1: akkor én ezt
2: kütyű.
1: A részét mindig...
2: Hát
1: nem, a vaslábas, ilyen cserépedény vaslábas, azt én is imádom, de azért minden olyan, ami már lehet, hogy a tűz, vagy nem is tudom, de valahogy ezeket a nagy edényeket szeretem, de a kemence, barbecue, grill, valahogy azt én mindig, uh-huh. mindig áthadom. Meghagyom a férfiaknak.
2: De hát gondoljunk vissza a kenyérsütésre. Hát az azért igaz, a kultúrában az mindig az a kenyérsütés, nem a férfiak csinálták.
1: Igen, jó, az igaz. Visszatérve a kenyérre, mit tud, ez is egy nagyon speciális kenyér, ugye úgy hozta, külön megsüttetted a mester, mikivel a panópékséggel.
2: Igen, hát ez az ő kifejlesztésük, hát ez évek óta fejlesztik, ez tangzongos buci, ami egy...
1: Az mit jelent?
2: Hát a legjobb tudomásom szerint van egy, a lisztnek egy részét azt főzik, megfőzik, és úgy egy kicsit talán hagyják kihűlni, és úgy keverik be utána a tésztát, amitől ilyen az egész sokkal rugalmasabb lesz, puhább lesz, és több napig is ugyan megtartja ezt a borságát, uh-huh. tehát tulajdonképpen ez.
1: És milyen terveid vannak a következő 1-2 évre? Milyen újdonsággal fogsz előrukkolni?
2: Hát egyrészt van egy nagyon jó cider üzem egyeken, és egyébként így közösen most összeálltunk, hogy ott csináltam egy grillbárt, tehát csináltunk közösen, úgyhogy ott is vagyok, mint ilyen grillbár. Ezzel a koncepcióval megyünk egyébként a Gourmet Fesztiválra.
1: Ezt kicsit fejtsük is ki, hogy idén mivel készülsz, ott nyilvánvalóan természetesen ott lesz ugye a gyönyörű szép látványkonyhád, úgyhogy már önmagáért mondom a hallgatóknak, hogy már önmagáért a látványért is érdemes, és milyen ételekkel készülsz.
2: Nem hagytam ki, hogy csináljak bográcsba dupla lecsót, egy dupla lecsót fogok készíteni, és barbecue marhapufa feltétel, ez lesz a színes szagos része, ami ott látszik, és hát a kecskehús nem tudom elengedni, sőt, mint most nagyon hiszek benne, úgyhogy kecske smashburgerrel készülök, de duplán, Big Mac néven.
1: Mádom ezt, mert ugye kérdeztem is tőled, hogy te találtad-e ki, mert szerintem ezért nagyon sok milliót fizetnek egyébként más brendek, vagy egy ügynökség egy ilyen jó nevet kitalálja. Big Mac,
2: tehát úgy, ahogy a kecske mondja, és hát ezt megpróbálom megcsinálni így kecskéből. Izgalmas
1: nagyon,
2: lesz.
1: Nagyon. Nagyon várom, nagyon szuper.
2: És káposzta is van benne, mert
1: kecskére a káposztát,
2: ugye?
1: Igen, kecske és káposzta is természetesen.
2: Ja,
1: kecskére a káposztát, igen. És ezek a szép zöld fűszerek, ezek
2: hát
1: gondolom
2: az
1: ott
2: mindig,
1: van,
2: hát
1: a sütésnél.
2: Hát ez a terem nálam, meg hát az kell, hogy legyen. Tehát ez
1: szuper. Na hát nagyon nagy élmény veled beszélgetni. Egyébként rögtön rá is kívántam egyébként a nagy piros vaslev. Én abban főzök, de hogy ez a cserépedény lassan, hosszan, 100 fokon, egész éjszakára bent hagyva, hát ezek a legjobb ételek. Nagyon-nagyon egyetértek, de nagyon kíváncsi vagyok a Gourmet Fesztiválon is majd az ételeitekre, ezt is meg fogom kóstolni majd kamerán kívül, mert gyönyörűen néz ki ezzel a tépet kecskehússal, úgyhogy kedves hallgatók és kedves nézők, Stoller Marci volt a mostani vendégem, ugye csütörtöktől június 4-től 7-ig tart a Gourmet Fesztivál a Millenárisonak, ahol mindenkit sok szeretettel várunk, ott lesz Marci is, ugye ezzel az elképesztő gyönyörű látványkonyhával, Big Mac-kel, mindenféle fantasztikus étellel, mi pedig a színpadon egyébként egyébként várjuk Önöket majd Jókuti András kollégámmal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ott is találkozunk, jössz hozzánk a színpadra, így van, úgyhogy köszönöm szépen, nagyon nagy élmény volt, és Önöket pedig várom legközelebb is, vasárnap a szokott időben.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg Gasztró műsorom, Mautner Zsófival és mai vendégével Stolár Mártonnal, a műsor pedig a YouTube csatornánkon keresztül visszahallgathatják. Én Csák Attila vagyok, számítok Önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Budapest, készen állsz? Nem itt csak. Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra.
4: Baby, oh-oh.
3: Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
7: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána leddszoli.hu.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
9: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Újra vonatok járnak Ajka és Veszprém között. A PSG legyőzte az Arzenált a BL döntőjében. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták, megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a politikus cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hért között a 6-os főúton. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak Szombatóta, Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható. A vasútvonalat üzemeltető gyesebb döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indultak meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. 90 éves korában, pár héttel a születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Radnóti Miklós antirasszista díjjal kétszer is kitüntetett rabbi, kántor korában a Mazsihíz rabbi testületének alelnöke, az országos rabbi testületnek pedig hosszú éveken át az elnöke volt. Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely szerint Kardos nyugodt, sokszor humoros és mindig bölcs szavai ajándékot jelentettek a hallgatók és az ő számára is. Kardos Péter Zugló díszpolgára volt. A Paris Saint-Germain megvédte a címét a Bajnokok Ligájában. A párizsiak 1-1-es 120 perc után büntetőkkel nyerték meg a budapesti BL döntőt. A rendes játékidő döntetlent hozott, a folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól. Így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes jobbnak bizonyult. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúlon kialakulhat zápor, zivatar, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, de egy-egy helyen 31 fok is lehet.
2: Feszesenek óvatosan lezárták. A 14. kerületben a Magyaródi úton, a Fischer István utcánál a fél útpályát, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert itt csatornát javítanak. Szintén a 13. kerületben a Rejtély Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra készüljenek, napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Tart a vasúti felújításra Budafoki úton, a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Tart a csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsefi utca közelében, az érintett utcakaszt itt egyirányosították. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcában nem lehet jobbra, a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utcába a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Korot utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz itt terelve közlekedik. 06-30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési infókat. Jó utat mindenkinek!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáke Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van Luis Capaldi sláger elsőként, Samár is a Forgot Me, tartsanak velem, jó reggelt!
12: Hello, it's Luis Capaldi here.
11: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: this time.
1: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az előző percben pedig Szombor slágerét hallgatott meg itt a Sláger hétvégében, most pedig irány az Eleven tavasz, méghozzá több helyszínen ezen a hétvégén. Május utolsó hétvégén újra ünnepi forgataggal vár minket a város egyik legkedveltebb kulturális sétánya, a Bartók Béla út méltán népszerű Eleven tavasz rendezvénysorozata. A kultúra szerelmesének koncertek, színházi előadások, performanszok és irodalmi estek szórakoztatják, de lesznek kézműves workshopok, tematikus séták és izgalmas gasztrokiállítások is. Mindez tehát a Bartók Béla úton, melyhez jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ariana Grande slágerével folytatjuk már is most a délelőttet. Jó reggelt a későn ébredőknek!

0: Hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és még nevezhetnek a gyereknapi fejtörő játékunkra, a slágerfm.hu, illetve az alkalmazásunkban minden részlet megtalálható, úgyhogy még nem késő elküldeni a jelentkezést. Most pedig már is szétnézünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót az időjárásról itt a Sláger hétvégében. A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-Egér úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és még nem késő nevezni a gyereknapi fejtörő játékunkra, a slágerfm.hu, illetve az alkalmazásunkban minden részlet megtalálható, úgyhogy játékra fel, és nagyon érdemes figyelni és fülelni, hiszen bármikor érkezhet majd az első hívás. Itt a Slágerem pedig jön már is, Top Leader slágere, Dancing in the Moonlight, ez szólít a Sláger hétvégében most.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dínókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: 4 nap több

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
2: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
3: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Székre állok.
5: A Sláger FM műsora.
6: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Milyen szarva van a kecskének?
9: Kicsi.
8: Kicsi szarva van?
9: De van amelyik, valamelyiknek nagyon nagy.
8: Hamis a kecske, tehát neked tud menni?
9: Igen.
10: Igen.
9: És az fáj.
8: Hogy, ha neked megy fáj?
9: Igen.
8: Verekszik veled?
9: Lehet, ha bántod, akkor igen.
10: Akkor úgy tud verekedni, hogy így a szarvát így előre nyújtsa, vagy így két lábra el is így.
8: Aha, azt láttam egy videón. Te meg tudnál küzdeni egy kecskével?
9: Én csak puskával.
8: Csak puskával. Nem lenne az, ha feléd rohan, megfogod a szarvát, csavarod jobbra, balra, kicsit előre nyomod?
9: Az úgy jó. Az úgy is lehet.
4: Végre állok!
6: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Fákat ültetnek a parkoló órák helyére, 20-30 cm-nyi víz hiányzik a Balatonból, megvédte címét a Paris Saint-Germain a budapesti döntőn. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki a parkoló órák helyére, amelyeket hamarosan leszerelnek, közölte Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetnek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ár a fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Egy nagy hazai ingatlanos cég új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, még a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest a héten Agárnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Személyvonattal ütközött egy autó pénteken késő este Sűjsápon. A balesetben a gépkocsiban utazó 3 ember meghalt, írta a MÁV Inform. A Szolnokról este 10-kor a keleti pályaudvarra induló vonat Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött a személyautóval. A helyszínen és a hajnali órákig tartott. A szolnoki vasútvonalon a menetrend szerinti közlekedés szombat reggelre állt helyre. A balesetről a település polgármestere Horinka László a Facebookon azt írta, mély megrendüléssel értesült a péntek éjszaka történt tragikus vasúti balesetről. Egymásba hajtott 6 személykocsi az M1-es autópálya hegyes halon felé vezető oldalán szombaton kora este, írja a katasztrófa védelem. A 36-os kilométernél történt balesetben 9 ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak, az autópálya érintett szakaszát egy időre teljes szélességében le is zárták. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. A Deltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig büntetőből jött az egyenlítés. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
13: A Dózs-Egyedi úton a Tököli út közelében az Abonyi utcán irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Mára lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, és a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt a forgalmat itt rendőrök irányítják. Ma lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Templomtér és a Strátai Mihály tér megállót. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között 2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászli-Mari tér között. Lezertek a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 13. kerületben a Rejtel-Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezrásra készüljenek, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: És 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, és folytatódik a Sláger hétvége, és még lehet jelentkezni a gyereknapi játékunkra a slagerfm.hu vagy az alkalmazásunkban. Kangs és a Disc Girl pedig már is jön az óraindításaként. Tartsanak velem! Sláger!

sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és ugye gyereknap van, a Sláger FM-en pedig zajlik a gyereknapi fejtörő játékunk, méghozzá két darab értékes belépőt lehet tőlem elvinni, hogyha mindkét kérdésre helyesen válaszolnak, úgyhogy már is hívom a szerencsés hallgatónkat, akivel most játszunk.
1: Halló, tessék!
0: Csáki Attila vagyok, a Sláger FM-ből, hajnalkát keresem.
1: Én vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, játszottak velünk a gyereknapi fejtörő játékunkon, úgyhogy azért csörgök, hogy tudunk-e most játszani?
1: Hát,
0: honnan telefonálsz, megkérdezhetem?
1: Tatabányára.
0: Ó, tök jó. Hogy telik a vasárnap? Mi lesz a mai terv, vagy a hétvégi terv? Mi volt?
1: Hát nekünk van kutyánk, fel szoktunk kirándulni, most pedig Tatára megyünk majd fürödni később.
0: Ó, gyerek esetleg a családban?
1: Igen, kettő gyerek.
0: Na, tök szuper, mert ugye van egy játékunk, két kérdést tennék fel, és ha két helyes válaszol, akkor két családi belépőt tudunk odaadni. Ugye az egyiket majd a Köki Bevásárlóközpont Dinoparkjába, a másikat pedig a Harry Potter a kiállításra, egy négy fő részére szóló családi belépő.
1: Szuper, jó, próbáljuk meg.
0: Na, próbáljuk meg, rendben, akkor mondom már is az első kérdést, ami így szól, hogy mi volt Harry Bagjának a neve?
1: Hedwig.
0: Bizony, a válasz helyes, úgyhogy az első belépő megvan, a négy fő részére szóló családi belépő Harry Potter a kiállításra, ugye a Szentendrei Green Event Hallba. A második játék kérdés pedig így szól, és akkor még egy négy fős családi belépő lesz, akkor ugye a Köki Bevásárlóközpont Dinoparkjába, hogyha az a válasz is helyes, az a kérdés pedig így szól, hogy melyik dinoszauruszt tartják az egyik legismertebb ragadozónak?
1: A Tyrannosaurus Rex.
0: Így van, a T-Rex, így van a Tyrannosaurus Rex, a válasz helyes, úgyhogy gratulálok, mind a két belépő megvan. Hát akkor jó kikapcsolódást majd, akár a mai nap, akár pedig, ugye ez bármikor felhasználható. Úgyhogy köszönöm szépen a játékot, és még mindig lehet nevezni a slagerfm.hu vagy az alkalmazásunkban a gyereknapi fejtörő játékunkra. Itt a Slágeren pedig Cliff Richard és a Some People folytatja már is az órát most nálunk.

volt Sabrina Carpenter slágere, a Tears, itt a Sláger FM-en nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ugye az énekesnő Pennsylvania államban született, és viszonylag csendes vidéki környezetben nőtt fel, saját bevallása szerint az unalom segített

0: alakul a hőmérséklet. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcán irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Mára lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, és a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt a forgalmat itt rendőrök irányítják. Ma lezárják a 15. kerületben a Pest-Újhely utat, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Templomtér és a Sztrátai Mihály tér megállót. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között 2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászli-Mari tér között. Lezertek a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítson a 2 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezrásra készülnek, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni. Mi?

hétvég Etiópián és mindenkinek ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. És ugye még mindig nevezhetnek a gyereknapi fejtörő játékunkra, és értékes nyereményeket vihetnek el tőlünk, hogyha helyesen válaszolnak a feltett kérdésre, hogy egy két felnőtt és két gyerek részére felhasználható családi belépő a Köki Bevásárlóközpont Dinoparki jóvoltából is az önöké lehet, illetve egy négy fő részére érvényes családi belépő a Harry Potter a kiállításra a Szentendrei Green Event Hallba is ezt is megnyerheti tőlem, hogyha helyesen válaszolnak mindkét kérdésre, de ahhoz, hogy bekerülhessenek a játékba, nevezniük kell a slágerfm.hu-n vagy az alkalmazásunkban minden részlet megtalálható. Itt a slágerem pedig jön most nálunk az első emelet slágere, állj vagy lövök, ezt szólták most a sláger hétvégében. Jó pihenést!

a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre, közölte az agrárminiszter. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a BL döntőn. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bulna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napirenden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvénnyé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amely szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba. Közölte a PSN ZRT, pécsi sportiskola az MTI-vel szombaton. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a járművezetője. Fényes nappal támadt egy testvérpárra egy másik, csütörtökön délután Csepelen bozótvágó késsel estek nekik a fiúknak, és egy gázriasztó fegyverből több lövést is leadtak. Csicsi Soma, a BRFK szóvivője az RTL híradónak elmondta, hogy azonnal több egység is a helyszínre sietett, ahonnan 4 férfit rendőri kísérettel vittek kórházba. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
2: Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a harmadik keletben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az ötödik keletben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift és az Opolite. Ezt már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is, számítok önök.
0: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor.
0: A legnagyobb slágerek változatosan

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és most irány a belvárosi Gardróvásár az Erzsébet téren ezen a hétvégén. A mai napon 11 és 19 óra között még ellátogathatnak a belvárosi Gardróvásárba. Ha szintvinnének a ruhatárukba, új darabokkal készülnének a nyára, vagy csak épp jutányos áron szereznék be legújabb ruhadarabjaikat, akkor feltétlenül érdemes lehet Budapest szívébe felé venni az irányt ezen a hétvégén még. Tehát jó kikapcsolódást, illetve jó nézelődést kívánok mindenkinek. Itt a Sláger FM-en pedig játszunk, hiszen tart a gyereknapi játékunk, méghozzá slagerfm.hu, illetve az alkalmazásunkban tudnak tehát nevezni a gyereknapi fejtörő játékunkra. És most érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap délelőtt mellé. Daryl Hall és az Out of Touch, ez jön már is ide a Sláger hétvégében most.

0: tonight. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és ugye gyereknap van, a Sláger FM-en pedig zajlik a Sláger FM gyereknapi fejtörő játéka, és még mindig lehet nevezni a slágerfm.hu vagy az alkalmazásunkban tehát a játékra, és már is hívom a következő szerencsés hallgatónkat, akivel játszunk.
1: Halló.
0: Csák Attila vagyok, a Sláger FM-ből, Dianát keresem.
1: Üdvözlöm, én vagyok.
0: Azért csörgök, mert ugye játszottál velünk a gyereknapi fejtörő játékunkon, úgyhogy hát te vagy a szerencsés. Tudunk-e játszani? Jókor is csörögtem most.
1: Igen.
0: Na, szuper, megkérdeztetem, hogy helyileg honnan beszélsz, hol értelek utol?
1: Budapestről beszélek.
0: Ah, szuper, köszönöm. Mi a mai terv, mi a hétvégi terv? Van esetleg család, gyerek?
1: Van két kisfiam, igen. 2 éves, meg egy 3 éves.
0: Ó, hát akkor jó hírem van, hiszen a gyereknapi fejtörő játékunk 2 kérdést fogok feltenni, igen? És 2 helyes válasz várok majd. És hogyha mindkét válasz helyes, akkor megvan a 2 családi belépő. Ugye az egyik a Köki Bevásárlóközpont Dinópark jóvoltából, illetve amúgy a másik egy 4 fő részére szóló családi belépő Harry Potter a kiállításra. A Szentrend

0: A T-rexnek annak nem három volt.
1: Nem, sajnos nem. Még egy utolsó tipp.
0: Nem tudom, ezt sajnos nem tudom.
1: Sajnálom, de az első belépő biztosan megvan, úgyhogy ehhez gratulálok, méghozzá ugye a Harry Potter a kiállításra, a Szent Endrik Greenhavant holba, úgyhogy ez a válasz helyes volt. Köszönöm szépen.
0: Én tényleg nyertem.
1: Nyertél, így van, így van.
0: Úristen, köszönöm szépen.
1: Egy négy fő részére szóló családi belépőt, úgyhogy az egész családdal el tudtok menni.
0: Úristen, nagyon szépen köszönöm.
1: Gratulálok hozzá, és köszönöm szépen, hogy játszottál. Ennyire egyszerű, még nem késő játszani, hiszen a délutáni órákban is érkezik majd a játék itt a Sláger FM-en. A slágerfm.hu, illetve az alkalmazásunkban minden részlet megtalálható. Most pedig helytünk már is egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézzünk az utakon is. A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz nem sokára, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonás, és folytatódik a játék is Karakas Balázsral. Hello, hello!
1: Hello, Attis, szia! Az tuti, a következő jó néhány órában is érdemes folyamatosan figyelniük a telefonjukat azoknak, akik velünk játszottak, és persze még mindig lehet nevezni a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Ha ez nem lenne meg, akkor töltsék le, és természetesen jelentkezzenek a játékunkra.
0: Így van, jönnek ugye a varázslatos fejtörők a délutáni órákban is, és hát a négy fős családi kalandokat ugye meg lehet nyerni a Harry Potter kiállítás varázslatos világába, és a Köki Dino Park életreket dinoszauruszai közé is ellátogathatnak, hogyha megnyerik ide is a belépőt, úgyhogy játékra fel, hát jó munkát Balázs a délutáni órákra.
1: Köszönöm szépen, neked jó pihitat is.
0: Köszönöm, köszönöm a viszont hallásra, jó pihenés, jó hétvégét.
1: Szia, szia!
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I can't.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.

0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszólalt a kerozénhiányról a Wieser vezetője. A fizetési jelentős részét elviszi az albérletára a fővárosban. A PSG megvédte címét Budapesten. Molnár Róbert vagyok. A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontrol vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozénhiánytól, és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontrol vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontrol nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítás. Láncban. A fizetés jelentős részét viszi el az albérletára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Több külföldi és magyar embert is előállítottak a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze, a rendőrök szétválasztották, majd előállították őket. Velük szemben garázdaság miatt indult eljárás. Pénteken éjjel a Veselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkolóautó tetejére mászott fel, ezzel megrongálta a járművet. Éjfél után a Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Elütött egy embert egy tehervonat Budapest 22. kerületében a Hárosi felüljáró alatt, közölte a katasztrófa védelem szombaton délután. A székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi és terelve közlekedő távolsági vonatokra kellett számítani. Kelenföldön és Nagytétény között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok a vasútársaság közlése szerint. Több balatoni és veszprémi Intercity Interregio kerülő útvonalon járt. A PSG megvédte címét, az Arsenalnak már megint nem jött össze a döntő. 11-esekkel 4-3-ra megnyerte a meccset a PSG Budapesten, és ezzel megvédte címét. Az Arsenal már az 5. percben megszerezte a vezetést, de a 65. percben büntetőből egyenlített a PSG. A 11-es párbajban 2-t is hibázott az Arsenal, így már megint nem jött össze a londoniaknak a BL győzelem. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúlon kialakulhat zápor, zivatar, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, de egy-egy helyen 31 fok is lehet.
2: Ha ebédidő, akkor természetesen azt is csekkoljuk, hogy hol mi a helyzet a közlekedésben Budapesten. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, például kifelé a határút előtt, úgyhogy arrafelé legyenek nagyon óvatosak. Fontos tudni arról, hogy az N74-es Nosztalgia trolli nem közlekedik baleset miatt, a 226-os autóbusz pedig rövidített útvonalon jár, nem érinti az Óbudai sziget és a Bogdáni út közötti megállókat rendezvény miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként jelenleg egy sáv járható a csatorna korbantartása miatt. Mára lezárják a 18. kerületi Margóti Vadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt, ezen a részen a rendőrök irányítják a forgalmat. Ma lezárták a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítási munkálatok miatt. Lezárták a félútpályát továbbá a 3. kerületi Jablonka úton, a Testvérhegy lejtő közelében, ennek az az oka, hogy ott vízvezetéket javítanak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Délelmúlt jönnek a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok a stúdióban Karakas Balázs, játékkal, hasznos információkkal, mindennel, hogy igazán jól teljen a vasárnap délután, és persze igazi bulis felvételekkel. A francia producer Bob Sinclair indítja a zenei folyamot.

Micsoda klasszikus! Kim Carnes, Better Davis Eyes. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan 5 perccel múlt el délután 4:15. Sokfelé süt a nap a fővárosban, bár ennek ellenére azért vannak felhők az égen. Mindenképpen javaslom, hogy mozduljanak ki egy picikét. Tart ugyanis a 18. belvárosi fesztivál piknik jelen pillanatban is az 5. kerületben. És rengeteg programmal készülnek. Délután 4 órától a Szabadság téri nagy színpadon fellép a Boró, aztán jön a Kéknyúl, Zóra, a Déva, a családi nap pedig a Szabadság téren jelen pillanatban is zakattól, például a Kokáért állatsimogatóval, Molyoldával, régi idők játékaival, megjelennek a bakonyi fajátékok, kosaras körhinta, ugrálóvár is várja az odalátogatókat, és egyébként a Nem adom fel alapítvány munkatársaival is lehet találkozni az Erzsébet téren. Jó szórakozást kívánok ezekhez, Jani Csákvecával, tőle már a Könnyek az esőben pörög.

0: Ma még gyakorlatilag kitart a nyári idő a fővárosban, hiszen 30 fok környéki hőmérsékleti maximumokat mérhetünk, és 100 ágra fog sütni a nap a vasárnap hátralévő részében. Sok helyen egyébként erőteljesebben elkezdhet megnövekedni a gomoly felhőzet, de térségünkben nem valószínű még csapadék. Az északnyugati szél néhol élénk, akár erős is lehet. Holnap már gyakrabban zavarják a felhők a napsütést, és többfelé lehet számítani helyenként záporok, zivatarok kialakulására. Ennek ellenére Budapesten nem lesz nagyon hideg, 28 fok, de borús idő valószínű. Jó utat kívánok, a közlekedési információk is érkeznek hozzánk. Az M1-es autópályán Budapest felé az M0-as autóút csomópontjánál jelenleg burkolatjeleket festenek. A 16-os kilométernél a külső sávot lezárták, lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a munkavégzés mögött. Fontos tudni arról, hogy vannak azért változások Budapesten. Példának okáért már a lezárják a 18. kerületi Margóti-Vadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát egy rendezvény miatt. A forgalmat ezen a része jelen pillanatban rendőrök irányítják a hozzánk eljutott legfrissebb információk szerint. Egyébként a főbb átvezető és Budapestre bevezető utak nagyjából jól járhatóak, amiről kaptunk információkat, hogy néhol lassulással futhatunk össze a Kiskörúton, illetve a Rákóczi út és az Üllői út egyes szakaszain. Leginkább azokon tapasztalható némi lassulás, amik a belvároshoz egy picikét közelebb fekszenek. Természetesen érdemes odafigyelni azért a sebességhatárok betartására is kifejezetten, hiszen például Székesfehérváron a Szárcsa utcában méri a sebességet a rendőrség, valamint szintén Fehérváron a Berényi úton futhatunk össze sebesség ellenőrző eszközzel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Az eredeti és utánozhatatlan Hurts és a Wonderful Life a 2000-es évek végének egyik felejthetetlen örökzöldje, szívhez szóló, megmozgat, utánozhatatlan. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják a hétvégén, ahol pörögnek bizony a legnagyobb slágerek, valóban változatosan. Itt van például egy énekesnő, aki egyáltalán nem egy slágeres előadó. Évek óta nagy tehetségként emlegetik. Lola Young azt mondta egy interjúban erről a dalról, hogy ez egy ADHD himnusz, mintha azt mondaná valakinek, hogy nézd, én kaotikus vagyok, túl sok vagyok, de ha azt választottad, hogy szeretsz, akkor miért nem fogadsz el így? Azt mondja, hogy a Messi azért érdekes, mert egy barátról vagy egy anyáról is szólhat, bárki magáénak értelmezheti. Lola Young zenéje, ez a Messi.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: same.
1: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Stini szerelmes éveim.
2: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebességtúllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárta szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó replő világbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
2: Ott vagyunk az utakon is, és szállítjuk a közlekedési híreket. 0630-30-30-95-8, ami telefon és SMS számunk. Ezen tudnak jelezni, hogyha valami szokatlant láttak a Pest megyei utakon. Katától kaptam arról információt, hogy Őrbottyán belterületén a főúton dolgozik Trafipax, Zsuzsi pedig arról írt SMS-t, hogy Szentendrén az Ady Endre úton, azaz a 11-es főút nyomvonalán látta a sebesség ellenőrző eszközt, úgyhogy arrafelé közlekedjenek óvatosan. Szintén Trafipax-szal lehet találkozni egyébként Székesfehérváron is, ott a Szárcsa utcában és a Berényi úton látták hallgatóink a háromlábú sebességet ellenőrző eszközt. Budapesten kicsit telítettebbek a forgalmi sávok a Kiskörúton és a Nagykörúton is a nagyobb csomópontok környékén, de az Üllői út is hasonló képet mutat, ott is inkább a nagyobb csomópontok környékén lehet több az autós ezekben a pillanatokban és percekben. Készüljenek arra, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál egy műszaki hibás gépjármű vesztek el. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot, ez 1-2 kilométeres torlódást eredményez. Az M1-esen Budapest felé pedig az M0-ás csomópontjánál burkolatjeleket festenek, ott is lezárták a külső sávot. Lassulás alakult ki a munkavégzés mögött.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után is hozom a jó zenéket. Hello, Karokas Balázs vagyok. John Newman-nel indítjuk a zenei folyamot, aki azért eléggé zenés családba született, hiszen például neki a bátyja, James Newman is énekes dalszerző. Szóval a családban maradtak a dolgok. John Newman is Love Me Again.

Sirem, tőle szokatlanul, kicsikét elektronikusabb stílusban ez volt a Bad Habits itt a Sláger FM-en. 4:42 után járunk már 4 perccel, csodaszép vasárnap délutánt kívánok. Sokfelé süt a nap, néha fúj egy picikét a szél, Budapesten is néha jönnek felhők, de azért barátságos kis 25-26 fok van jelenleg a fővárosban. Ez egyébként pont egy olyan időjárás, ami a szabadba csábít minket. Jelen pillanatban tartják például a 13. kerület születésnapját a kerületi béketéren. Napközben folyamatosan tart a kerületi civil szervezetek napja és a gyermeknapi forgatag. Este 7:30-tól a Quimby koncertjét lehet megnézni, este 9 órától pedig majd tűzijáték veszi kezdetét, gyerekekkel például az is hatalmas élmény lehet. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is, és a folytatásban a legnagyobb slágerekhez is. Egy 83-as örökzöld a legendás David Bowie-tól, Let's Dance!

0: Olasz Macho, Demiro David és a The First Time itt nálunk a Sláger FM-en, ahol pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Fél kettő is elmúlt már egyébként. A Sláger FM gyermeknapi fejtörője pedig Zakatól. Rengeteg nevezést kaptunk, viszont hallgatunk már itt van velem a vonalban, ha minden igaz, ugye?
1: Igen.
0: Hogy szólíthatlak téged?
1: Judit vagyok, szervusz, igen.
0: Honnan telefonálsz, Judit?
1: Sóskúton lakom.
0: Szuper. Szuper. Mit szólnál hozzá, ha csinálnánk a családnak valami jó programot?
1: Nagyon-nagyon örülnék neki. úgy érzem, hogy a kislányom is nagyon örülne neki.
0: Nem tudom, hogy mennyire tudod a játékszabályokat. Fel fogok tenni neked kettő darab kérdést, és mind a két kérdés más lehetőséget rejt. Hogyha mindenre helyesen válaszoltál, akkor tiéd egy négyfős családi belépő a Harry Potter kiállításra, és a Köki Dino Parkba is egy négyfős családi belépő. Ha csak az egyikre válaszoltál helyesen, akkor csak az egyik nyeremény a tiéd.
1: Jó.
0: Oké? Készen állsz?
1: Hallgatom, igen, készen.
0: Hogy hívják Harry Potter legjobb vöröshajú barátját?
1: Ron Weasley.
0: Úgy bizony, már meg is van a négyfős családi belépő a Harry Potter kiállításra, és most jöjjön a dínós kérdés.
1: Új, igen.
0: Igaz vagy hamis? A dinoszauruszok az emberekkel együtt éltek.
1: Hamis.
0: Hát nyilván, hogy hamis, úgyhogy gratulálok, mind a két négyfős családi belépő a tiéd.
1: Jézusom, úristen, ez egy, de jó, elmesélem a kislányomnak, nagyon jó.
0: Ezt akartam mondani, hogy lehet menni elmesélni a kislányodnak, és biztos vagyok benne, hogy hatalmas öröm lesz a családnak.
1: Köszönöm szépen, nagyon jó.
0: Nagyon-nagyon szívesen, és persze én sem lehetek elég hálás azért, mert velünk játszottál. Neked is jön a folytatásban egy jó dal, hamarosan Selena Gomez-től a Single Soon, de előtte nézzük a közlekedési híreket. Szép napot, szia-szia! Budapesten 25-26 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők, sok helyen felhős az idő, de néha kisüt a nap. A hidegfront már távozott a város fölül, így fronthatás már nem terheli a szervezetünket. Időnként, helyenként megerősödhet a szél, ez fokozhatja a fejfájásos panaszainkat, nyugtalanság és ingerlékenység jellemezheti azoknak a napját, akik erre kifejezetten érzékenyek. Egyébként ma marad a jó idő 30 fokkal, éjszaka mindössze 19 fokig hűl le a hőmérséklet Budapesten, holnap napközben 28 fok. Nem lesz melegebb, és a hétfőnk is javarészt felhősen telik. Így fél kettő után 4 perccel pedig azért az utak híreit sem felejtjük el. Legutóbb arról futott be hozzánk információ, hogy továbbra is kint a Trafipax Szentendre belterületén az Ady Endre úton. Ez ugye a 11-es főút nyomvonala, nagyon figyeljenek ott is a sebességhatárok betartására. Ha már a háromlábú méricskülő eszközöknél tartunk, akkor érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy Székesfehérvár belterületén a Szárcsa utcában és a Berényi úton is jelen vannak

0: járható csatorna karbantartási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

the passion of the groove.

Alcazar és a Crying at the Discotheque, egy emlék a diszkmelek hős korszakából. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sok esetben a szabadba csábít minket az időjárás. Arra azért készüljenek, hogy Budapesten erős az UV-sugárzás egészen délután 4-ig, legalábbis a naposabb időszakokban erős, nagyon erős lehet. Ezért a bőrünk védelmére kiemelt figyelmet kell fordítani. És persze a hangulatunk védelmére is. Ennek okán érkezik hamarosan egy New York-i születésű fiatal hölgy, Madison Beer. Hírességi Justin Biebernek köszönheti, aki egyszer tweetelt róla egy videót, amelyben ő énekel, és hát persze ezután már a média figyelmét is felkeltette. Jön Madison Beer és az új zenéje, a Bittersweet, előtte pedig még egy ismerős hazai az MP3 lejátszók időszakából, a Hooligans és egy dal az életigazságairól. Ez a Félember. Megint

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Négy nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: Székre állok.
10: A Sláger FM műsora.
11: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Na majd kiderül, hogy kinek tetszel, Sanyikám.
14: Hmm? Én tudom.
15: Kinek?
14: Én elárulom.
15: Na, elárulod?
14: De orra in a Dorina.
15: Ő tetszik a Dorinak?
16: Nem mondod. Meg tudom érteni, mert nagyon jó ízlésed van.
14: Szerelmesek vagyunk egyébként.
15: Nem.
16: Hát nem, megőrülök.
14: Oviba is.
16: Már Oviba együtt jártatok?
9: Székre állok.
11: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
1: A reklám után.
11: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Újra vonatok járnak Ajka és Veszprém között. A PSG legyőzte az Arzenált a BL döntőjében. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták, megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a Politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a Politikó cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fárnak ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hért között a 6-os főúton. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak szombatóta Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható. A vasútvonalat üzemeltető gyesebb döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indultak meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. 90 éves korában, pár héttel a születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Radnóti Miklós antirasszista díjjal kétszer is kitüntetett rabbi, kántor korában a Mazsihíz rabbi testületének alelnöke, az országos rabbi testületnek pedig hosszú éveken át az elnöke volt. Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely szerint Kardos nyugodt, sokszor humoros és mindig bölcs szavai ajándékot jelentettek a hallgatók és az ő számára is. Kardos Péter Zugló díszpolgára volt. A Paris Saint-Germain megvédte a címét a Bajnokok Ligájában. A párizsiak 1-1-es 120 perc után büntetőkkel nyerték meg a budapesti BL döntőt. A rendes játékidő döntetlent hozott, a folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól. Így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes jobbnak bizonyult. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúlon kialakulhat zápor, zivatar, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, de egy-egy helyen 31 fok is lehet.
18: Hozom a friss közlekedési információkat itt a Sláger FM-en, hogyha láttak bármit, ami érdemleges lehet mások számára is, csörögjenek, vagy éppen írjanak egy SMS-t a 0630303095-8-as számunkra. A legutóbbi híreink szerint Szentendre belterületén az Ady Endre úton egy trafipax dolgozik, ez ugye a 11-es főút nyomvonala, úgyhogy legyenek arrafelé nagyon körültekintőek. Illetve érdemes figyelni Budapesten, hiszen például a Kiskörút forgalma jelentősebb, és a Nagykörúté is a nagyobb csomópontok, legfőképpen az Üllői úti csomópont környékében. Különben korábban kaptunk még arról információt, hogy Székesfehérvár belterületén a Szárcsa utcában, valamint a Berényi úton is trafipaxot láttak hallgatóink. Régebbi infónk, úgyhogy nyugodtan erősítsék vagy száfolják meg értesüléseinket, viszont nem is olyan Kata írta arról, hogy Velence belterületén a Balatoni úton, ez ugye a 7-es főút átmenő szakasza, szintén trafipaxot láttak. Budapesten érdemes odafigyelni, hogy a Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt. De fontos tudni még arról, hogy útszűkületen kell áthajtani a 4. kerületi Árpád úton befelé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
18: Néha felhős, néha napsütéses, de azért miénk ez a vasárnap délután? Hello a stúdióban Karakas Balázs, zakatol tovább gyermeknapi fejtörünk. Érdemes jelentkezni a játékra és figyelni, fülelni, hiszen bármikor bárkit felhívhatok, aki játszott velünk. Most viszont Bruno Mars indít, I Just Might!
0: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM.

0: A mindig jól fésült Harry Styles és az Aperture itt a Sláger FM-en. 4:43 is elmúlt már, pörgetjük a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Rengetegen jelentkeznek a Sláger FM gyermeknapi fejtörőjére, melyen a tét ugye 4 fős családi belépők a Harry Potter kiállításra és a Köki Dino Parkba. Netti, ha minden igaz, már itt is van velem.
1: Ja, én vagyok.
0: Netti, velünk játszottál, ha minden igaz, applikációkon keresztül a Sláger FM gyermeknapi fejtörős játékkal.
1: Igen.
0: Mesélj nekem, honnan telefonálsz?
1: Hát most éppen Gárdonyból, de amúgy Vecsésen élünk, csak most lejöttünk ide a hétvégére.
0: Szuper, kis pihi, így egy ilyen késő tavaszi délutánon.
1: Hát fogjuk rá, mert egy kicsit betegeskednek a gyerekek, úgyhogy...
0: Szegénykém, jobbulást kívánok nekik.
1: Köszönjük szépen.
0: Akkor néhány jó hírrel szívesen szolgálnál nekik, gondolom. Mondjuk egy dinóparkozással, vagy Harry Potter kiállítás.
1: Hát, inkább az utóbbi, már nagyobb lányok, igen.
0: Hát figyelj, összehozhatjuk, igazából van 4 fős családi belépőm a Harry Potter kiállításra és a Köki Dino Parkba is.
1: Köszönjük szépen, közben kihangosítottalak, mert lehet, hogy ők jobban tudják a választ, mint én.
0: Ó, tehát akkor ők is itt vannak, sziasztok!
1: Ha jó, akartok nyerni, benne vagyunk a rádióban, akartok nyerni Harry Potter kiállításra belépőt?
2: Igen.
0: Na figyeljetek nagyon! Mi a neve annak a sportnak, amit seprűn repülve játszanak a varázslók?
2: Quidditch.
0: Bizonyám, úgyhogy gratulálok, a Harry Potter kiállításra már biztosan mehettek!
1: De jó! Köszönjük!
0: Én azt mondom, hogy nézzük meg azért ezt a dinósat is.
1: Nézzük meg.
0: Mi volt a hosszú nyakú növényevő dinoszauruszok egyik legismertebb fajtája?
1: Apa? Apa nem hal. Hát ezt lehet, hogy nem tudjuk.
0: Figyelj, semmi gond, a lényeg megvan, nem?
1: Igen. A dinosat meg átadjuk másnak a lehetőséget, ha van.
0: Oké, hát persze. Annyira szuperek vagytok, hogy az nem igaz. Érezzétek magatokat jól a Harry Potter kiállításom.
1: Igen, jó, pont 4-en vagyunk. Köszönjük szépen.
0: Én pedig azt köszönöm szépen, hogy velünk játszottatok. A folytatásban nektek is válogatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Egy kis melankólikus dal a 80-as évek legelejéről. Dionne Warwick és a Heartbreaker itt a Slágeren.
1: Köszi.

0: csapadék legalábbis jelentős mértékben nem valószínű. Az északnyugati szél viszont élénk, helyenként akár erős is lehet. Ma 30 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap aztán szintén gyakran zavarják majd a felhők a napsütést, több felé lehetnek zivatarok, helyenként akár heves zivatar is előfordulhat. Budapesten leginkább a felhős idő lesz holnap a domináns. És most az utak híreit is hozom a Sláger FM-en. Zolitól kaptam arról információt SMS-ben, hogy a 2-es főúton Gödnél, a Pesti úton ott van a Trafipax, figyeljenek nagyon, a 11-esen pedig Szentendre belterületén az Ady Endre úton lehet találkozni a háromlábú mérőeszközzel. Szintén mérőeszköz a 7-es főúton Velence belterületén a Balatoni úton, valamint Székesfehérváron a Szárcsa utcában és a Berényi úton is ott vannak a háromlábú eszközzel. Budapesten telítettebbek a forgalmi sávok a Kiskörúton, illetve a Nagykörút egyes szakaszain, legfőképp a nagyobb csomópontok környékén. Illetve ne felejtsük el, hogy most már hétköznapokon is, este fél héttől másnap hajnal 5-ig és hétvégenként ugye lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. A gyalogos és kerékpáros forgalom ilyenkor a terep. Figyeljenek arra, hogy a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt. Mára lezárják a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítási munkálatok miatt. Illetve lezárták a félútpályát a 3. kerületi Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak

Justin Bieber, The Kid Laroi és a Stay, ez a Sláger FM egy jó meleg, sok esetben napsütötte vasárnap délutánon is. Pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan. Ne felejtjék el, gyermeknap van, és ezt nem csak azért mondom, mert itt vannak a Sláger FM-en a gyermeknapi fejtörők, ugyebár amire még mindig lehet applikációnkon keresztül jelentkezni, hanem azért is, mert Pest-megyében sokfelé tartanak gyermeknapi programokat, például Szentendrén a Czóbel Parkban, május utolsó vasárnapján szintén köszötték a gyerkőcöket. Lurkóciában sokszínű forgatag várja a fiatalokat, mozgás, művészet, finom falatok és persze meg annyi program lehetőség hívja a kicsiket és a nagyokat Szentendrére. A városi intézmények, az önkéntes és a civil szervezetek, kiállítók, valamint fantasztikus színpadi műsor a helyi művészeti csoportok és meghívott fellépők jóvoltából azért évről évre bővítik a mulatság repertoárját. De láttam, hogy ott egyébként már happarti is volt a tűzoltókkal, szóval a mosoly, a kacogás az garantált. Akárcsak Ray Parker Jr. dalon állunk a folytatásban, jön a Szellemirtók zenéje, a Ghostbusters!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Fákat ültetnek a parkoló órák helyére, 20-30 cm-nyi víz hiányzik a Balatonból. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a budapesti döntőn. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki a parkolóórák helyére, amelyeket hamarosan leszerelnek, közölte Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetnek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. Másfél millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Egy nagy hazai ingatlanos cég új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, még a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest a héten Agárnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt. Szeptember 23-án Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Személyvonattal ütközött egy autó pénteken késő este Sűjsápon. A balesetben a gépkocsiban utazó három ember meghalt, írta a MÁV Inform. A Szolnokról este 10-kor a keleti pályaudvarra induló vonat Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött a személyautóval. A helyszínen és a hajnali órákig tartott. A szolnoki vasútvonalon a menetrend szerinti közlekedés szombat reggelre állt helyre. A balesetről a település polgármestere Horinka László a Facebookon azt írta, mély megrendüléssel értesült a péntek éjszaka történt tragikus vasúti balesetről. Egymásba hajtott 6 személykocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán szombaton kora este, írja a Katasztrófa Védelem. A 36-os kilométernél történt balesetben 9 ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak, az autópálya érintett szakaszát egy időre teljes szélességében le is zárták. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. A Teltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig büntetőből jött az egyenlítés. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
2: És most persze a közlekedés friss híreit is megnézzük. A 31-es főúton Mendebel területén kint van egy trafipax. Köszönjük szépen Zolinak, hogy ezt jelezte SMS számunkon. 0630 30 30 95 8. Itt szólhatnak Önök is, hogyha láttak valami hasonló izgalmasságot. Fehérváron a Szárcsa utcában vannak kint még jelenleg a rendéberőrei. Erről kaptunk híreket. Valamint a 7-es főúton Velence belterületén a Balatoni úton is össze lehet velük futni. Ott is azért figyelni kell és betartani a sebességhatárokat. Budapesten élénkebb forgalommal találkozhatunk a Kiskörúton és egyes csomópontokban, leginkább az Üllői út csomópontjában, a Nagykörúton is, illetve számolhatnak arra, hogy néhol meglassul a haladás a Budaörsi úton, és jelenleg is több autóssal találkozhatnak a budai rakpartokon, ott is legyenek türelmesek. Fontos számolni azzal az információval is, ugye, hogy a pesti alsó rakpart le van zárva az Erzsébet híd és a Margit híd között, most is a gyalogosoké és a kerékpárosoké a terület. A Dózsa-György úton a Tököri út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt. Vigyázzunk egymásra, balesetmentes közlekedést kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Már bizony 3 óra is elmúlt, jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Persze folytatódik a Sláger FM gyermeknapi fejtörője, figyeljenek, jelentkezzenek applikációnkon keresztül, én pedig addig játszom a legnagyobb slágereket. Egy 14-szeres Grammy-díjas énekesnő, Taylor Swift kezd! Sláger!

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ízik virig 80-as évek a Mr. Mister és a Broken Wings itt a Sláger FM-en. Hamarosan egy vadonatúj szólpop hangzású dal veszi át a stafétát, Ray fog énekelni. Mindeközben remek híreim vannak annak, aki szeretne kikapcsolódni a fővárosban, ugyanis Újbuda 21. születésnapját a mai napon tartják a Bikás Parkban. Rengeteg izgalmas program. Ha valaki teraszozó, piknikező, sportoló, alkotó, koránkelő, éjjeli bagoly, hegymászó vagy vízkedvelő, ezen a rendezvényen minden verziója otthon érezheti magát. Át lehet élni a kerület sok színűségét, és együtt lehet ünnepelni szomszédainkkal. A mai nap folyamán egyébként még fellép a Budapest Jazz Orchestra, ők délután 5:30 kezdenek, de jön a Los Orangutanes és a Kispál is a Borz este 8:30. Közben pedig ugye egész nap még különböző program lehetőségek, szubjektív új Buda helytörténeti beszélgetés az jelenleg is tart, de az Aroma Seanszon is részt lehet venni, a hip-hop favorite dance tánc bemutatóján, de lesz Aikido bemutató is, szóval az egész család kikapcsolódhat. Jó szórakozást hozzá, ahogy ígértem, a vadonatúj Ray felvétellel, itt a Where is my husband a Slágeren.
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Fats and Small és a Turnaround itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és természetesen közben mindenki nagyon izgul, aki nevezett a Sláger FM gyermeknapi fejtörőjére. Erre még most is van lehetőség a Sláger FM mobil applikációján keresztül, és ugye aki helyesen válaszol a Harry Potteres és a dínos kérdésekre is, az bizony gazdagodhat egyszer egy 4 fős családi belépővel a Harry Potter kiállítás varázslatos világába, ezen túl szintén 4 fős családi jeggyel a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszai közé. Nálunk pedig addig is Miles Smith fog énekelni, mindjárt jön a Stargazing, előtte nézzük, milyen idő lesz. És most nézzük, milyen az időnk. Budapesten 28-29 fok szerte a városban, sokfelé süt a nap, néha beborul a felhőkkel az ég, de hát ez most ilyen. Egyébként jelentős mennyiségű csapadékot mára nem mutat a meteorológia, max az éjszakai órákra. Holnap gyakran zavarják majd a felhők a napsütést, többfelé több hullámban lehet számítani zivatarok kialakulására. Néha az északnyugati szél megélénkülhet Budapesten, erre azért érdemes készülni. És persze egy picit hűvösebb lesz, mint ma volt, hajnalban 19, napközben pedig 28 fok valószínű. És most persze csekkoljuk a közlekedési információkat is. Sajnos baleset történt az M1-esen Bicske térségében a Budapest felé vezető oldalon, a terelésben. Az átterelt sávban összeütközött 2 személyautó. A 36-os kilométernél útszűkület mellett haladhatnak a gépjárművek. A baleset mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Legyenek körültekintőek, tervezzenek ezzel és gondoljanak előre. Budapesten picit lassabb lehet a haladás a Kiskörúton és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok környékén, és egyes szakaszokon a Budaörsi úton is benne van a pakliban, hogy egy kicsit nagyobb lesz az áthaladási idő. Ne felejtjék, hogy a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogos és kerékpáros forgalomnak adták ezt most át. Mára lezárják a 18. kerületi Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendezvény miatt. A forgalmat jelenleg ezen a szakaszon rendőrök irányítják. Lezárták a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Niall Horan és a Heaven itt a Sláger FM-en vasárnap délután gyermeknapon zakatolnak természetesen a Sláger FM gyermeknapi fejtörői, amire egyébként még mindig jelentkezhetnek a Sláger FM mobil applikációját használva, de egy újabb szerencsés esélyesünk itt van a vonalban, ha minden igaz, Zsuzsa?
1: Igen, én vagyok.
0: Ha jól tudom, velünk játszottál a Sláger FM gyermeknapi fejtörőjén.
1: Igen.
0: No, hát akkor a játékfeladat egyébként úgy néz ki, hogy lesz egy Harry Potter kategóriájú kérdésem és egy dinoszauruszos kérdésem, és aki a Harry Potter kérdésre válaszol helyesen, megnyeri a belépőt a Harry Potter kiállításra, ha pedig a dinósat is helyesen megfejti, akkor a dinóparkba is megnyeri a négyfős családi belépőt.
1: Hát ugorjunk neki, rendben van.
0: Honnan telefonálsz, kedves Zsuzsa? Hol élsz?
1: Budapest.
0: Szuper, akkor küldöm az energiákat, hiszen nem vagy tőlünk messze. A Harry Potteres kérdésem, hogy ki volt a Roxford igazgatója Harry Potter első évében?
1: Dumbledore.
0: Úgy valami anomália történt, de igen, helyesen válaszolták, gratulálok, Albus Dumbledore volt akkor a Roxford igazgatója, úgyhogy az már fix, hogy tiéd a négyfős családi belépő a Harry Potter kiállításra. Na de mi újság a dinókkal? Nézzük a kérdést. Melyik dinoszaurusz nevét rövidítik gyakran úgy, hogy T-Rex?
1: Sajnos nem tudom. Nem ugrik be. Nem tudok mit mondani rá.
0: Semmi gond, a lényeg az, hogy nem távozol üres kézzel, hiszen tiéd a négyfős családi belépő a Harry Potter kiállításra. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat a családdal.
1: Köszönöm szépen, további jó munkát.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, Kylie Minogue-gal pedig már kellemes délutánt kívánok. Tőle jön az In Your Eyes.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
3: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
5: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sláger FM. A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Ismét van lehetőség a fejlődésre, közölte az agrárminiszter. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a BL döntőn. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőség nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én, a Magyar Szabadság napján tartják. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amely szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba, közölte a PSN ZRT, pécsi sportiskola az MTI-vel szombaton. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Fényes nappal támadt egy testvérpárra egy másik, csütörtökön délután Csepelen bozótvágó késsel estek nekik a fiúknak, és egy gázriasztó fegyverből több lövést is leadtak. Csicsi Soma, a BRFK szóvivője az RTL Hírodónak elmondta, hogy azonnal több egység is a helyszínre sietett, ahonnan 4 férfit rendőri kísérettel vittek kórházba. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A rendes játékidő döntetlent hozott, a folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól. Így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes bizonyult jobbnak. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Napközben 22-29 fok valószínű.
12: Négy óra után 4 perccel persze a közlekedés friss információiról sem felejtkezünk el, hogyha látnak valamit, szóljanak, írjanak, hívjanak. 0630-30-30-95-8-as a hívható és SMS számunk. Budapesten picit lassabb a bejutás a Budaörsi úton, de élénkebb a forgalom még a Kiskörút egyes szakaszain, valamint a Nagykörúton is a nagyobb csomópontok környékén lehetnek lassulások. Erre mindenképpen számoljanak. Székesfehérvár ott a Szácsa utcában van egy trafipax, a hozzánk legutóbb bejutott infók szerint, illetve a Berényi úton. Ezen túl Különleg Budapesten a pesti alsórakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így most ezt a területet ők birtokolhatják. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként jelenleg egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 4. kerületi Árpád úton befelé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a 2. kerületi Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, de lezárták a 4. kerületi Szív utcát is a Király utcánál, ennek az az oka, hogy ott új gyalogos átkelő helyet létesítenek.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Örögnek tovább a jó zenék 4 óra után is. Szép délután, én Karakas Balázs vagyok, és ne feledjék, tart a Sláger FM gyermeknapi fejtörője is. Jelentkezzenek a Sláger FM mobil applikációján keresztül, mi pedig hozzuk a legnagyobbakat. Mark Kimberrel és a Closer to Me-vel kezdünk.

Ariana Grande és a Weekend Be Friends itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Egyébként szerintem egészen szép vasárnap délutánon. Egy-két felhő van az égen, de sok helyen süt a nap. Pest megyében is 28 fokot mutatnak a hőmérők. A második kerület helyében pedig még a parkolórák helyére fák nőnek. Ugye egy fővárosi rendelet értelmében kezdődik hamarosan a parkolórák leszerelése. Jövőre már csak mobilappal vagy SMS-ben lehet parkolni. A tervek szerint az így felszabaduló közterületek nagy százaléka zöldíthető lesz, és sok új belvárosi facsemetének adhatnak otthont az automaták helyén. Persze ott teszik ezt meg, ahol a közműhálózat lehetővé teszi ennek kialakítását. Úgyhogy több zöld és több jó zene nálunk a folytatásban. Majka is jön hamarosan, előtte pedig maga a hang, Whitney Houston. Ez már a How Will I Know?

0: német latinos dallamok, Álvaro Soler és a La Libertad itt a Sláger FM-en egy szinte már-már nyárhoz közelítő vasárnap délutánon. Örülök, hogy együtt töltjük az időt. Ne felejtjék, tart a Sláger FM gyermeknapi fejtörője, jelentkezhetnek a Sláger FM mobil applikációján keresztül a játékra, nyerhetnek egy 4 fős családi belépőt a Harry Potter kiállítás varázslatos világába, és a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszai közé. Kattas slágerfm.hu-ra vagy töltsék le az appot, addig pedig Lady Gaga érkezik, aki nem csak énekesnőként, hanem színésznőként is ugye tökéletesen megállta a helyét. Csillag születik, a Gucci ház, az Ördög Pradát visel 2, Top Gun Maverick, csak néhány film, amiben játszott. Nálunk viszont énekelni fog, mindjárt jön a Dead Dance. Budapesten sok esetben úgy fújdogál a szél, de azért a napot is látjuk sütni, 27-28 fok főváros szerte ebben a pillanatban. A hátralévő napunk folytatásában jelentős csapadék nem várható, maximum elszórtan az éjszakai órákban. Holnap hajnalban 19 fok környékén alakulnak a minimum hőmérsékleti értékek, és jelentős borús idő várható szinte egész nap hétfőn. Néhol akár zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati szél megerősödhet, sokfelé ezt akár erős, viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a legmelegebb órákban jócskán 20 fok felett leszünk, de azért nem lesz strandidő. És most nézzük a közlekedési információkat is. Sajnos arról kaptam híreket, hogy baleset történt a 10. kerületben a Maglódi úton a Gitár utca közelében. Ha tehetik, kerüljék el azt a szakaszt. Az M1-esen is volt baleset Bicske térségében, méghozzá a Budapest felé vezető oldalon a terelésben. Az átterelt sávon 2 személyautó összeütközött. A 36-os kilométernél útszűkület mellett tudnak autózni. A baleset mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. De hát ugye ne felejtsük el, hogy azért ilyenkor vasárnap délutánonként szoktak visszaindulni Budapestre, a például vidéki rokonokat meglátogatók és az autópályák Budapest felé vezető oldalán általában azért ilyenkor nehézkesebb szokott lenni az A-ból B-be eljutás. Pilisvörösvár belterületén a 10-es főúton a főutcában rendőri jelenléttel találkozhatnak az autósok, úgyhogy arrafelé nagyon figyeljen mindenki a sebességhatárok és a szabályok betartására, bár ez ugye máshol is fontos szempont. Székesfehérváron is ott a Trafipax, a Szácsa utcában lehet összefutni velük és a Berényi úton. Ha van közlekedési infójuk, szóljanak 06 30 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.

Egy dal Nyugat-Európából, Tom Grennan és a Little Bit of Love itt a Sláger FM-en. Hétvégén ilyen jó zenéket játszunk. Örülök, hogy együtt lehetünk, és közösen tölthetjük el a vasárnap délután minden kellemes percét. Jönnek-mennek az emberek, autóval, gyalog, vagy éppen kerékpárral a fővárosban, hiszen nálunk erre is remek lehetőségek vannak. És miért is ne használnánk ki a jó időt? 28-29 fok ma a csúcs, sokfelé süt a nap, úgyhogy érdemes lehet egy picit kimozdulni, sétálni egyet a Margit-szigeten, vagy csak úgy jönni-menni a városban, és csak úgy élvezni a jó időt. Mindemellett, ha már jó idő, akkor miért nem sétálnánk a napfényben? Walking on Sunshine, itt a 80-as évek egyik hatalmas felvétele a Katrina and the Waves-től.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebesség túllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval ütközött. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás is kísérheti. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
2: Jó utat kívánok, hozom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en, hogyha valami érdemlegeset, fontosat láttak, szóljanak róla, segítsük egymást. 0630 30 30 95 8, a mi telefon és SMS számunk. Budapesten vannak pontok, ahol jelen pillanatban lassabb a haladás, például a Budaörsi út egy ilyen szakasz, de több az autós a Kiskörút, a Nagykörút egyes szakaszain, a Rákóczi út és az Üllői út egyes részein is meglassul a haladás. Tudjanak róla, hogy a 7-es főúton Velence belterületén, a Balatoni úton trafipaxot láttak korábban hallgatóink, mint ahogy Székesfehérváron és a Szárcsa utcában és a Berényi úton. Legalábbis korábban ilyen jellegű híreket kaptunk. Mint ahogy arról is szólt a fáma, hogy a 10. kerületi Maglódi úton volt egy baleset, ott most már megszűnt a forgalmi akadály, úgyhogy bátran el lehet indulni arra felé. Számoljanak viszont arra, hogy a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében az Abonyi utcánál jelenleg irányonként egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után is ne felejtjék, tart a Sláger FM gyermeknapi fejtörője, mindezek mellett pedig játsszuk a legnagyobb slágereket. Hello, Karakas Balázs vagyok. A 2022-es Eurovíziós Dalfesztivál óta ismerjük Rosalind örmény énekesnőt. Ezzel a dallal ment nagyot, itt a Snap!
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM.

0: sem elmélkedett azon, mi lenne, ha vissza tudná pörgetni az időkerekét. Ez itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, és persze egész nap zajlott a gyermeknapi fejtörős játékunk. Itt van egy újabb hallgatónk, aki lehetséges nyertesként versenyzik. Ha minden igaz, Petra már itt van velem a vonalban. Petra, te honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Szuper! Nem tudom, hogy tudod-e a játékunk, hogy működik. Vannak ugye Harry Potteres fejtörőink is, dinós fejtörőink is. Ha megfejted mind a kettőt, akkor a Harry Potter kiállításra és a Köki Dino Parkba is tiéd a négy fős családi belépő. Ha csak az egyiket, akkor az egyik helyre tudsz menni.
1: Oké.
0: Okay. Készen állsz a nagy kérdésekre?
1: Igen.
0: Hogy hívják azt a varázslatot, amivel fényt lehet csinálni a pálca végén, ugye a Harry Potterben? Mit mondtak olyankor mindig így? Súlyintottak egy hatalmasat.
1: Fényvarázsló varázslat, az a Lumos?
0: Úgy, a Lumos. Úgyhogy gratulálok, meg is van a négy fős családi belépő a Harry Potter kiállításra.
1: Jaj, de jó, köszönjük szépen.
0: És akkor a dinós. Melyik dinoszaurusznak volt hatalmas tüskékkel borított háta?
1: Stegosaurus.
0: Az! Gratulálok, megvan a dinós belépő is.
1: De jó, nagyon örülünk neki. Nagyon fognak örülni a gyerekek. Jó napot!
0: Sziasztok! Hányan vannak gyerkőcök?
1: Két kislány.
0: És szeretik a dinókat is, meg Harry Pottert is.
1: A kicsi a dinókat szereti, jobban a nagy meg szerintem inkább a Harry Pottert, úgyhogy
0: hát ez boldogság milyen? Lesz. Milyen jó családi összhang. Mindenki kap valamit.
1: Igen, nagyon örülünk neki.
0: Mi a tervetek gyermeknapra?
1: Itt vagyunk most egy Dunakeszin van egy ilyen gyereknapi rendezvény, úgyhogy itt most jó nagy zivaj van, és itt nagyon sok minden program van, úgyhogy itt vagyunk most velük.
0: Szuper, én mindenképpen kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és hát persze a magam módján igyekszem ehhez hozzájárulni. Egy jó Dua Lipa dallal tiétek a Training Season, csodaszép délutánt kívánok!
1: Köszönöm, szép napot! Szia, szia.

0: Egy fiúbanddal gondolom nem árulok el sok titkot, hogy 5 tagból állt, hiszen ők voltak a Five és a Keep on Moving. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig egy fiatal német énekessel, Tim Kamraddal. A srác mindössze 29 éves, viszont Európa szerte nagyon sok felé ismerik már a nevét. Azonnal a Bimájn hallgatható tőle. Előtte mondom a közlekedési híreket, és azt is nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban. Az elmúlt időszakban azért nem volt hideg Budapesten, ez nyilván együtt járt azzal, hogy a pollen terhelés is felerősödött. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja magas, a csalánféléki, az utifűjé és a bodzái a közepes tartományban alakulhat a fővárosban. Alacsony koncentrációban van jelen a légkörben a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és a tiszafafélék, a hárs, a bálványfa, a tölgy, a nyírvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenjeivel is találkozhatunk. Most hozom a közlekedési információkat. Zoli arról írt SMS-t, hogy a Bécsi úton rendőri jelenléttel futhatunk össze. Figyeljen nagyon mindenki a lába súlyára azon a szakaszon. Egyébként trafipaxokkal találkozhatunk Székesfehérvár környékén, például a Szárcsa utcában, valamint a Berényi úton Fehérváron és a 81-esen Sárkeresztes és Fehérvár között, valamint korábban a 7-es főúton Velence belterületén is láttak sebességellenőrző eszközöket hallgatóink. Budapesten pedig néhány ponton azért jelenleg is lassabb a haladás, például a Kokáért a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint a Budaörsi út egyes szakaszain, valamint a Kiskörúton és a nagyobb csomópontok közelében a Nagykörúton is nagyobb lehet az áthaladási idő. Számítsanak arra, hogy szokásosan lezárták a hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette birtokba azt a területet. Lezárták a 18. kerületi Margóti Vadar utcát a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

A Selena Gomez és a Calm Down itt a Sláger FM-en. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Azért jó azt látni, hogy fejlődnek Budapesten a kerékpáros lehetőségek, és tényleg egyre több felé megyünk, rengeteg biciklist találhatunk, és mindezek mellett elkezdtek megszaporodni a fővárosban a kerékpáros szervízpontok is. Egyébként a 13. kerületi önkormányzat a lakosok igényeinek megfelelően szeretne még szervízpontokat kihelyezni a kerületben. Az igényeket egy online kérdőív formájában mérik fel, így hogyha önök számára is ez egy fontos kérdéskör, akkor június 15-ig ezt az online kérdőívet kitölthetik. Most is lehet már sok felé egyébként a 13. kerületben kerékpárpumpát találni nyilvános helyen, de komplett szervizpontokkal is lehet találkozni. Érdemes ennek pontos listájának utána nézni, hogyha önök számára is fontos lehet ez bármikor, és aki bizony sokat közlekedik biciklivel, számára fontos lehet. Mivel egyre közelebb a 6 óra, én viszont ezzel már megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet, legközelebb velem jövő héten szombaton találkozhatnak majd. 6 órától viszont indul a slágerlista a Kovács Áronnal és Kisóval, jó sztorikkal, jó zenékkel, pont úgy, ahogy mindennek rendje módja kívánja. Én már a két belevalós ráccal, a Valmarral búcsúzom, jön tőlük a színvak, Karakas Balázs kicsekkol, szép vasárnap délutánt! Csak

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
3: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu

0: Rita Ora, Zaz, Mac DeMarco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
2: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
3: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Újra vonatok járnak Ajka és Veszprém között. A PSG legyőzte az Arzenált a BL döntőjében. A hírekkel Molnár Róbert köszönti önöket. Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták, megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a politikó cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fárnak ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hért között a 6-os főúton. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak szombatóta Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transz-európai fővonal pedig újra teljes hosszában járható. A vasútvonalat üzemeltető gyesebb döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indul. Meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. 90 éves korában, pár héttel a születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Radnóti Miklós antirasszista díjjal kétszer is kitüntetett rabbi, kántor korában a Mazsihíz rabbi testületének alelnöke, az országos rabbi testületnek pedig hosszú éveken át az elnöke volt. Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely szerint Kardos nyugodt, sokszor humoros és mindig bölcs szavai ajándékot jelentettek a hallgatók és az ő számára is. Kardos Péter Zugló díszpolgára volt. A Paris Saint-Germain megvédte a címét a Bajnokok Ligájában. A párizsiak 1-1-es 120 perc után büntetőkkel nyerték meg a budapesti BL döntőt. A rendes játékidő döntetlent hozott, a folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól. Így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes jobbnak bizonyult. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Napközben 22-29 fok valószínű. Hétvégén és hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csak csatorna karbantartása miatt. Vasárnapra lezárják a Margóti-Vadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városháza utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendezvény miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Szintén lezárták a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Szintén felújítás miatt lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál, ezért a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Vezessenek lassan, óvatosan, vigyázzanak magukra, meg a többi közlekedőre is.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
8: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, Orsi a múlpolosz dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Kylie Minogue. Kis hián Disney hercegnő lett, csak Donald Kacsa végül is Daisy-t választotta. Felmerült, hogy a hangját adja egy animációs film főszereplőjének, de végül nem lett belőle semmi. Akkor meg miért hír? Mert az is fölmerült, hogy én Disney hercegnő leszek, mert felmerült, mert bennem felmerült, csak aztán nem lett belőle semmi.
9: Döbbenetes.
8: Pont ugyanennyit ér ez a hír. Édes jó Istenem, na Kashmir és a Wild Ride, menjen a 20-on, menjen az Opel Valli slágerlista, mert...
9: Legyen óvatos.
8: Innom kell valamit mindjárt.

0: Charlie XCX és az Apple a 18-on. És hölgyeim és uraim, Charlie XCX-et konferálom elég régóta, és most tudtam meg a kislányomtól, hogy ő egy nő. Mert hogy megmutatta, hogy mi az, amit én idáig konfoltam. Mert én nem hallgattam meg a Charlie XCX-t, mindig orsi jön utána, és ilyenkor tudok kimenni a mosdóba. De kiderült, hogy ő nő. Tehát, hogy de akkor mi Charlie?
1: Mi a neve?
0: Charlotte? Charlotte becézése talán?
2: Talán az is elég lesz.
0: Mi ez a hülyeség? Mert ugye a Charlie az Károly, nem?
1: Mit tudjam én?
0: El tudnátok képzelni Horváth Charlie néven egy nőt?
3: Tiltakozom!
0: Hát most én is. Na gyere, Orsi, és hozz valamit a múltba.
4: Visszapillantó.
5: 29 évvel ezelőtt, 1997-ben három fiatal srác, Isaac Taylor és Zach Hanson berobbant a nemzetközi zenei életbe az Mbap című kislemezükkel. Ez a bemutatkozó daluk 3 hétig vezette az amerikai slágerlistát, és összesen 27 országban lett listavezető. Őrületes siker volt, főleg ha belegondolunk, hogy a legfiatalabb testvér akkor mindössze 11 éves volt. Most visszarepülünk a 90-es évekbe, jön az a bizonyos...

0: Branson és az Mbapp. Jó dal, szeretem. Érkezik a hét sztárja, Kylie Minogue. A szerelemben nem annyira szerencsés, általában 5 évig maradnak mellette, ami egyébként hülyeség, mert attól függ, honnan nézzük. Van, akinek életében nem volt 5 éves kapcsolata, van, aki meg életében nem akar többet.
1: Ez igaz.
0: 5 évnél valakivel maradni, tehát, hogy na. Oliver Martinez, André Velenok... André Velenk hosszú is 5 év után lépett le, korábban viszonya volt többek között Michael Hutchinszal, ő 5 perc után lépett le, Lenny Kravitzel, ő 5 nővel lépett le, Albert Monopoly herceggel, ő 5 milliárddal lépett le, Jean-Claude Van Damme-mal, Nick Cave-vel és Robbie Williams-szel.
1: Szép munka.
0: 2018-ot a Paul Solomonszal járt, jegyesek is voltak, aztán bérletesek lettek, aztán jött a bűvös ötös szám, aztán 23-ban szakítottak. Kylie azóta egyedülálló.
2: Akkor itt az ideje, hogy becsajozzak.
0: Nem a személyiségére gondolok, hanem inkább, hogy egyedül áll. Tehát, hogy senkivel sem mutatkozott nyilvánosság előtt az utóbbi időben.
1: Aha.
0: Csak a zárt ajtók mögött, amit most Teddy Swims-szel kinyitunk a 17-en.

0: 15. Loy és a Get Lucky múltati bronzérmesünk ekkorát csúszott, Fastboy pedig egy helyet rontott a Good Life-val, úgy látszik, hogy a jó élet is csúszik lefelé, így a 16. volt. Na, egy kis keserű mész Fastboynak, Orsi, ezzel kapcsolatban egy dal esetleg a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A United a 2000-es évek elejének egyik legsikeresebb magyar zenekara volt. A dalokat maguk írták, saját hangzásuk volt, slágert slágerre halmoztak. Hófehér Jaguár, hajnalban még a nap is más, nincs ősz, nincs tél, és végül 2002-ben jött a keserű méz, ami koronát tett az akkori korszakukra. Most 24 évet ugrunk vissza az időben, jön a United.

0: halála miatt Kylie Minogue-ra módosította. Vannak rosszkor megtörtént halálesetek, ez tényleg így van. Például akinek a szülei mondjuk karácsonykor halnak meg, vagy születésnapokon, vagy mondjuk egy album megjelenése előtt pont, amit úgy akartál elnevezni, ahogy, tehát hogy ehhez is érzék kell, azt gondolom. A két című duett Robbie Williams-el hatalmas láger lett, zsűrizett a Brit Voice-ban, állítólag a Black Eyed Peas tag Will.i.am miatt vállalta a műsort, és ezt most így nem írnám körül,
1: akkor jó.
0: Hogyan értjük mindezt, mert fogalmam nincs, de állítólag miatta vállalta.
1: De ez most mellékes.
0: De van ilyen, különösen Magyarországon, hogyha meghívnak zsűrizni, vagy bárhova egy műsorba, azért nem baj, hogyha megkérdezed, hogy kik vannak még benne. Ha nézők imádták, új szint vitt a produkcióba, hát a Will.i.am volt az alap, akkor mindenképpen ez a tejfölszőke kislány, akinek példaképe Madonna. Na itt akkor most lapozzunk, mert ezt föl kell dolgozom. Merdinger X, Matisse Szatko és Burz Butterflies már is berontott, és 14. helyen repked fel alá.

0: Axon Szerem is a Millet Don't Leave Kylie a 12. Ez a Kylie, ez ugyanaz a Kylie, nekik írták?
1: Fogalmam sincs, ingam nincs róla.
0: Az Accent, az a Kylie-nak írt a Don't Leave Kylie-t? Orsi, mit tudsz erről? Orsi, ilyen korsos sincs itt. Ed Sheeran és a kamera a 13. Na, most meg megjön, de nem mutatja, hogy siet. Akkor tessék, csinálj, amit akarsz.
2: Visszapillantó.
3: Mel B, azaz Melanie Brown 51 éves lett. Ő volt a Spice Girls Carey Spice-a, a kihívó stílusával, harsány energiájával. A lányban a 90-es évek popkultúrájának meghatározó ikonja lett, Mel B pedig később színésznőként és tévés személyiségként is befutott. A magánélete sem volt unalmas, 2006-ban például Eddie Murphyvel járt, közös gyermekük is született. Most visszamegyünk 1996-ba, a lánybandák fénykorába. Who do you think you are? A Spice Girls következik.

0: Spice Girls, who do you think you are? Oh, micsoda kérdés. Kemény kérdések ilyen puha lányoktól. Na de közben egy kis bulvár. Mel Gibsont Olaszországban kapták Lecce végre új párjával, Antonella Salvucci-val. A páros Rómában romantikázott, kézenfogva sétáltak, és láthatólag nagyon közel kerültek egymáshoz.
1: Folytos.
0: Ami Rómában nem olyan nehéz, mert hogy többnyire tömeg van. A bennfentesek szerint a kapcsolatuk még friss, de már komoly köztük az összhang. Fú, te! Ez őrület. Egyik se esett hasra a macska kövön, nem? Tehát sétáltak, és komoly az összhang.
1: Ez... Csak óvatosan, ha meg nem sértem.
0: Az hogy lehet? Egyik se fújta bele az órát a másik sájába. Például. Hát, ez fantasztikus. Gibson az elmúlt években visszafogottabb magánéletet élt, ezért is lepődtek meg sokan az új románcon. Antonella Salvucci Olaszországban ismert televíziós személyiség és modell.
1: Van ilyen.
0: A fotók alapján a 69 éves színész kifejezetten boldognak tűnik az új kapcsolatában. Amiről azt se tudjuk, hogy kapcsolat-e. De köszönjük a híreket, mert Hipaton és Norma Jean meg a Harry végre az Out of My Head-del befejezi ezt az órát. Tessék, 11-es!

0: Patton, Norma Jean Martin, Henny és az Out of My Head az óra végén, és már csak a legjobbak vannak hátra a top 10, úgyhogy egy kis időjárás, egy kis közlekedés, aztán folytatjuk az Opel Valli slágerlistát legott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Fákat ültetnek a parkolóórák helyére, 20-30 cm-nyi víz hiányzik a Balatonból. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a budapesti döntőn. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki a parkolóórák helyére, amelyeket hamarosan leszerelnek, közölte Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetnek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Egy nagy hazai ingatlanos cég új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, még a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest a héten Agárnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Alap szerint ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Személyvonattal ütközött egy autó pénteken késő este Sűjsápon, a balesetben a gépkocsiban utazó 3 ember meghalt, írta a MÁV Inform. A Szolnokról este 10-kor a keleti pályaudvarra induló vonat Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött a személyautóval. A helyszínen is a hajnali órákig tartott, a szolnoki vasútvonalon a menetrend szerinti közlekedés szombat reggelre állt helyre. A balesetről a település polgármestere Horinka László a Facebook azt írta, mély megrendüléssel értesült a péntek éjszaka történt tragikus vasúti balesetről. Egymásba hajtott 6 személykocsi az M1-es autópálya hegyes halom felé vezető oldalán szombaton kora este, írja a Katasztrófa Védelem. A 36-os kilométernél történt balesetben 9 ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak, az autópálya érintett szakaszát egy időre teljes szélességében le is zárták. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. A Teltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig büntetőből jött az egyenlítés. A folytatásban és a hosszabbításban nem esett gól. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont egy zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Hétvégén és hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út kezelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csak csatorna karbantartása miatt. Vasárnapra lezárják a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városháza utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendezik. rendezvény miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Szintén lezárták a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Szintén felújítás miatt lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál, ezért a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Vezessenek lassan, óvatosan, vigyázzanak magukra, meg a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Na hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján. Itt a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a 7 szárja pedig a szünnapos Kylie Minogue. Folytatjuk az Opel Vallis slágerlistát Cam Ruddel. Légy az enyém a 10.

0: Gaga és a Dead Dance a 8., Lady Gaga és az Abracadabra pedig a 9. Micsoda varázslat, őrület, viszont aki most jön, az nem Lady Gaga, hanem sokkal jobb nő, Orsi.
1: Visszapillantó.
2: A TNT 1997-ben még happy hardcore vonalon kezdett, de 2002-re már letisztult slágeres popzenét játszottak. Ekkor jelent meg a Nem jön álom szememre című dalok, amely azon a napon a slágerista 8. helyét foglalta el. A TNT hangzása és stílusa már a igazi nosztalgia faktor, időutazás indul, jöjjön a Nem jön álom a szememre.

0: TNT, és ha nem jön állam a szememre. Hát ez mondjuk egy robbanószernél, ez nem csodálom. Tehát, hogy a TNT közelében lenni, az nem az a szendergés. Na de, jöjjön most egy kis... megemlékezés Kylie Minogue-ról az utolsó info a hét sztárjában ebben a kis mai slágerlistánkon, az Opel-val is slágerlistán, méghozzá a Can't Get
1: Mit akar mondani?
0: Can't Get You Out of My Head a mai napig a legnépszerűbb slágere. Ez például egy érdekes adat. Ennél nem tud jobbat csinálni.
2: Miért?
0: Igaz, rosszabbat se könnyű. 40 országban volt listavezető, a híres sláger több sztár is visszautasította, mielőtt Kylie-nál kötött ki. Hoppá! Solly Ellis Baxternak és az S Club 7-nek is felajánlották, de mindketten nemet mondtak. A hét sztárja mindössze 152 cm magas, saját szemüvegmárkája van, hogy jobban lássa a centist, saját nevével luxus ágynemű és lakberendezési tárgyakat dobott piacra, sminktermékei, parfümje is vannak, és második Erzsébet is rajongót érte az utolsó leheletéig.
3: Ez lényeges.
0: Hát ennyit Kylie Minogue-ról, gyerekek. Az én életem zeneileg el lett volna nélkül eltek, gondolom, hogy a kisebbséghez tartozom. Sam Felt és Rosaline Heart Like Mine-a a hetedik.

Balli slágerlista. Vasárnapi visszaszámlálás. A hét 20 legnagyobb slágere. 5. Ez a Sláger FM.

0: Taylor Swift és a Fade of a Philia az 5. helyen, Tóth Abigail Accent és Sugar Daddy a 19-ről megérkezett a 6-ra, de most Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1975. május 27-én született Andre 3000, az Outkast egyik tagja. Középiskolás korában találkozott Big Boy-jal és megalapították az Outkastet. Az áttörés 2001-ben jött, amikor a Miss Jackson című daluk világszerte sláger lett, és ezzel elindult a duó legendás pályafutása. Most jön a dal, amivel milliók figyeltek fel rájuk, Miss Jackson az Outkast.

0: Outkast és a Mrs. Jackson. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is legerlista, ahol úgy tűnik, hogy be kell jelentenem egy új álompár születését.
1: Na, én akkor megyek.
0: Nem itthon, Hollywoodban. Kendall Jenner és az Euphoria sztárját Jacob Elordit egy hawaii tengerparton kapták lencse végre, méghozzá nagyon bensőséges pillanatok közben.
1: Pompá!
0: Miért csináltok ilyet?
1: Nem mondhatom meg.
0: Miért nem hagyjátok ezt a Kendall Jenner meg a Jacob Elordit, akik tényleg az ember így elordít egy b***et, hogy miért kell ezt csinálni?
2: Miért ne?
0: A hawaii tengerparton. Legalább ott hagyjátok már békén őket. Egyébként ez is furcsa, mert ez kifejezetten szemétdolognak tartom, hogy amíg a munkáját végzik, ahol valaki forgatásokon van, itt vacsorázik, ott vacsorázik, addig fotózgassák őket, amikor elmegynek nyaralni. Tehát amikor nem forgattak a Hawaii tengerparton, hanem végre el akarnak menni, tehát akkor nem lehet őket arra az egy hétre békibe hagyni. De most komolyan.
2: Ne!
0: Na mindegy, a TMZ által megszerzett fotókon a modell és színész láthatóan teljesen egymásba hangolódva pihentek Hawaii egyik eldugott partszakaszán. Nem volt eléggé eldugva. Ez itt a probléma. Ölelkeztek, csókolóztak, élvezték a romantikus hétvégét a hullámok mellett, miközben a helyi lakosság paparazzik, és akik beadják pénzért ezeket a fotókat különböző magazinoknak, fotózgatták őket, hogy rohadjon el a lelkük. Nem igaz, Gyuri bácsi?
3: Úgy van.
0: A labzajént kapcsolatuk egyre komolyabbá válik, és már nem is próbálják titkolni az érzelmeiket, hát most már nincs hova. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, vajon Hollywood következő sztárpárja született meg? Nem, nem egy sztárpár született meg, hanem elbasztottuk egy jó hétvégét.
4: Így ne figyeljen, fogja be a száját, mert őrizetbe veszem.
0: Nem ugyanaz a kettő. Ray Dalton és a Blood Running a negyedik. Lelia.

0: Charlton és a Blood Running után nem jöhet más, csak Orsi és egy dal Kylie Minogue-kal, hiszen ő volt a hét sztárja.
1: Visszapillantó.
2: A hét sztárja Kylie Minogue, aki az 58. születésnapját ünnepli. Az ausztrál pop ikon 2003-ban adta ki 9. stúdióalbumát, a Body Language-et. Erről szól most a Red Blooded Woman. Kylie több mint 3 évtizede van a pályán, és még mindig aktuális. Következzen tehát egy vérből modern popsláger tőle.

Kylie Minogue és a Red Blooded Woman, vörös vérű asszony. Hát más ugye nem nagyon van, de azért köszönjük. Már csak a top 3 van hátra, de nézzük meg, illetve hallgassuk vissza egy picikét, hogy kik kerültek be a legjobb 10-be. Cameron és a Be Mine a 10. Lady Gaga elhozta a 9. és a 8. helyet is, először az Abracadabra szól. Nyolcadikon meg a Tap Dance. Sam Feld és Rosaline Heart Like Mine-ja a 7. Hatodikén Tóta Bigér, Ex and the Sugar Daddy. Taylor Swift elhozta az 5. a héten a Fade Up a Filiával. Ray Dalton is a Blood Running a 4. És nincs más hátra, mint a bronzérmes. Az alanyat cserélte bronzra, úgyhogy Ed Sheeran nem annyira boldog. Azt hiszem. Úgy

0: Sheeran és az Azizám a harmadik helyen. Na, Ryan Goslingról is beszéljünk egy kicsit, mert nagyon szeretitek, én meg azt sose értettem, hogy nem annyira szép a csávó. Általában a kisugárzása olyan, hogy bírják a nők.
1: Tényleg?
0: Én nem tudom, hogy tényleg mi az, de szerintem nincs benne az első 30 legszebb hollywoodi férfiben, de én tudom, én nem vagyok mérvadó.
1: Tiltakozom!
0: Mi ellen, hogy nem vagyok mérvadó, vagy hogy nincs benne?
2: B.
0: Szóval Ryan Gosling meglepő részletet árult el a karrieri egyik legnagyobb csalódásáról. Peter Jackson egyik filmjére készült 2009-ben a Komfortos Mennyországra, és annyira komolyan vette a szerepet, hogy rengeteget hízott hozzá, 27 kilót.
3: De jó ég.
0: Úgy gondolta, hogy a karakterének túlsúlyosnak kell lennie, és teljesen átalakította a testét. A rendező viszont állítólag teljesen ledöbbent, amikor meglátta, és végül kirúgta a produkcióból. A színész szerint akkoriban nagyon nehezen élte meg a történteket, az eset Mike Hollywood egyik legismertebb, majdnem szerepe.
3: Már nem.
0: A rendező Mark Wahlbergre cserélte Goslingot. Ez nem lehet, hogy úgy történt, hogy megígérték neki a szerepet. Ő egy kicsit így megörült ennek, beírta a naptárba, és úgy elkezdett fogyasztani. Mármint úgy fogyasztani, hogy nem a kilókból, hanem kalóriából kezdett fogyasztani. És jó meghízott, és megjelent 27 kiló pluszosan, és így nézte a rendező, hogy hát ez meg ki.
3: Majd később mindent elmagyarázok.
0: Úgy nézhetett ki, mint egy óriás medúza, aki felfajta Ryan Goslingot. Na, ez nem tetszett Peter Jacksonnak. Na, minden esetre, tehát, hogy nagyon fontos, hogy direkt ne hízzatok. Jó, megy az véletlenül is.
2: Igaz.
0: Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je viszont a második.

0: lesz a Faithless és a New Religion 2. Mármint, hogy 2 a második. Ezüstérmes a héten. És a Headstyle-ről még egy hír. Azt ígértem, hogy nem lesz több, de sajnos van még egy.
1: Új hírek?
0: Másodszor is rákkal diagnosztizálták Kylie Minogue-ot, a Headstyle-ját.
1: Oh.
0: A 2000-es években már megküzdöttem el rákkal, ezt ugye elmondtam már az adásunk valamelyik részében, ám most az új dokumentumfilm sorozatából kiderült, hogy évekkel a sikeres kezelés után 2021-ben másodszor is diagnosztizáltak nála súlyos betegséget. Kylie akkor teljes titokban a négy fal között nézett szembe a mellrákkal még egyszer, és úgy érezte, hogy csak árnyék önmagának. Szerencsére újra legyőzte a kort.
1: Döbbenetes.
0: Úgyhogy szerintem most van a rák, húzza el a rákba, keressen valami, nem tudom, más gazdatestet. Kylie-t már eléggé megrángatta. Én pedig akkor megrángatom a csengőt, mert hogy ennyi volt már az Opel-val is lágelista. Kicsöngettek! Uraim, eljött a búcsú ideje, ilyenkor tartalmas mondatokat várunk mindenkitől.
2: Kissé kemény a dolog, ha megérti.
0: Nem sikerült. A Hearst és a Purple Disco Machine a Wonderful Life-val az első, az ezüstöt cserélte aranyra. Na, én pedig a pultot ajtóra. Szevasztok!

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Wallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük! Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
3: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána letszoli.hu.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Melyik állat tud tintát kilövelni, ha veszélyben van?
12: Na nem, ezt nem tudom.
13: Tinta hal. Igen.
12: Igen.
13: Meg a polip.
12: A polip is. Annak is van tintája?
13: Igen.
12: Úristen, mert, akkor...
13: Mert ugye az és Pongyabobban is van.
12: Igen. Akkor lehet, hogy nálunk odahaza a faluba Sanyi bácsi tinta hal. Mert mindig azt mondják, amikor bemegy a kocsmába, hogy na itt van a tintás.
14: Sokat tintázott.
13: Lehet, hogy sokat tintázott azért, mert sok kávét ivott, és akkor így, amikor nem ízlett neki a kávé és kikötte, akkor az úgy nézett ki, mint a tinta.
12: Ja igen, hát ezért tintás Józsi bácsi.
9: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Ismét van lehetőség a fejlődésre, közölte az agrárminiszter. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a BL döntőn. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kisambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban. Az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amely szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba, közölte a PSN ZRT, pécsi sportiskola az MTI-vel szombaton. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Fényes nappal támadt egy testvérpárra egy másik, csütörtökön délután Csepelen bozótvágó késsel estek nekik a fiúknak, és egy gázriasztó fegyverből több lövést is leadtak. Csicsi Soma, a BRFK szóvivője az RTL Hírodónak elmondta, hogy azonnal több egység is a helyszínre sietett, ahonnan 4 férfit rendőri kísérettel vittek kórházba. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A rendes játékidő döntetlent hozott, a folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól. Így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes bizonyult jobbnak. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Napközben 22-29 fok valószínű.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: A reklám után.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terlik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terlik Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebességtúllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval ütközött. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy roller balesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás is kísérheti. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1. Ez a Sláger FM.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok.

0: Rákóczon. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Újra vonatok járnak Ajka és Veszprém között. A PSG legyőzte az Arzenált a BL döntőjében. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a Politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a Politikó cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hért között a 6-os főúton. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak szombat óta Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszámmal járható. A vasútvonalat üzemeltető ügyesebb döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indul. Meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. 90 éves korában, pár héttel a születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Radnóti Miklós antirasszista díjjal kétszer is kitüntetett rabbi, kántor korában a Mazsihíz rabbi testületének alelnöke, az országos rabbi testületnek pedig hosszú éveken át az elnöke volt. Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely szerint Kardos nyugodt, sokszor humoros és mindig bölcs szavai ajándékot jelentettek a hallgatók és az ő számára is. Kardos Péter Zugló díszpolgára volt. A Paris Saint-Germain megvédte a címét a Bajnokok Ligájában. A párizsiak 1-1-es 120 perc után büntetőkkel nyerték meg a budapesti BL döntőt. A rendes játékidőt döntetlent hozott, a folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól. Így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes jobbnak bizonyult. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Napközben 22-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek, olyan vendégekkel estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak, hogy képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének elnöke, aki egyébként címzetes egyetemi docens is, hogy hatással tud lenni a kulturális életünkre, főleg azzal a területtel, amit képvisel, Hossuh Nikolettát. Köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked, jó rég találkoztunk.
2: Szeretettel üdvözlök. Jó itt nálam.
1: Na, hát ennek, akkor többször is várlak szeretettel, és gyere gyakrabban. Szerintem ránk fér az a fajta tudás, ami a fejedben van, és amit egyébként átadsz évről évre, hónapról hónapra.
2: Igyekszem. Írásban is és szóban terjeszteni a protokoll igéjét.
1: Hogy szereted jobban? Hogy komfortosabb?
2: Az átadás, a tudás átadás a szóban. Szóban és gyakorlatban. Nem feltétlenül egyetemi órák keretei között, az behatárolt, meghatározott tartalommal, de egyébként, amikor gyakorlati tudást tudunk átadni a leendő új generációknak, az mindig jó.
1: És nemesebb.
2: Igen. Most mondok egy példát, ugye pár hete zajlott itt Budapesten az 5. világkonferenciája, a hivatalos nevén a 5th Annual World Protocol Matters Conference. És itt lehetőséget adtam 40 egyetemi hallgatónak, hogy vegyenek részt nem csak hallgatóságként ezen a rendezvényen, hanem úgynevezett liaison officerként, összekötő tisztként kísérjék, fogadják, és legyenek azokkal a delegációkkal, akik a meghívásomra érkeztek a világ minden tájáról, hiszen első alkalommal járta Budapesten, Magyarországon, soha nem járta sokan még Európában sem, és arra kértem őket, hogyha van rá lehetőségük ebben a májusi időszakban, ami egyébként is vizsgákkal és beadandókkal teli,
1: akkor... Ez egy macerás időszak.
2: Igen, nagyon, és képzeljék el, hogy 40 nagyon kedves, kiváló nyelveket beszélő fiatal meg tudta ezt oldani, és kimentek a reptérre, fogadták a kijelölt delegációkat, elkísérték őket a szállásukra, megmutatták a konferencia helyszínét, és tulajdonképpen a teljes budapesti itt tartózkodásuk alatt a vezetőjük volt, kvázi az idegen vezetőjük. Úgyhogy én így szeretem, ha van rá lehetőség átadni a tudást, hogy jöjjenek és tapasztalják meg a saját bőrükön
1: a
2: keresztül.
1: Tehát
2: tehát lehet könyveket olvasni, én is írtam hatot, teljesen más szépen egyébként. Köszönöm szépen, más a gyakorlat és más az élet egyébként, mint amit leírunk sok esetben, és ezt nem lehet tanítani. Ez ott kell lenni, látni kell, beszélni kell ezekkel az emberekkel, ismerkedni kell, beszélni kell angolul, spanyolul, franciául, oroszul, és minden olyan nyelven, amelyeket ezek a hallgatók szépen beszéltek, és én szerintem az oktatásnak itt van leginkább az az átütő ereje, amelyet jó lenne egyébként a hazai közép- és felsőoktatásban is egyre inkább elterjeszteni, hogy gyakorlatokon keresztül, hogy igenis menjenek, beszéljenek, csinálják.
1: Változik a protokoll?
2: Az alapvetések nem változnak, az udvariasság és a tisztelet szabályi nem változnak, a diplomáciai keretek nem változnak, a jogi szabályzók még nem változnak. Ugye bennünket is köt a 61-es, 63-as bécsi szerződés a diplomáciai és konzuli egyezményekről. Ugyanakkor a gyakorlat a mai világ felgyorsult ritmusa alapján azt lehet látni, hogy rövidülnek mondjuk a látogatások, akár államfői, akár kormányfői szinten, nem biztos, hogy 3-4-5 napra itt tud, vagy ott tud lenni a fogadó országban, nem biztos, hogy hozza a kísérőjét, nem biztos, hogy van fél egy év az előkészítésre, hanem jön egy meghívás, jó, egy hónap múlva, két hónap múlva érkezik az adott entitás, a protokoll alany, rövidülnek az előkészítésre lehetőséget adó időszakok, és minden változásra fel kell készülni. Ami korábban a mobiltelefonok és az internet világa nélkül egy kinyomtatott forgatókönyvből dolgoztunk, addig ma már ugye nem nyomtatunk semmi, telefonból dolgozunk, ott van nálunk, és az utolsó pillanatban bármi és minden is megváltozhat ettől. Szép tulajdonképpen ez a világ, de ezt azt tudja igazán, aki ezt csinálja. Akár a vállalati közegben, akár az állami diplomáciai, vagy éppen a katonai, vagy a sport
1: de
2: világában.
1: Itt is az nyer, aki tud a változással együtt haladni.
2: Csak is. Tehát én azt mondom, hogy ugye ez a tudás, ez az, amit ugye folyamatosan pallírozni kell. Ez nincs olyan, hogy egyszer megtanultam, és akkor mindent is tudok. Folyamatosan napra késznek kell lenni, fel kell készülni az adott országból, az adott kultúrából, az adott szeméből. Tehát én is, ahogy legutóbb 23-ban, amikor itt voltam, beszélgettünk, épp az atlétikai világbajnokság sikeréről tudtam számot adni, és valóban az is egy komoly kihívás volt, sok országgal, sok külföldi rangos személlyel és vendéggel. Most jön a világkupa pár héten belül júniusban, úgyhogy az is egy izgalmas feladat lesz.
1: De neked van olyan időszakod, ami egyébként úgy csendesebb?
2: Minimálisan, mondjuk vizsgai időszakok, amikor az egyetemben nincs oktatás, de akkor is bejöhet egy állami, vagy egy kormányzati, vagy éppen egy vállalati rendezvény, úgyhogy én folyamatosan minden, én a szférák között mozgok.
1: Van kedvenc is a szférák között?
2: Sportvilága talán az, ami a legközelebb a szívemhez áll, és ami miatt akár hajnalban is fölkelek, majd napokat nem alszom, tehát ami úgy igazán tud egy picikét úgy motiválni és bezsegtetni. De én nagyon szeretem a diplomáciai delegációkat, a kormányzati rendezvényeket, otthonosan mozgok egyébként minden szférában, a vállalati rendezvényeket, tárgyalásokat, alapkőletétel, intézmények avatása, tehát ezek is izgalmas feladatok, és jó érzés azt látni, amikor minden a helyén van, és tulajdonképpen a puzzle, amit szépen rakosgattunk elemről elemre, az a végén egy gyönyörű szép képpé összeáll.
1: A megjelenéseid nagy része, vagy az események, a munkáid, nevezhetjük, hogy nagy része az a fővárosban zajlik?
2: Igen, Magyarországon zajlik, de mindig nemzetközi közegben.
1: Ja,
2: tehát én tehát én csak és kizárólag magyar kontextusban, nemzeti közegben nem dolgozom most már lassan 20-30 éve, de igen, tehát a Magyarországra érkező delegációk, a Magyarországon, Budapesten megvalósított nagyszabású események, vagy éppen csak magas szintű látogatások. Ennek nem kell több tízezres tömegű rendezvénynek lennie, ahhoz, hogy ez jelentős legyen, és ahhoz, hogy oda kelljen figyelni a részletekre. Illetőleg feladatom az is, amikor kiutazik az általam segített vezető, legyen az egy bankvezető, legyen az egy szállodaigazgató, egy cégvezetője, és találkozik külföldön egy államfővel, egy kormányfővel, vagy egy másik cégnek a vezetőjével, akkor ezek a tárgyalások, vagy éppen bemutatkozó látogatások zökkenőmentesen zajlódjanak, és ő is a legfelkészültebb tudjon lenni, és mindenre is tudjon majd reagálni, amikor ő odaér.
1: Mennyire látható a ti jelenlétetek, munkátok? A munka az látszik, ugye? Azt mondjuk,
2: amikor el van végezve, akkor nem látszik, ugye, mert akkor azt veszük észre, hogy minden olyan szépen.
1: Természetes.
2: Igen, és ezt veszük alapnak, hogy minden a leírtaknak és a programnak megfelelően zajlik.
1: De egyébként nem lenne alap?
2: Lenne alap, de mivel ugye emberekkel dolgozunk, és emberi tényezőket mindig számításba kell venni, és mindig jöhetnek utolsó pillanatos kérések, olyan megkeresések, amelyekre nem biztos, hogy fel tud az ember készülni. Én mondok egy nagyon egyszerű példát, adott vezető, név és időpont nélkül, érkezett egy X sporteseményre. VIP lounge, szépen lefoglalva, tudom, hogy mikor fogok oda érkezni vele, telefonálok a munkatársaknak, hogy a delegációval körülbelül fél óra érkezek, legyen minden rendben, nem tudom, étel-ital felszolgáló már rendelkezésre álljon, és jelzi nekem a kocsiban az adott vezető, hogy ő nem tudom, valamelyik másik sportcsatornán éppen zajlik ilyen és ilyen mérkőzés, akkor ő ott bent, a kivetítőjén, ott a nagy ledfalon ezt szeretné nézni, és nem az adott budapesti sporteseményt, amire érkezett. És mert hogy neki az a szíve csüske, és most zajlik valamilyen fontos dönt, amit ő most ebben a pillanatban látni akar. És nem egyszerű egy ilyen kérésnek eleget tenni, amikor tudja az ember, hogy a kivetítők össze vannak kötve, az, hogy mi látható egy VIP területen, azt egy nemzetközi szervezet felső vezetése, marketing, média és kommunikációs vezetése majd meghatározza előre, és elkészítik ezeket a videókat, vagy éppen élő közvetítés, és bejátszani esetleg előfizetés nélkül egy olyan csatornát, ahol, ami csak ott abban a teremben lesz látható, és van rá az egészre egy 15-20 percünk, egy nagy sportesemény kellős közepén, az kihívást
1: ezt
2: tud jelenteni.
1: Nem gondolná, hogy...
2: Igen, hogy egy ilyen kérdés, hogy miért nem azt nézi, igen, amire érkezik. Okay. Tehát vannak ilyenek. Vagy az utolsó pillanatban megérkezik, nem tudom, egy kiállítást megnézni, és ott a bejáratban úgy dönt, hogy inkább visszamegy a szállodába, mert elfáradt, és akkor menjünk. És
1: ilyen is van.
2: Hát mi, hogy ne lenne? Minden van.
1: Legyen is. Mert ez azt látom, hogy csillog a szemed, úgy beszélsz az imádott hivatásodról, de ahogy rakom össze most a mozaikokat, az is megfogalmazódott bennem, hogy meddig terjed a ti felelősségetek? Egy ilyen szituban.
2: Mindent megteszünk. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez a szituáció is adja Én azt gondolom, hogy az én személyes felelősségem és az első számú prioritásom az az, hogy én azt akarom látni minden esetben, hogy az az ember, akinek én dolgozom, bárki is legyen az, aki az én segítségemet kéri, maximálisan komfortosan, mindenre felkészülten legyen ott a szerepben. Ha neki ki kell menni a konferencián, a színpadra is előadni egy beszédet, akkor azt tudja jól megtenni, ha alá kell írni egy együttműködést a nagy plénum előtt, akkor azt tudja megtenni, hogyha kell a tárgyalóasztalhoz nekem felkészítenem, és ennek a tárgyalásnak sikeresnek kell lennie, akkor az a felelősségem. Tehát, hogy tulajdonképpen én minden emberi és szakmai szempontot és tényezőt figyelembe veszek, amikor megpróbálok az ő fejével gondolkodni, és megnézni, hogy az ő érdeke és az ő célja micsoda. Nekem ennek kell alárendelnem tulajdonképpen a protokoll eszköztárát, és segítenem abban, hogy ő csillogjon és ragyogjon, és komfortosan, magabiztosan mozogjon, és az a szerep, vagy az a cél, vagy az az érdekhalmaz, amivel a fejében megérkezett, vagy ami éppen ott van a papíron, azt ő maximálisan végig tudja vinni. És én azt gondolom, hogy ebben a protokoll egy igazi, jó, használható stratégiai fegyver tud lenni. Nagyon jól és könnyen lehet egy partnert, és számunkra teljesen idegen partnert is meggyőzni arról, hogy mi hitelesek vagyunk, velünk érdemes lesz üzletet kötni, vagy éppen együttműködni, akár országok szintjén, hogyha most nagykövetekről felkészülő nagykövetekről beszélünk, akiknek egy országot kell eladni az adott fogadó országban, és azokat a bilaterális kétoldalú kapcsolatokat építeni, és azt mondani, hogy igen, ha én megbízhatóan és hitelesen képviselem az országot, akkor lehet, hogy az, amit mondok, és amit még hozok magammal, a Balaton, a Hungarikum, Budapest városa, a turisztikai kulturális értékek és minden, érdemes lesz meglátogatni, érdemes lesz több különböző szintű kapcsolatokat kiépíteni, és abban a protokoll, ami tiszteleten alapul, odafigyelésen, empátián és interkultúrális különbségek muszlim és figyelembe vételén, azok számítanak, mert hogy a protokoll is people's business, még mindig ezt mondom, ugyanúgy egy diplomácia, ez sosem lesz AI, ez sosem lesz technika által generált történet, vagy nem fogja a mesterséges intelligencia szerintem soha pótolni a protokollosokat, mert hogy pont az az emberi tényező az, amit nekünk mögé kell látnunk, és ahhoz, hogy ezt
1: amit meg az nem tud hozzátenni.
2: Igen.
1: És ez így is maradt szerintem.
2: Nagyon remélem.
1: No, ahogy hallgatlak, és azért is jó, hogy jöttél, mert kinyitsz egy ajtót, ahová nem láttunk be, hiszen mi nem mozgunk a hallgatókkal ezen a területen. Meddig a felelősséget oké, átbeszéltük, de például meddig kell ilyenkor együtt lenni az adott főhőssel?
2: Hogyha Budapestre érkezik külföldről, akkor addig tulajdonképpen, amíg Magyarország létterét el nem hagyja és elutazik. Addig a mi felelősségünk. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha a készíti rendőrség kedves munkatársaival érkezünk érte a repülőtérre, és ugyanúgy kísérjük őt ki a gépéhez, és elbúcsúztatjuk hivatalosan, maga a konvoj, a motorkét, az addig nem hagyja el a Lisztvenet repülőteret, amíg ugye Budapest légterét el nem hagyja, mert ha bármi történik a repülőgépével, és esetleg vissza kell fordulni, akkor nekünk ott kell lenni, hogy rendelkezésre álljunk és segítsünk. Tehát tulajdonképpen, hogyha nagyon-nagyon objektíve akarom nézni, akkor addig, amíg Magyarország légterében és Magyarország közegében van, addig a mi felelősségünk minden ide érkező vendég. Mm. És akármilyen rangban...
1: És többen vagytok ilyenkor?
2: Protokollfőnök egy van. Jó esetben van egy csapata, nagyobb szervezeti egységeknél, minisztériumokban, cégeknél azért van.
1: Ez megbízás.
2: Igen. Én általában egy személyes hadseregként működöm, és ez a do it all, mindent is képes vagyok. Mert én nyugodtan kiküldöm a meghívó leveleket, én elmegyek a hercegér, én nagyon szívesen lebonyítok egy eredményhirdetést ugyanazon rendezvényen belül. Nyilván be kell oldani, hogy mindenhol is ott tudjak lenni, és legyek rálátással minden területre. Jó az, hogyha jönnek nekem segíteni például egyetemi hallgatók önkéntes pozícióban, akik például ilyen VIP területeken hadrafoghatók és tanulhatók, és ha bármi van, akkor én egy mobiltelefon hívásnyira vagyok mindig.
1: Tehát a lényeg, hogy látj, itt tényleg a frontvonalban vannak.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy így lehet leginkább tanítani a gyakorlatban.
1: Jó, abszolút, jogos. Jó, megint csak lefordítva a hallgatók, vagy inkább a hallgatókat képviselve úgy mondom, azért ezt tisztázzuk már, hogy a te hivatásod az nem azt jelenti, hogy itt gárdadámkodni kell a vendég mellett, tehát hogy itt szórakoztatni kell őt addig, amíg itt van.
2: Nem, Nem, de ott kell lenni, és minden információt tudnunk kell. Tehát megkérdezi, hogy nem tudom, hol tudok a kedves párjának, nem tudom, vásárolni ezt, azt, a szuvenírt. Vagy hol tudok, nem tudom, beszerezni ilyen-olyan magyar értéket, és ilyen kérdések vannak, és ilyen...
1: De hogy mit tudom, én nincs kedvenég lefeküdni, és el akar menni vacsorázni valahova, vagy szórakozni.
2: Volt olyan, hogy meghívtak egy pohár italra, egy kocintásra köszönetképpen, a stábnak, hogy jól érezte magát, és hogy valamit ő is viszont visszaadjon abból a vendégszeretetből és gondoskodásból. Ilyen van egyébként, tehát hogy én azt szeretem, hogy akkor van vége tulajdonképpen a programnak, amikor fölment a szállodai szobájába, ha mondjuk itt alszik, és több napot van Magyarországon, vagy Budapesten, akkor ott van, és onnantól kezdve, ha védett a személy, akkor úgyis a készítrendőrség munkatársai fogják vigyázni az ő álmát és az ő biztonságát, akkor én azt mondom, hogy nyugodtan hazamehetek. De mondjuk egy nagyobb rendezvénynél sok esetben a protokollos, így én is, beköltözünk abban a szállodába, ahol egyébként az 50-100 fős VIP vendégkör van, és itt vannak egy hétig miatt, hogy bármikor én is, ha éjfélkor, hajnali kettőkor hívna a recepció, vagy a frontdesk, hogy nem tudom, kérés van, Niki, gyere le, akkor lemegyek, tehát, hogy ilyen formán maga a felelősség és a hatáskör is 0-24-es egy rendezvényen, vagy egy delegációs programon. Tehát ilyenkor tényleg folyamatosan ugrásra készen kell lennünk.
1: Jó, ez ezzel jár.
2: Igen, de ezt imádjuk.
1: A hivatással jár.
2: Igen,
1: okay.
2: Igen.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak velünk, annak meg még inkább örülök, hogy dr. Rosó Nikoletta meglátogatott ismét itt a stúdióban, örülök neked, a bizalmadat is köszönöm, ő egyébként nagyon komoly feladatot és tisztséget tölt be, mert a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének elnöke egyébként címzetes egyetemi docens, író, 6 kötetes, ugye, szerző, jól mondom?
2: 6 kötet, na, igen.
1: Jól emlékeztem rá. Lesz 7. is?
2: Van, már megvan. Hát csak várjuk, már készen is ez a doktori disszertációmnak az olvasói változat, egy picit fogyasztható, nem annyira száraz, nem annyira statisztikai jellegű. Ez már készen van, sőt, ISBN számot is már megigényeltem rá, sportprotokoll címmel fog futni, amint a tördelés és a nyomdai munkák elkészülnek, de én már megírtam a...
1: Na, örülök neki, és várjuk is. Amint megvan, gyere vissza, és beszélgetünk arról is. Viszont az, ahogy most tényleg hallgatlak, én azt a hívó szavakból azt érzem, hogy ez azért nem csak egy bizonyos körnek, ez mindenkire ráférne.
2: Ez így van.
1: A protokoll
2: ez
1: ismeret.
2: Készítettünk egy felmérést erről.
1: Gesztusokkal, meg mindenfajta... Emberi tulajdonságokkal.
2: Emberi társasági viselkedés része a protokollnak, közel sem tudunk egyenlőséggel tenni, és nem is szabad, de ez az, amit már ugye családban és már azt gondolom, hogy a legalsóbb szintű oktatási intézményekben, nevelőintézményekben már érdemes elkezdeni oktatni, ahogy más országokban is ez teljesen természetes és elterjedt, hogy része egyébként a kurikulumnak, része akár a nemzeti tanternek. Jó, hogyha akár magyarországi osztályfőnök jóra keretében becsempészük azt, hogy hogyan lehet szépen egymással diákok kommunikálni, vagy egy oktatóval.
1: Becsempészik?
2: Van, ahol igen. Tehát van erre példa. Azért tudom, mert van arra eset, hogy, vagy van arra példa, hogy elhívnak osztályfőnök jóra terhére tulajdonképpen, hogy meséljek arról, hogy kisdiákok hogyan tudnak majd érvényesülni, amikor akár a középiskolát, akár az általános iskolát elhagyják, és bekerülnek a felnőtt világba és felnőttek közé. Itt azért lehetne az oktatást kiterjeszteni, azt gondolom, a maga pedagógusi karra és körre, hogy maga példamutatás meg legyen, mert sok esetben nem látható, vagy nem látom, és akkor ilyenkor nehéz azt mondani a diáknak, hogy az így kell felöltözni, így kell kommunikálni, ha nem ezt a példát látja, hallja feltétlenül, illetőleg a szülők körében is. Sok esetben azt hallom, ugye a szülők egy szülő értekezleten nem biztos, hogy olyan minőségben kommunikálnak az osztályfőnökkel, a pedagógusokkal, ami példaértékű és tiszteleten alapuló lenne, úgyhogy...
1: Akikhez eljut, nyitottak, mit tapasztalsz?
2: Természetesen, tehát én mindig hívásra megyek. Én mondtam, hogy nagyon
1: hát
2: szívesen segít.
1: Hát attól még lehet nyitott az, aki meghív, de a többiek meg ott ülnek, mármint a diákok. Nekik az végig kell
2: hallani. Így, igen, de mondjuk egy tréning alkalmával. Tehát, hogy azt mondjuk, igen, tehát amikor a felnőtt világban vagyunk, és ilyen megbízásaim vannak, akkor természetesen ők érzik és értik ennek a lényegét, és ennek a befektetését. Mert tulajdonképpen az emberi tiszteletbe és a kulturális viselkedésbe való befektetés az csak kifizetődő tud lenni. Annak nincsen, mint egy gyógyszernek mellékhatása, negatív mellékhatása, annak csak a pozitívumait tudjuk értékelni. A diákok pedig, amikor érkezik, érkezik egy külső, az mindig érdekes, mert erre szokták mondani az oktatók, hogy aki kívülről jött, az hát, ha jobban odafigyelnek, jobban elhiszik neki, mint annak a pedagógusnak, aki napinap ott van velük, és én ugyanúgy a általános iskolai diákok is úgy magázódó viszonyban beszélek, és elmondom nekik, hogy hölgyek, urak, ez azért fontos, mert. És hogyha én felnőttként kezelem őket már ebben a korban, és természetesen így is kell szerintem, akkor ők is felnőnek. És annyira szépen látható ez az első percekben, hogy figyelnek, mobiltelefonokat már nem nyomogatják, már nem beszélgetnek az hátsó pacsolóban, a cool kids at the back, hogy mondja az angol, hogy ott beszélgetnek, és rombolják talán az összhangot. Nem, mindenki figyel, és ért és érzi, hogyha az ő nyelvüket én tudom és értem, és ilyen formán tudom őket úgy megszólítani, bármilyen generáció is legyen, akkor mindenkinek meg lehet mutatni, hogy az ő szintjén, az ő közegében, vagy mikro- vagy makro közegében, ez miért lehet izgalmas és fontos, és miért válhat ez hasznára? Lehet, hogy nem ebben a pillanatban, majd egy szóbeli vizsgánál, vagy egy felvételinél, vagy egy állásinterjúnál. Amikor majd ténylegesen ott van, hogy választani kell, hogy erre az egyetemre szeretnék jelentkezni, ezt a munkát szeretném megpályázni, és de jó lenne, ha felvennének. És amikor ez így tudatosul bennük, és nem azt mondom, hogy döbbenet, de hogy tényleg látni az arcokon, hogy értik, és úgy kezd leülepedni az az információ, és át tudják élni ezt az egészet, amit én mondok, akkor én azt gondolom, hogy ennek van értelme. De ahhoz meg tudni kell, tehát ahhoz hogy erről beszéljünk, ahhoz művelni kell ezt a szakmát.
1: Jogos, meg olyan evidensnek tűnik, amit mondasz, olyan magától értetődőnek nekünk most itt, ahogy beszélgetünk.
2: Nagyon sok szervezés van abban a magától értetődésben.
1: Oké, azzal tisztában vagyok. Megnézzék el nekünk a hallgatók, hogy tegeződünk, egy kereskedelmi rádióban ülünk este, úgyhogy itt már talán belefér a lazább, meg ezer éve ismerjük egymást, úgyhogy ezt csak hogy értsék a hallgatók, hogy itt miért nem tartjuk be ezt a nagy magázódást. Egyébként ez
2: nálam ez alap. Mindenkivel, igen. Igen.
1: Főleg, és mikor fordulhat át?
2: Amikor én felajánlom. Amikor én felajánlom, de munka szempontjából...
1: De mikor jön az a lélektani pont?
2: Hát attól a megbízástól függ. Tehát, hogy mennyi ideig dolgozok valakivel együtt. Hogyha a sportvilágában működök, és ez egy sportesemény, akkor ott automatikusan mindenki mindenkivel tegeződik. Uh-huh. Ott ebből nem csinál senki lelkiismereti kérdést, hogy nem tudom, valamelyik sportági szakszövetségnek az elnöke, vagy éppen volt köztársasági elnök, ott a tegeződés is lehet szépen udvarias formában megejteni, és ott ez teljesen természetes, hogy aki ebbe belecsöppen, bármilyen sportágat művel, űz, hivatásosan vagy már nem, akkor ezek a tagok ebben a közönségben egymással tegeződnek. Ha egy munkaadónál, hogyha én belépnék mondjuk egy céghez, vállalkozó kormányzati szervezés, azt mondom, hogy munkavállalóként fogok én tevékenykedni ebben a szerepben, és ott az a mondás, és az a közmegegyezés, hogy mindenki tegeződik egymással, nyilván esetleg a felső vezetés leszámítva, akkor ott természetesen automatizálódik ez a történet. Hogyha én oktatok, előadást tartok, tréninget, és külsősként megyek, akkor nekem a magázódás az, ami teljesen alap, és amellyel én operálok tulajdonképpen 20 éve. Tehát nekem nehéz rávenni magamat egyébként egy tréning során, hogy akkor tegeződjünk, mert annyira az összes fordulat, és minden nyelvi eszköz az automatikusan a magázódásban. Angolban is természetesen ugyanígy, amikor egy titulust, egy rangot szólítok meg, hogy nem tudom, ő fensége, magyarul ez nem hangzik olyan jól, de his serene highness, or your highness, or your royal highness, amikor hercegeket fogad az ember, vagy esetleg minisztereket, vagy államfőket, your excellency, your majesty, ha a királyi méltóságról van szó, az olyan szépen megmutatkozik az angol nyelven ez a fajta tiszteletadás.
1: No, hát dobálod a labdákat nekem, meg ugye az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Igen, egy icipicit még visszautalva, hogy nagy meló van abban, hogy ez természetes legyen. Ahogy az előbb mondtam, hogy a tiszteletet megadjuk egymásnak, meg egyébként kedvesek vagyunk a másikkal. Valahogy a világban nem ezt látom.
2: Sajnos.
1: Mártamban kelt ebben. Te is ezt tapasztalod?
2: Igen, de én próbálom ezt változtatni a saját környezetemben belül, a saját közösségeimen belül, akár hazai, akár nemzetközi közösségről is légyen szó. Én azt gondolom, hogy mindig a változás azok legyünk mi, mutassuk meg, hogy ezt hogy kell, legyünk példák, és innentől kezdve, hogyha mi visszük azt a fáklyát, akkor fognak bennünket követni jó vezetőként, akár egy civil szervezetben, hogyha ez az MPRS, akár ez a 5 éves konferenciasorozat, amely 2 hete volt, ahol azért 49 ország képviselője ide érkezett Budapestre a meghívásomra. Az NGM Dürer épület együttesében egy nagyon szép, egykori felszentelt kápolnát kell elképzelni, amelyet egy modern konferenciateremmé varázsolták, de a mennyezet, a boltozat és a nagyon szép spirituális emlékek azért az megmaradtak.
1: Ez a
2: igen. Hajtósi Dürer sorron van ez a gyönyörű szép épület. És mivel ugye egy pápai áldást jelentettem be ott először, amelyet én kértem a Szent Atyától április 29-én a Vatikánban egy nyilvános audiencia keretében, ahhoz kellett egy olyan termet találni, hogy konferencia, de meglegyen az a spiritualitás, az az eszmeiség, amelyet ezt tud esetleg hordozni. És én tényleg igyekszem mindent is megmozgatni, minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy ez a szakma nemzetközileg is elismert legyen, az ENSZ által elismert legyen, és hát ez volt ennek a konferenciának is a célja. És ahogy ott annak idején mondtam is a nyitó beszédemben, hogy a Moved Heaven and Earth, tehát mindent is megmozgattam, és már spirituális segítséget is kértem, támogatást annak érdekében.
1: Mindent.
2: Ennél többet kevesen tesznek szerintem a protokoll szakma érdekében nemzetközi szinten, mint amit megpróbáltam én a saját lehetőségeimhez mértem, és én kifejezetten büszke vagyok arra, hogy szinte minden kontinensről érkeztek a meghívásomra olyan előadók, akik a saját költségen utaztak ide Budapestre. Sem a szállásban, sem az utazásban nem tudtunk non-profit szervezetként támogatást nyújtani, de ide érkeztek azért, hogy 15-20 percig ők legyenek a középpontban.
1: Ott
2: legyenek,
1: tartották.
2: Igen, és én megadjam nekik azt a ragyogási lehetőséget, amit szerintem meg kell adni. Tehát nekem az a feladatom, szerintem, hogy láthatóságot és hangot adjak azoknak, akik tényleg a háttérben dolgoznak nemzetközi szinten, és az onnan kezdődik, hogy egy ilyen személyes részvételű konferenciát megszervezünk, amelyre egyébként a Budapest Akkreditált Diplomáciai Testületek nagykövetén hangban nagyon sokan elfáradtak, így lett végül is ez a 49 ország, Schmidt már elnök úr megnyitotta, és én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas multikulturális eseményt és szakmailag egy nagyon erőmutató és eredményhozó konferenciát tudtunk előre megvalósítani Budapesten, amelyet a világon még senki nem csinál. Tehát nem csak Európában nincs, de ismereteink szerint a világon senki ilyen.
1: Majd most fogják lemásolni.
2: Effektíve ebből egy sorozatot kívánunk, és már lehet jelentkezni lobby szinten, hogy mely országban legyen a következő. Tehát kvázi olimpiai
1: rend. Máshol lesz akkor ez?
2: Én azt szeretném, ugye, mint főszervezőként én azt javasoltam, hogy mindig legyen egy olyan ország, aki vállalkozik erre, egy olyan szakmai szervezet, amely abban az országban működik, amely ezt össze tudja hozni. Mi megmutattuk, hogy ezt meg lehet csinálni. Minimális, tehát kvázi majdnem nulla költségvetésben, kétnapos budapesti városnézéssel, Citadellán fönt egy nagyon szép kiállítást megtekintettünk, nagyon sok támogatást tudtunk egyébként kapni, amely kellett ahhoz, hogy mi is Budapest hírnevét öregbítsük, 30-40 ország képviselője számára, akik a protokoll szakmát és a diplomáciát képviselik, és akik tényleg életükben először jártak most itt Budapesten. Úgyhogy én idegenvezetőként működtem, tehát én vittem tálatvezetésre, busszal együtt mentünk, mutattunk mindent. Ez egyik szakmám a sok közül. Egy pici pezsgős kocintás az épületben, bemutattuk, hogy hol leszünk, és másnap minden is volt, tehát hogy nagyon szépen kell. Akkreditációs kártya, kitűző, színpad, fotós, videós, tehát ahogy egy nemzetközi konferenciának lennie kell, és erre volt nagyjából egy másfél-két hónapom, hogy ezt összerakjam. Úgy, mint programot, és minden mást, ami azt gondolom, hogy ahhoz kell, hogy ez egy elismert konferencia legyen, és akik ide jöttek, úgy érezzék, hogy nem kidobott idő és pénz volt, hogy ide utaztak, akár Argentinából, Miamiból, nem tudom, Koszovóból, mindenhonnan.
1: Ehhez a hivatáshoz nagyon kell szeretni az embereket? Hát hiszen emberekkel foglalkozom.
2: Szeretni is kell, érteni, tisztelni.
1: És nem unod őket. Ennyi év után sem.
2: Nem, mert engem kíváncsivá tesz, hogy ő honnan jött, és mit képvisel, és ő neki mi a fontos, neki mi az érték, neki mi erre a kulturális vagy nyelvi reáliája, amit erre a nem tudom, az ételre, italra és bármire mond. Ő miben hisz? Hisz-e bármiben? Hány istenben hisz, hogyha több istenben hisz? Neki mi a nemzeti viselete? Ő hogyan éli a mindennapjait? Ő hogyan nőtt és szocializálódott abban az országban? És akkor ugye jönnek a többi kérdések is, hogy ott egyébként milyen a jogi, politikai és állami berendezkedés, ami egyébként meghatározza a protokoll, de mindig az embert kell a középpontba helyezni, és itt érzek hiátust egyébként a protokoll oktatásban is, hogy elfelejtkezünk az emberről. Hát ember nélkül sincs protokoll, de diplomácia sem. Tehát ha a nagykövet nem olyan, akivel nem lehet egy társasági eseményen megjelenni, kulturáltan beszélgetni, kapcsolatokat építeni, akkor nem lesz sikeres. Az a két ország kapcsolat az onnantól kezdve meg van pecsételődve, és ugyanígy a felső vezetők is, akik reprezentálnak egy szervezetet, egy céget, egy vállalatot, egy bankot, teljesen mindegy, mindig az embernél kezdődik, mert hogy nem intézményekkel kommunikálok, hanem
1: emberekkel.
2: Empátia, bocsánat, ezt akartam még mondani, hogy tudjak az ő fejével gondolkodni. Tehát én, hogyha ide érkezik valaki, akkor én úgy tudom az ő látogatását maximálisan előkészíteni, nem csak az, hogy 4-5-6 lépéssel előre vagyok már a fejemben, és itt vagyunk, de én már 2 órával a későbbi programot szervezem, és már hívom, és küldöm az SMS-eket, hanem hogy megnézni, hogy honnan jött, mit képvisel, hogyan kommunikál, tehát nyilvános forrásokból tájékozódom. Social media. Médiaforrások, megnyilatkozások, és milyen értékeket gondol ő fontosnak, és akkor az ő nyelvén tudok megszólalni. Tehát nagyon könnyen tudok bárkire és mindenkire is ráhangolódni, mert én megcsinálom azt a házi feladatot, hogy én felkészülök. Világos. Az emberből és a delegációból. Ezt sokan elfelejtik, hogy...
1: Még a szakmában is?
2: Van ilyen. Hát itt is, itt, ahogy hát vannak nem feltétlenül jó tetőfedők, most bocsánat a tetőfedő szakmától, ugyanígy lehetnek olyan protokoll területen működők, entitások, akik nem feltétlenül érzik ezt fontosnak, és azt gondolják, hogy ez a szabály, ezt írtuk le, ez lesz, és így kell csinálni, aztán mindenki alkalmazkodjon.
1: Oké, miután emberek gel dolgozol, és ezek azért az emberi gyengeségek is benne vannak, vagy a jellemzők, vagy a személyiség.
2: Meg a személyes kérések, preferenciák.
1: Na, de ha olyannal találkozol, ami nem passzol, vagy akivel nem értesz egyet, akkor hogy viseled?
2: Nincs ilyen.
1: Tehát én nagyon megértő tudsz lenni?
2: Végtelenség.
1: Meg alkalmazkodó?
2: Igen, mert ez egy szolgálat. Tehát hogyha most nagyon-nagyon le akarom redukálni ezt az egészet, ez egy szolgálat. Az én dolgom az, hogy őt segítsem, támogassam maximálisan mindenben is, amíg a jogi keretek természetesen, meg a törvényességi keretek megengedik. Hiszen lehetnek olyan kérések, felkérések tangóra, amelyek nem férnek bele természetesen, de van, aki azt gondolja, hogy esetleg ez is a csomag része volt, vagy a protokoll szolgáltatás része volt. Hogy? Hát az ember emberből van, akár úrról, akár hölgyről legyen szó is, meg gyarló is, meg minden, de alapvetően nekem az a dolgom, hogy bármilyen nem tudom, unortodoxnak tűnik az a kérés, vagy kérdés, maximálisan megpróbáljam segíteni és a megoldást megtalálni. Ugye a protokollban nincs nem, meg nem tudom, meg nem lehet. Tehát ezeket a szavakat nem. Okay. Igen, tehát nincsen. Mindig megoldunk mindent is, de szoktuk ezt mondani. És hogyha éppen azt a konkrét kérdést nem, már legalább 3-4 alternatíva van a fejemben, amit fel tudok ajánlani, hogy ezeket a szemöldököket kisimítsam. Uh-huh. Hogy úgy érezze az adott személy, akivel én beszélgetek, hogy ő elégedetten tud távozni, az ő kérdését megválaszolták, az ő problémáját megoldották, és egy win-win szituáció alakuljon ki. Tehát ez soha nem lesz domináns, meg ilyen forma alárendelt is, tehát partnerek vagyunk egymással, de az én dolgom az, hogy őt emeljem.
1: Meg van a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Képzeld el, hogy már a végén vagyunk.
2: Nem hiszem.
1: Esküszöm. Egyetlen egy kérdés a végére, ami talán az előző itt létedkor is volt, hogy akkor jön a herceg?
2: Jön a herceg. 23-ban is jött, most is jön a herceg. A Budapesten az Európai Olimpiai Bizottság

0: hol fog megszállni, milyen kérései vannak, mit szeretne. Tehát én már mindent tudok. Hivatalos csatornákon még zajlanak az egyeztetések, de én kint leszek a reptéren is várni fogom.
1: Izgalmas világ ez.
0: Igen.
1: Megírtad már ennek a kulisszatitkait?
0: Nem, majd megvárom, hogy még ülepedjen egy picikét, de meg hát ugye ez egy bizalmi állás, hát nehéz erről úgy beszélni, hogy mindenfajta nevet és időpontot és helyszínt kiiktatva, mert az meg ugye elveszíti a relevanciáját, hogyha ezeket kivesszük, úgyhogy mi nem beszélünk, tehát mi olyan vagyunk, mint egy kút, bedobjuk az információt, és az ott marad.
1: Diszkréció a fő.
0: Igen. Másképp nem lehet, és az ember szerintem nem tud szférákon át mozogni, mint ahogy én teszem, hogy ennek is, és függetlenül mindenfajta politikai és egyéb érdekektől. Tehát mi tényleg a szakmát végezzük, és aki hozzánk fordul, vagy hozzám fordul, nekem teljesen mindegy, hogy ő most idős, fiatal, úr, hölgy, milyen oldalon áll, mit képvisel. Nekem az a fontos, hogy az ő szerepét, és az ő intézményét, és az ő rangját, titulusát tudjam messze menőkig hivatalosan segíteni.
1: Most van az a lélektani pont, hogy mondd el az elérhetőségeidet, ahol téged megtalálnak.
0: Az interneten, ha beírjak a nevemet, akkor minden online és telefonos elérhetőségem nyilvános, tehát akár ez a Nemzetközi Protokoll Szakember Szervezete weboldal az nprs.hu, akár a céges oldal europrotokoll.hu, és ott a kapcsolatmenüpontban. Én egy nyitott megvan könyv vagyok, minden. Most már 10 éve ott van minden.
1: Dr. Hosszú Nikolettát kell keresni, ez a lényeg.
0: Igen, szeretettel.
1: Örültem neked.
0: Én is
1: sok
0: nagyon.
1: Sok csillogó szempárt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: A hivatásodban, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Örülök, hogy itt voltál, és bízom benne a hallgatóknak üzenve, hogy azt a sok-sok, hogyha tudtak már, pedig miért ne tudnának a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és akkor elvisznek sok mindent, amit Nikolettától most hallottak. Ha meg nem, akkor majd hallgassák vissza a beszélgetést a podcastok között. És Nikolettától most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hussó Nikolettának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Fákat ültetnek a parkoló órák helyére, 20-30 cm-nyi víz hiányzik a Balatonból, megvédte címét a Paris Saint-Germain a budapesti döntőn. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti önöket. Fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki a parkoló órák helyére, amelyeket hamarosan leszerelnek, közölte Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetnek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Egy nagy hazai ingatlanos cég új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, még a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest a héten Agárnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt. Szeptember 23-án Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Alap szerint ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Személyvonattal ütközött egy autó pénteken késő este Sűjsápon, a balesetben a gépkocsiban utazó 3 ember meghalt, írta a MÁV Inform. A Szolnokról este 10-kor a keleti pályaudvarra induló vonat Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött a személyautóval. A helyszínen és a hajnali órákig tartott, a szolnoki vasútvonalon a menetrend szerinti közlekedés szombat reggelre állt helyre. A balesetről a település polgármestere Horinka László a Facebook azt írta, mély megrendüléssel értesült a péntek éjszaka történt tragikus vasúti balesetről. Egymásba hajtott 6 személykocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán szombaton kora este, írja a Katasztrófa Védelem. A 36-os kilométernél történt balesetben 9 ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak, az autópálya érintett szakaszát egy időre teljes szélességében le is zárták. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. A Teltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig büntetőből jött az egyenlítés. A folytatásban és a hosszabbításban nem esett gól. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont egy zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebesség túllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy roller balesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárta szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás is kísérheti. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 3-án, szerda este 7:30-kor a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében egy jótékonysági koncert veszi kezdetét a Bagás Közhasznú Egyesület javára, a Párnográszt és a Hamkohám közreműködésével. Mert hogy a Zeneháza társadalmi felelősségvállalásának részeként jótékonysági koncerteket szervez, és a következő esemény valóban a Párnográszt és a Hamkohám koncert lesz, ami valószínűleg hihetetlen érdeklődésre tart majd számot. A Bagás Közhasznú Egyesület egy hosszú távú komplex programot dolgoz ki, és valósít meg egyébként a roma telepen élő felnőttekkel, gyerekekkel, hogy esélyük legyen a céljaik elérésére. A koncert bevétele tehát ezt az egyesületet támogatja. Nem gondolom, hogy a Párnográsztot vagy a Hamkohámot be kellene mutatni, de pár szót azért engedjenek meg róluk. A Párnográszt az egyik legeredetibb, legnépszerűbb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az USA-ban és Mexikóban is. A sikerélmény pedig mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar pedig folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárját. A Hamkohám jelentése vagyunk, akik vagyunk. Az együttes 4 tagból áll: Ábri Csaba gitár, Balázs Levente főének, Balázs Sándor kajon és ének, Réthalmi Salamon pedig basszusgitáron játszik. Így állnak ők össze, és szintén autentikus cigánzenét helyezik előtérbe. Hitvallásuk, hogy együtt lélegezzenek a zenével. Mély őszinteség, szívjóság és dinamizmus árad a zenéjükből, amelyet most, ott június 3-án, szerdán este meg is hallhatnak és tapasztalhatnak a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terlik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terlik Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebesség túllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban 2 ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy roller balesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás is kísérheti. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: leszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Sláger FM.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: igen.
1: Napjainkban ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: beszéled, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.
2: A szerelem, sötét verem. Beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te, régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested. Ha nincsen, megfagyok.

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: kell. Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 2-án, kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében jön az opera Életre, Halálra, Szubjektív Batta András sorozatának harmadik epizódja, amely bolygó opera, vagy inkább opera bolygó. Mindkettő igaz, mert az opera hatalmas világ mondja, és szüntelenül mozgásban van. Bolyong időben és térben egyaránt, kisugárzása felmérhetetlen, még Freddie Mercury-t is megperzselte, aki vágyott nagyon is az operás éneklésre, és alkalmas is volt rá, tett is kirándulást a csodás opera énekesnő Montserrat Cavalli oldalán az opera színpadon Barcelonában. Persze sokaknak Freddie és a Queen leghíresebb albuma a Night at the Opera jut eszébe. Ez a cím egyébként nem valódi operaesre utal, hanem a híres film A botrány az operában parodisztikus idézete. De az opera eszme az ott lebeg az album fölött. A tavaszi Szubjektív sorozat ötlete a Zeneháza Freddie időszaki kiállításából ered, de nem csak a körül forog, mert hogy remek művek között bolyonganak a szervezők és a látogatók is természetesen, és tükröket keresnek, amelyekben más-más arcok mellett a sajátunk is föltűnhet egy-egy pillanatra. Hát tudom, kis és szürreális, de igaz, hogy a tükrön átlépve egyben átlépünk a magunk határain is. Nézzük tehát, hogy mi van oda át. Opera Életre, Halálra? Mikor? Amikor az opera fontosabb volt, mint a politika. Amikor a politika témája maga volt az opera. Amikor létkérdés volt, hogy kikkel azonosuljon az opera színpadon a kor embere. Vegyünk tehát egy 40 évre szóló bérletet Párizs operaházaiba, a 18. század közepétől hihetetlen ismeretterjesztés egyébként szórakoztató köntösben. Június 2-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Újra vonatok járnak Ajka és Veszprém között. A PSG legyőzte az Arzenált a BL döntőjében. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták, megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a Politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a Politikó cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hért között a 6-os főúton. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak szombatóta Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében.